Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magadról bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió Gaga

0: a Gyergyószék. Gyergyószék. Slágerek és új zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: 1 millió veszettség elleni rókacsalit szórtak ki Hargita megyében. Negatív volt a természetes szaporulat augusztusban is. Hűvös, borús marad az időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket. 64 darab rádiókommunikációs eszközt adott át Hargita megye tanácsa a helyi önkormányzatoknak. Ezeket a telekommunikációs eszközöket speciális távközlési szolgálat külön sávra kódolta, így a megye területén bárhol lehet kommunikálni általuk. Ilyen készülék lesz a katasztrófavédelemnél is, ezért amikor hívás érkezik hozzájuk a 112-es segélyhívóra, ők ezen a speciális eszközön keresztül tudják értesíteni a teljes megyei önkéntes tűzoltói hálózatot, vagy az azokat, akikhez a legközelebb van a katasztrófa helyzet. Fogalmazott az eszközök kapcsán Bíró Barna Botont Hargita megye tanácsának elnöke. Hozzátette, a megvalósítás az állami és helyi intézmények jó együttműködésének eredménye, amelyben a katasztrófa védelem, a helyi és megyei önkormányzatok, a különleges távközlési szolgálat és az önkéntes tűzoltók a partnerek, hogy a megye lakosságának biztonságát magasabb szintre emeljék. Idén augusztusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában. A halálozások száma 1,4-szerese volt az élve születéseknek, derül ki az Országos Statisztika Intézet hétfőn közzétett adataiból. Ezek szerint 2026. 8. hónapjában tavaly augusztushoz képest az élve születések száma 13.200-ra nőtt, a halálozásoké pedig 18.800-ra emelkedett. Az INSZ adatai szerint augusztusban 15.000 pár kötött házasságot, a jogerős bírósági döntéssel és a közjegyzőknél kimondott vállások száma pedig 2100 volt. A veszettség terjedésének a megfékezése érdekében sok oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki a természetben Hargita megyében. A fertőzés megjelenése okozta aggodalom miatt a kutyák és macskák veszettség elleni oltás kampánya is jól halad idén. Dr. István Róbert, a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatása szerint több mint 1 millió veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak már ki repülőből. Hargita megyében a lakott területeken kívül. Szerdán ugyanakkor megérkezik a megyébe az a több ezer rókacsali is, amelyeket a rókalyukak közelébe helyeznek majd ki. Ezeket szétosszák a vadásztársaságok között, hiszen ők tudják, hogy az általuk kezelt területeken hol sűrűbb a rókaállomány, és célzottan ezeken a területeken helyezik ki az oltóanyagot tartalmazó csalikat. Számolt be a Székelyhonnak dr. István Róbert, a Hargita megyei Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Hivatal vezetője. Tűz ütött ki az indiai Indigo légitársaság egyik Delhiből Chennaiba tartó járatának fedélzetén az egyik utas hordozható akkumulátora miatt, számol be a hvg.hu az NDTV alapján. A külső aksi nem volt használatban, az utastérben lévő csomagtartóból kiszivárgó füst figyelmeztetett a bajra. A személyzetnek sikerült időben eloltani a lángokat, és szerencsére senki sem sérült meg. A szakemberek előrejelzései szerint ma is túlnyomó részt borús, felhős, hűvös idő várható adáskörzetünkben. Csapadékra csak minimális az esély, 9-12 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
0: Most pedig.

0: Kedd reggel van, egyre kevésbé fáj ez a munkahét is, most már így a második napjánál tartunk, és persze indul a hármas szabály reggel 7 óra után néhány perccel, ma is 4 órát együtt töltünk veletek, és reméljük, hogy ti is velünk cserébe.
1: Így, maradjatok, gyertek, legyetek velünk, ugyanis teljes a csapat. Üdv újra, itt van Berecki Szili, az imént ugyanakkor Nagy Endrét hallhattátok, én Máté Kincső vagyok. Jó reggel, csodás keddet nektek, gyertek, beszélgessünk közösen.
2: Jó reggelt, szevasztok! Jönnek a jó zenék is, természetesen viselkedjetek a mai napon, ne legyetek kizárva a Mennyországból, ahogy Bruno Mars tette, ő következik, Lockdown from Heaven, itt a Bogán.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében pár.

0: senki sem bánt.
1: Nem bizony, nem bánt senki.
2: Nem bánt senki.
1: Kicsit jöjjön, ne féljél. Jó reggelt mindenkinek.
2: Még egyszer, hello.
3: Szavasztok.
1: Szili. Jól vagy-e?
3: Há, hogy miért nem úgy nézek ki, mint karikás?
2: Nézem, hogy felvette a fejedosítőtök formáját, de nem?
3: Az csak a narancsárga felső miatt van.
2: Igen, azért.
1: Tényleg, ami úgy kivilágít.
3: Ez ma reggel jutott eszembe, hogy mikor megláttam ezt a felsőt, na mondom, ez lesz a mai setup, akkor rájöttem, hogy ez kellett volna legyen szombaton, nem egy ilyen random kis barna, valami bézses hanorák, hanem ez kellett volna. Hát végig is ezt talál a legjobban a tökökhöz. Mondjuk úgy sem tudtam volna annyira alkalomhoz öltözni, mint Szidi.
1: Ja, egyébként Szidiken nagyon ügyesebben. Gyertek, akkor dicsérjük meg, hát ha ébren van ilyen korán reggel, hát gyerek van a házban, valószínűleg ébren van.
2: Ezek a jó kollégák, akkor dicsérnek, mikor alszol.
1: Én direkt megvárom, hogy reggel legyen, és ébren legyen. Gyönyörűen szokott hozzáöltözni az alkalmakhoz, meg az eseményekhez Szidike kolléganőnk. Ráadásul a Duma Dubához is mindenkoron olyan szépen passzol a gaga színekkel. Szóval csinosak voltatok hétvégén, csak ezt akarjuk mondani, főleg Szili, Szidike, de te sem voltál rossz, Szili.
2: Szili a tipikus férfi, aki utólag jut rá, hogy azt a nyakkendőt kellett volna kössem ember.
1: Miért? Volt rajta nyakkendő?
2: Nem, hanem hogy most mondja, hogy a sárga felsőt kellett volna felvegye, ez ilyen tipikus utólagos férfiúi rádöbbenés.
1: Igen.
2: Mikor hazamentél, például beszóltak valahol, vagy mondtak valami poént, és hazamentél, vagy hazafel a kocsiba, hogy azt kellett volna mondjam, hogy ember, nem mondtam, akkor nem jutott eszembe.
3: Te figyelj, férfiből faragtak, úgyhogy én ezért nem fogok álmatlanul aludni, mert elfelejtettem a narancssárga felsőm, tehát én ezért nem fogok most ilyen rosszul érezni magam, hogy úristen.
1: De megengedtek nekem egy nagyon szubjektív, nagyon személyes, esetleg tényleg ott kajtató kérdést, ahol nem illik?
2: Ez bántó lesz.
1: Nem, hanem, hogy például
3: a bugyim se volt narancssárga.
1: Nem érdekel a bugyi cíne.
3: Ja, okay.
1: De elmondhatod, hát ha van hallgató, akit érdekel. Na látod, például Nagy Andrét érdekli, szombaton milyen boxer alsó volt rajtad? Boxert hordasz, vagy pecskét?
3: Tanga.
1: Na, komolyan kérdezem.
3: Boxer,
1: srácnak tűnsz egyértelműen. Hát, hogy tudnék sorolni például egyet.
3: Ne.
1: Biztosan.
2: Az a színtől függ, igen.
1: Igen, és hogy fürdőnadrágja vagy sem. Maradjunk annyiban, de nem tudom, mit akart. Jaj, azt akartam kérdezni őszintén, na tényleg, hogy olyankor, amikor bármi típusú eseményre vagytok hivatalosak, tök férfiak, legyen az akár egy tök fesztivál szovátár, legyen az akár egy, nem tudom, esküvő, vagy valami jó esküvőre biztosan, hogy odafigyeltek, de hogy kisebb eseményeknél álltok legalább 5-10 percet a tükör előtt, hogy melyik ing, melyik nyakkendővel és melyik öv, melyik cipővel passzol, vagy valami ilyesmi. Rászánjátok az időt?
2: Első kérdés, melyik ingem van kivasalva?
1: Igen.
2: Ha egy ki van vasalva, kész
1: vagyunk. Ez a klasszikus férfi, tehát nem az, hogy melyik inget vasaljam ki, és akkor hozzá, melyik van kivasalva alapból, ugye?
3: Fú. Igen, ezt ennyire nem kell túl komplikálni, szerintem minden férfinak van 3 szettje, amit úgy már lát a fejében, hogy ez az ingem van, akkor ez az akkor, ez a nadrág és ez a cipő talál hozzá.
1: Mert és 3 szettel mondta, megoldod az összeset?
3: Jó, simán, szerintem egyé is meg tudnám oldani. Igen, csak néha úgy rám jön, hogy most nem a világos színű zakót, hanem a sötét színű zakót, csak akkor úgy egy picit másabb.
2: Az, hogy ezt ne fuss ki az opciókból, az a megoldás, hogy nem kell járni helyekre. És akkor úgy nem használódnak el a cuccai.
3: Egyféleképpen lehet ez az átöltözés, egy gyors átöltözés, meg átszervezés a dolog, hogyha ez az ing, ez a múltkor még jó volt. Ugye, most az utóbbi esküvőn, szeptemberben, amikor a templom és a terem között hamar felkerestem az egyik helyi nagy kereskedelme, és elmentem, vettem egy fehér inget. Ne, persze, most 2-3 hete. Azt mondtam, hogy ezt így nem tolom le reggelig, úgyhogy elmentem, vettem egy jó inget, és aztán folytattuk a bulit.
1: A titok nem abban, hogy ilyen elasztikus anyagból készült inget kell választani.
3: Hát itt már mindegy volt.
1: Ja, ez van, valahol az se segít. 0730-74-88-88, hányas az ing méretetek, írjátok meg.
4: Mindenről dumálunk.

0: Ó, Kolbi, Kailiát, valami ilyesmi. Hogy hívják itt? Kolbi, Kailia?
1: Kailiát, vagy attól függ, ha francia például, Kailiát. Akkor lehet, hogy a T az néma.
0: I do, ez a dalnak a címe. Jó reggelt.
2: Mennyivel egyszerűbb, hát miért nem ezt mondtad?
0: Jó reggelt mindenkinek, például Zoltánnak, aki azt írja, szevasztok, szép jó reggelt, szép napot mindenkinek. Zoltán, illetve Ludovik is itt van velünk, azt írja, Guten Morgen Radio Gaga.
2: Na kész, kérlek szépen, Guten Morgen, drága Ludovik. Én egyszer megfogadom, komolyan már, mint hogy most megfogadom, hogy egyszer majd veszem a fáradtságot, és minden kedves külföldről hallgató hallgatónkat, igen, listázom egyszer papíron, aztán memorizálom fejben is, hogy ki honnan hallgat bennünket. Van egy olyan komoly sejtésem, hogy Ludovik német nyelvterületről ír.
0: Bayern München, Guten Morgen.
2: Ugye? Ennyit megtanultunk annó német órán, a Derdió mellé.
1: Így van, Bratwurst, Weissbrot, köszönjük szépen.
2: Nagyon jó. Kukucs írja, Marika, szép jó reggelt, ma is vidámság, töltse ki a napotokat, vagy töltse be. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá.
1: Ezt el kellett, dalolni. Lá, lá, lá.
2: Na.
1: Ne szól, mi zárjuk el szerintem az SMS-eket, mert hosszú lesz akkor a mai adás. De látod, azt mondtad, hogy mindenkit listázol, hogy honnan van, nem olyan egyszerű, ez olyan nehéz, mint a csibéket számolni, ezek a piszkok mozognak, ember. Itt van mindjárt a vihar, ma például Belzsümből integet, Liesből, ahol még nem vihat meg, de azért már teázni, kávézni lehet, indul a nap, köszi, hogy bejelentkezel.
2: És hozzáteszi, hogy nagy ölelés, neked is nagy ölelés, drága vihar, jó, hogy itt vagy velünk. Anikó is bejelentkezik, sziasztok, szép kedves reggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen egy csodálatos napotok, írja. Hát köszönjük szépen, hasonló párját kívánjuk neked is.
0: Így van, Erika pedig írja, hogy szép jó reggelt, fiatalok, aki alig akar kivirradni, hogy tudjak nektek napfelkeltét küldeni, ölelés a 11. kerületből. Erika, nem is csoda, júliustól minden egyes reggel pont ugyanakkor kell a nap nálad. Tehát, hogy ezzel most már ne lepődjünk meg, hogy egy kicsit később van sötét, de viccet félretéve, gyönyörű szép most is.
1: Minden esetre,
0: azért ez maga lehet onnan dolgozni. Azért jól lehet onnan dolgozni. Milyen szép, minden reggel kinézel az ablakon, gyönyörű.
1: Szép a kilátás. Mégis, ha valamelyik reggel tényleg elmaradna a pesti napfelkelte, írjál, hogy breaking news, tudjunk róla, mi leszünk az első, aki tudjuk, hogy Pesten nem kell fel.
0: Ami hamarabb tudjuk. Ha nem kell fel a nap, akkor nálunk hamarabb nem kell fel a nap.
2: De
1: ha nálunk felkes, mi megfogjuk.
2: Ezt mondom, jó, hogy Endrel. Lasszunkat kieresztjük a napocskát, megtartjuk magunknak, és szeretnők kisajátítani. Ahogy egyébként látjátok, az erdélyi néplelket szépen ábrázolja Bogice üzenete is, azt írja, jó reggelt, napsugaraim, könyörgöm, napfényt és madárcser csicsergést akarok. Ing méret, jó vállas menyecske lévén el, de ha olyan a fazon, akkor kell az XL-es is, hanem úgy járok, mint Hulk. Uh-huh. Na lám, nem csak az uraknak van ilyen típusú problémája.
1: Igen, Hulk, csak éppen nem vagy bezöldülve teljesen. Attól reméljük, függ, hogy a szupererőid mennyire feszülnek az ingben. Robcsi, jó reggelt kíván a szomorú esős időben. Azt írja, legyenek a következő órák kellemesek, a következő jövőben.
2: Véletlenül se a múltban, legyenek a jövőben benne. Robcsinak nagyon szépen köszönjük. Képzeld, Széli, tegnap találkoztunk Robcsival. Az tegnap volt, ugye? Igen, bejött a bögréje után, igen, mert egykori, gondolom én, fekete-fehér, igen, nem nyertesként végre eljutott hozzánk, úgyhogy szemtől szemben álltunk, kezet ráztunk, megköszöntük a hűséges meghallgatást és minden mást is. Jó volt ez?
0: Na jó, örülök neki, akkor ügyesen ő nyerte, mikor nyert, múlt héten, vagy mikor nyert?
2: Nem, még régebb szerintem, ahogy írt az üzenetet.
0: Ja, na de lehet ma is nyerni például bögrét, haha, mert hogy hamarosan aztán lesz majd fekete-fehér, igen, nem is, úgyhogy, és ha jól tudom, akkor én kell

0: csak így nagy frissen akkor össze kell szedjem magam, hogy jó kávé gyorsan meg kell igyak, mert mindjárt fekete-fehér igenem is lesz majd, de nem kell sietni, csak azért regisztráljátok. Addig 0730 54 88 88.
1: Székelyföld velünk ébred.
2: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

Tejföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Avicii és az Anxiety. 7:30, jó reggelt kívánunk mindenkinek és azoknak is, akik SMS-t írtak neki különösképpen. Azt írja nekünk az egyik hallgató, szép jó reggelt kívánok, reggel hidegre ébredtem, 0 fok volt Hörsingenben. A hideg kirázott, mikor alsó gatyában kiszálltam a kamionból.
1: Üdvig Gyuri! Hörsingből!
2: Szerintem nem csak téged, hanem mindenki mást, aki látott téged. Én csak így tippelem.
3: Jaj, ez nagyon, én be kell valljam, hogy vannak ilyen félszeim. Mindig, mikor hosszú útra mész, tudod, és akkor nem tudom, autópályán félrehúzol a parkolóval, vagy valahol, ahol vannak szintén kamionsofőr kollégák is. Van mindig egy ilyen félsz bennem, hogy úgy óvatosan merek a kavinok felé nézni, mert sose lehet tudni, hogy mit látsz.
0: Csóri.
3: Ezek szerint Gyuri azok közé tartozik, aki a fogmosáshoz reggel kiszalad egy alsó gatyázban.
2: Két fél volt középen egy kráter, jó lesz ez.
0: Viccelődünk,
3: drága Gyuri, reméljük nem fáztál meg. Popó, hogyha rendben van, minden rendben van.
0: De viccet félretéve például vezetni, az ember kényelmesen vezet, nem? De ezt most tényleg komolyan kérdem. Hogy azért, mikor elmész munkába máshova, vagy ilyen irodás munkád van, vagy menni kell jobbra-balra, akkor azért felöltözöl legalább egy farmerbe, valamibe. De hogy ha kamionba ülsz napi 12 órát, akkor nem kell ide felöltözni, sőt, a farmer az kényelmetlen. Miben vezetnek a kamionsofőrök?
3: Tréning nadrágban.
0: Én erre vagyok kíváncsi.
3: Szerintem 100% tréning gatyóban.
0: Ilyen kis benti cipő?
3: Papucskában, vagy...
0: Papucsban.
3: Igen, hát viharnak nagyon a kamion sokan. Belsőjét, láttuk például, hogy ott ilyen műgyepes.
2: Hát van ez a tipikusan kamionos papucs, amiről tudjuk, hogy kamionos papucs, mert igen, mindig abban melyik? Vannak, minden parkolóban, mindenhol abban szállnak ki, abban matatnak. Ez a jó kis, hogy mondták...
3: A slápi?
2: A slápi, de volt erre egy kifejezés, egy hallgató megírta egy román település neve, hogy odavalusi ez a sláp, de most hirtelen mit eszembe. Emlékeztek?
0: Tényleg volt. Nem. Aha, de mit, ezt nem fog eszembe jutni.
2: Nem Skornicsesti, de lehet, hogy igen.
3: Skornicsest, az jó hely, ott élnek nagy nénémék. Na, ezúton is puszi, ha hallgat bennünket ebben a pillanatban.
0: Esetleg egy papucsot tegyenek félre.
2: Azt akartam mondani, hogy ha már kényelmes vezetés, hülyén néznél ki mondjuk ilyen kamionos papucsba és frakban, csokornyakkendőben.
3: Hát vagy alsógatyában is ilyen hegyes orrú lakcipőben. Vannak azért társítások, amiket nem szeretnék sose látni.
0: Jó, de vannak sofőrök, akik 12 órát dolgoznak ugyanúgy, például a buszsofőrök, a városi buszsofőrök, ők szépen fel vannak költözve. Nagyon sok
3: hát,
0: helyen maradjunk ennyiben.
3: Hát dolgoznak, na.
0: Jó, de hát én el tudnám nézni, ha egy buszsofőr tréningnadrágba vezetni a buszt. Hát nekem olyan mindegy aztán, hogy hova csak vigyen el. De hogy van, mondjuk cáfoljam is meg magam rögtön, nagyon szép, hogyha elmész egy olyan helyre, ahol tényleg azt látod, hogy fekete nadrág, fehér ing, szépen az vagány, az jól néz ki.
3: Mindenki, de kolléga Bereckinek, egyedül a pro és kontra érvelés megold.
2: Megcáfolja önmagát, és aztán utána, de ki vagytok egyezve, nem lesz baj. Tehát...
3: Te nem, is, nem, teke. Nem. Jaj, de teke. Jó. Igen, tehát, ja, ez nagyon jó, hogyha Karinti azt mondta, hogy én és énke, akkor te és teke.
2: Igen.
3: Ezt megtartom. Ez és a ma reggeli nagy revelációm.
2: És tük és tükke.
0: Bocsánat, rajta vagyok a szombaton. Igen?
3: Mit
2: mennyit akarsz mondani? Tük, mük és tükke és mükke.
3: Az.
2: Székelyverziós tegyen.
3: Az, jó. Közben valamiért, egyébként akartam, hogy valamiért a hallgatóink elkezdték megírni, hogy hányas inget hordott.
2: Mert megkérdeztem azért.
3: De eszembe jutott a mondat közepén, hogy valóban én kértelek rá, úgyhogy köszönöm szépen például Levinek, aki azt írja, hogy sziasztok, nekem 48-as, 35 éve is annyi volt, csak annyi a baj, hogy a mai ingeket a hasi tájékon, mintha szűkebbre szabnák.
2: Persze érdekes, hogy fiatalkorunkban senkit nem szavart a slim fittes őrület, de aztán most így egy idő után már valahogy nem jó szabják ezeket a fránya ingeket, mert mindannyiunknak, hát egy kicsit, hogy mondjam, főleg egyeseknek átalakult a deréktájékon a testi felépítettségünk. Nekem
3: mondja ezt Vékony Dongájú, nagy
2: ember. Én beállok a szenvedők közé, én nem patizálok.
3: Ha a konfirmandus felsődet rádadnák, akkor is működne az élet nálad most így 2026-ban is. 07-30-54-88-88, érdekelnek persze az ing méretek is a későbbiekben, de nem sokára fekete-fehér, igen, nem, úgyhogy regisztrálhattok arra is.
4: Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Júj!
3: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
0: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
4: Bergtor.ro.
5: Októberben elszabadulnak a káposzták, és 3 napig nem lesz megállás Gyertyószárhegyen. Október 16-a és 18-a között szervezik a híres szárhegyi káposztavásárt és fesztivált. Várnak a hagyományőrző és gyerekprogramok, főzőverseny és a kiváló hangulat, melyről többek között a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Sergő Zenekar, Mr. Piano, a Langaléta Garabonciások, a 4-es Street és Dániel Fi gondoskodik. 19. híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál. Október 16-18.
6: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
8: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
9: Blautec.
8: Melegre tervezve.
10: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
11: Félelmet.
12: Csodálatot.
11: Szeretetet.
10: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza, az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatico Pi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
13: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablak Varlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét slágerek és új

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Fekete-fehér, igen, nem, így szépen kedre is, és hogy ha jól tudom, akkor én keresek ellenfelet magamnak, mert hogy most így ér véget a kör, úgyhogy hajrá, lássuk ki ő.
3: Azért vannak a kollégák, hogy segítsenek neked ellenfelet találni, mindjárt megtaláltuk Rékát például, aki itt a vonalban velünk. Jó reggelt, szia-szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
5: Jó reggelt, kedves Réka, jó jól reggelt. Hallom, jól halljuk, autóban, útközben csípünk el?
4: Igen, de most parkoltam.
5: Ó, nagyon
3: komolyan veszük a játékot.
5: Igen, meg szeretsz biztonságosan vezetni, ami külön piros pontot érdemel itt nálunk a hármas szabályban, nem mintha bármit is számítana majd a játék ideje alatt, de egy dicséretet már is bezsebeltél. Kedves Réka, fekete-fehér, igen, nem ügyben hívunk, Szili lesz majd a partnered, mennyire érzed felkészültnek magad?
4: Kicsit hirtelen jött, de próbáljuk meg.
5: Hirtelen vágódunk be, bal kanyarban.
3: Azért járjuk most a bemelegítő köröket, hogy mindenki kellőképpen belazuljon, és aztán egy nagyot hibázzon.
5: Például Szili.
2: Például. Nézzük meg, én azt mondom, nézzük meg. Van egy percünk, drága Réka, akkor, és akkor a visszaszámlálás után, akkor a fekete-fehér igen, nem, az tiltva van, jó?
4: Igen.
5: Na, indul is, figyelj.
0: 3, 2, 1, start!
2: Na figyelj ide, Réka, mennyit szoktál állni a tükör előtt, mikor készülsz? Sokat?
4: Nagyon keveset.
2: Keveset? Meg van előre a szett? Vagy miért?
4: Próbálom kigondolni előre.
2: Mondjuk, hogyha esemény van, akkor előre kitalálod előző este?
4: Természetesen. Mindent is előkészíted.
2: Kivasalod, előkészíted, reggel felpróbálod, vagy már este felpróbálod, vagy hogy van ez?
4: Legalább előtte 2 nappal. Biztos, ami biztos.
2: Előtte 2 nappal már elkészülsz? De durva. Ez menő. Menő. Mit csinálsz amúgy ma? Hogy telik a napod?
4: Készülök munkába.
2: Dolgozol? Mit dolgozol?
4: Utána egy kis bevásárlás.
2: Később otthoni haza. Dolgok? Ilyen hűtős tessék? Dolgok? Bevásárlás? Hűtős dolgok a bevásárlás? Ilyen
3: igen, kicsúszott a legvégére.
2: Körülbelül 3 másodpercünk volt szerintem, vagy 4 maximum.
5: Igen.
2: Tehát nagyon-nagyon-nagyon közel voltunk. Drága Réka, ez befutott, hát ott a hűtős vásárlás az ember mindig zavarba hozza. sajnálom, tényleg őszintén.
5: Jaj, drága Réka, nagyon-nagyon-nagyon drukkoltunk neked, azt hiszem, hogy mi itt mindannyian, talán még Szili is a maga módján, pedig igen, kicsit kilódott, mint malac a jégen, de
2: nagyon.
5: Végül is jól ment neki. Mennyire vagy csalódott, drága Réka, egy 1-10-es skálán?
4: Nem tudom, olyan 5-ös.
5: Ó, az úgy jó. Az oké.
4: Okay.
5: Na ez az, szeretjük persze, az optimista embereket. Nagyon-nagyon regisztrálja bátran következő alkalommal is. Volt már rá példa egyébként, hogy játszottunk veled?
4: Igen, de nem fekete-fehérben.
5: Jaj, na hát akkor itt még lesz lehetőség köröket.
3: De ez még akkor az első köröd volt igazából, úgyhogy teljesen rendben volt. Legyen ez a gyakorlókör, aztán a következőben majd még profibban. Jó, köszi, hogy itt voltál, és akkor várunk majd vissza a regisztráltak közé.
4: Én is köszönöm. Sziasztok.
5: Szép napot, jó munkát. Szia.
6: Mindenről dumál.

0: Réka. Hát nagyon sajnálom, tényleg őszintén, mert nagyon ügyes volt, lendületes volt. Én szeretem, amikor valaki bőbeszédű, és tényleg oda teszi magát a játékba, nem csak megpróbálja kihúzni az időt, úgyhogy én bízom benne, hogy lesz még neki lehetősége, megérdemli a bögrit.
1: Így van, és rá várjuk majd vissza a regisztráltak közé, közben pedig rájöttem, hogy addig nincs baj, mik játszanak a hallgatói, mikor elkezdenek ténylegesen beszélgetni, és úgy belemelegednek egy kérdez felelekbe, onnantól kezdve elgörbülhet.
2: Igen, talán ennek a játéknak pont ez az átka, hogyha elfelejted egy pillanatra is, hogy helyzet van. Na lássuk, mi lesz holnap ilyen tekintetben, de addig nem szaladunk előre, egyelőre menjünk a legfrissebb 8 órai hírekig, ezek következnek.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó. Szuper.
8: Te nagyon meglepődtem.
7: A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
10: Reklám.
11: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
12: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
13: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
14: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet Borzon központjában, ahol a színes ruhák életre kelnek.
15: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
16: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
17: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
18: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
17: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
16: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor. füvet is árul.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
10: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
19: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódás. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
20: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj. A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
21: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
22: A betakarítás ünnepére készülnek Gyergyó remetén. Október 16-án kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését az APA. Borús, szürke, hideg időnk lesz ma is. A hírek következnek, én Hadnagy Íva vagyok. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Kisebbségek frakciója is támogatja Lucani Culescut. A kijelölt kormányfő tegnap elmondta, hogy nagyon jó megbeszélést folytatott a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, és közösen keresnek megoldásokat a képviselők által felvetett problémákra. Lucani Culescu a parlamenti egyeztetés után méltatta a nemzeti kisebbségek történelmi és jelenlegi szerepét Romániában, és a diplomácia területén is együttműködést szorgalmazott. Culescu szerint most a kormányalakítás a legfontosabb feladat, és legalább 6 hónapra szóló politikai megállapodásra lenne szükség a parlamenti többségben résztvevő pártoknak. Hozzátette, hogy szükség esetén a Nemzeti Kisebbségek frakciója is csatlakozna ehhez a megállapodáshoz. A betakarítás ünnepére készülnek a hétvégén Gyergyó remetén. Ez alkalomból számos programot szerveznek, de a hagyományoknak megfelelő traktoros felvonulást, burogtatót is megtartják. A szervezők éppen ezért várják járműveikkel a gazdákat, függetlenül típustól és évjárattól. Jelentkezni a 0743 210 543-as telefonszámon lehet. Október 17-én szombaton a Nagypályán és a Termelői Piacon egy igazi hangulatos őszi közösségi nap tartanak, amelyen gyermekprogramok, gazdák ügyességi versenye, foci bajnokság, termelői vásár és állatsimogató is várja majd az érdeklődőket. Október 16-án kezdi meg az idei mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte hétfőn Facebook oldalán az intézmény. Az előlegeket november 30-áig folyósítják. Az Európai Mezőgazdasági Garancia alapból finanszírozott támogatások legfeljebb 75%-át az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból finanszírozott támogatásoknak pedig legfeljebb 85%-át fizethetik ki előre, írja az Agile Press. Az APA szerint a cél az, hogy már a kifizetési időszak első napjában minél több gazda megkapja az előleget. Az ügynökség közölte, hogy a támogatások az őszi mezőgazdasági munkák és a gazdaságok folyó kiadásainak finanszírozását is segítik.
23: Anton Krasics góljával 1-0-ra nyerte a kolozsvári CFR az FC Árgyes otthonában a labdarúgó Superliga 11. fordulójában. A találkozó egyetlen találata az 58. percben született, a hazaiak hiába alakítottak ki, több helyzetet nem tudtak betalálni. Győzelmével a CFR 16 ponttal a 8. helyre lépett előre, míg az Árgyes a 13. helyen maradt és immár 7 mérkőzés óta nyeretlen. A marosvásárhelyi VSK 7-2-re legyőzte a Sereghajtó Universitatea Craiovát a teremlabdarúgó első liga 6. fordulójában. Az aiak már a szünetben 5-0-ra vezettek, a második félidőben pedig a fiatal játékosok is lehetőséget kaptak. A győzelem ellenére a vásárhelyiek gyengébb gólkülönbségük miatt a második helyre csúsztak vissza a VSK Székelyudvarhely mögé. A bajnokságban válogatott szünet következik, a VSK legközelebb október végén lép pályára.
22: A szakemberek szerint ma túlnyomó részt borús, szürke, hűvös idő várható adáskörzetünkben. Elszórtan csapadék is kialakulhat. 9-12 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.

0: jó reggel, sziasztok! 8 óra után vagyunk, néhány perccel ébresztünk mindenkinek. Játékunkban ebben az órában a Supermarket felajánlásával egy darab 100 lei értékű vásárlási utalvány lesz valakié.
1: Olyan szépen mondta ezt az évet, hogy majdnem jó, hogy azt mondjam, hogy Berecki Zili a mikrofonnál, de Zili volt, Máté Kincső itt van, Nagy Endre jelen, folytatjuk a mai kiadást 8 óra után.
2: 8 óra után, így van egész pontosan, és mondjuk továbbra is 0730548888 az SMS száma, hová jöhetnek a játékregisztrációk, de az üzenetek is. Lukasz Graham-mel indítjuk ezt az órát, szól a Mama Said.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: 8 óra 11 perc van. Jó reggelt mindenkinek, siessetek, ha 8:45-re mennétek valahová, és köszönjük szépen, hogy ugyanakkor időt szántok arra is, hogy írjatok nekünk. Boldog szép reggelt, fiatalok, írja nekünk kedves. Aztán itt van Pisti, aki a következő üzenetet küldi. Sziasztok, sziasztok, egy szép jó reggelt kívánok nektek, és minden jót viszont kívánjuk, kedves Pisti, illetve Szabolcs írja Németországból, hogy pálinkás jó reggelt.
1: Jó reggelt neked, és Dáka Szabolcs írja. Tomi nekünk azt írja, hogy szép jó reggelt, én férfiként nem szoktam inget venni, se zakót, se fekete nadrágot, se ünneplő cipőt, mert ezeket én nem szeretem felvenni, mert kényelmetlenek. Én a rendes ruhában szoktam lenni mindig, és hivatalos ünnepnapokon is rendes, kényelmes ruhában szoktam lenni. Nem szép most a nap, mert esik az eső. Üdv, Tomi.
0: Mennyi igazság van Tomi üzenetében, de komolyan.
2: Én annak szurkolok, hogy Tomi vagy Oscar, vagy Nobel-díjat kapjon, mert akkor meglátjuk, hogy egy ilyen gálán milyen szépen fel lehet vonulni rendes ruhában. Közben másik üzenet érkezik Robitól. Sziasztok, hétvégén Lagziba készültünk, természetesen új ingre volt szükség. Menni akartam vásárolni, de a feleségem határozottan segíteni akart a kiválasztásban. Így ing helyett öltönnyel érkeztem haza.
1: Na.
2: Ezért szeretek egyedül inget venni, mert az csak ing marad. Akinek nem inge, ne vegyen öltönyt magára, Robi, de hát ez a helyzet.
1: Mondom a körítést. A körítés ilyenkor hogy zajlik? Hogy drágám, mert megint túl költekeztünk ebben a hónapban. Mi az, hogy megint neked van az a új zakód, nem nekem van új zakód, neked van új, de én csak egy ingér mentem, nem érdekel, az a te öltönyöd. Tehát innen indul minden.
0: És jaj, boldog házas élet, én úgy bírlek titeket, de egyébként igen, hogy nem. Kántor Zsolt írja nekünk, 52-54-es, gyanúm szerint ez lesz az ing méret, köszönjük szépen. Mintha magamat hallottam volna, teszi még hozzá, ugye visszautalva Szili korábbi gondolatfuttatására, 3 zakó, 5 nadrág, és általában muszájból egyel több ing. Szép jó reggelt mindenkinek!
2: Na, az egyel
0: ez
2: több
0: a muszájból egyel több ing, ez ilyen kötelező alapdarab mindenkinél, tényleg?
2: Ez az, amit úgy hirtelen kellett beszerezni, nem?
1: Úgy van. Így van, ez a hirtelen leakciózott dolog. Igen, de szóval szerencsém volt, azért szerettem. Na minden, Réka azt írja, sziasztok, kávéillatos, csodaszép kedreget kívánok nektek. Remélem ma még a napocskát is megláthatom, mert elég szomorkásan indít az időjárás. Itt Székelyudvarhelyen írja nekünk Réka. Ebben nem tudunk most segíteni, hogy lesz-e vagy nem lesz-e ilyen, de este lesz Bajnokok Ligája meccs, ebben tudunk.
0: Na, ez egy fontos információ. Köszönjük szépen.
2: Jobbról derültékből Béhel mérkőzés.
0: Hát, nagyon jó. Nagyon jó. Közben azt nézem, hogy különböző témák kapcsán érkeznek még hozzászólások, üzenetek. Hadd elevinítsük fel egy kicsit Miklóst, aki még a múlt héten jelezte nekünk tökfaragóként, hogy ott lesz a Szovátai Tökfesztiválon. Kérlek szépen, most megmutatta nekünk a legszebb tököt. Találkoztatok Szili közben?
1: Nem csak, hogy találkoztunk, interjút is csináltunk.
0: Nagyon vagány.
1: Leült a Dubában. Nagyon vagány ember.
0: Nagyon jó. Na akkor nagy ölelés, nagy puszi neked, drága Miklós, és hadd mondjam el, hogy tényleg, ha a saját mércét szerint ez a legszebb faragványod, akkor én ezzel maximálisan egyetértek. Közben írja, hogy jó reggelt, nem volt időm Szovátán a tököt megfaragni a gagásoknak, amit átadtam. De elnézésként fényképen küldöm nektek a megfaragott 60 tökből a legszebbet. Sok szeretettel teszi még hozzá, csak hogy tudjátok, a kedvenc rádión vagytok, a jóisten áldjon meg, jó, és oltalmazom. Hát igen, és tényleg gyönyörű egyébként ez a tök, tehát hogy úgy szeretem az olyan embereket, akiknek van türelme ilyen kétkezi barkács munkára, kézműveskedésre, hogy mindenképp köszi szépen Miklós.
1: Igen, kaptunk tököt tőle, kis-kis tököcskét, ilyen dísztököcskét, igen. Hmm. Úgyhogy így körbenéztem kettőnk között, és egyértelmű volt, hogy Szidi viszi majd ezt haza, úgyhogy nála van, de nagyon cuki kis tököcske.
0: Na meg kell kérjük Szidikét, hogy fotózza le, hadd lássuk, hogy mi lett akkor ez az ajándék. Mindeközben 07 30 54 88 88, írjatok nekünk, regisztráljatok a játékra is.
3: Mindenről dumál.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Florida és Jason Derulo, Hello Friday! A pénteket köszöntik, nem is tudják szegények, hogy még csak egy mezei kedv van, itt vagyunk 8:22-kor, és nagyon fontos dolgok tisztázódnak a reggeli műsorban, például azt, hogy a kamionsofőrös papus tényleg Szkornics esti.
1: Azaz, azaz!
0: Úgy,
1: slápi.
0: Slápi.
1: Az a barna gumipapucs, ugye?
0: Így van. Így,
1: na, hát mert
0: van.

0: különböző árnyalatban is. De van tényleg
1: de
0: ilyen...
1: a klasszikus az ilyen, már bocsánat, nem keki, hanem kakivarna. Az a barna, ami olyan színű barna, és most így fel is rémlik, említette nagynéném, még ott élnek, ugye gyerekkoromban, amikor mentünk nyaralni látogatóba hozzájuk, akkor az én lábamon volt is olyan tőzsgyökeres eredeti szkornicsesti papucs, csak elmondom.
0: Nagy dolog ez a szkornicsesti.
1: Lehet, hogy kamionsofőr kellett volna, inkább legyek?
0: Elképzelhető a szkornicsesti gyökerekkel. Ez a minimum.
1: Mekkora meta jeleket küldött nekem az univerzum, és nem vettem észre.
2: Látod? Most hogy szelnéd a Nyugat-Európát? Integetni viharnak, és dudálnál egyet a parkolóban?
1: Tényleg. Együtt sütnék a szalonnát valamelyik német nagy kamion parkolóba, de jó lenne.
0: Így van, jóformán.
2: És te is egy alsó neművel szállnék.
1: Én is egy szál boxerbe szállnék ki, mint Gyuri.
0: Az, igen.
2: Szívnál egyet a fogadom.
0: Te volt
2: már is megnézzét, hogy a
0: leghíresebb szkornicsesti kamionsofőr influencerica lennél.
1: Micsoda?
0: Influencerica.
1: Menj már ezzel, ne viccelődj, mert olyan vagány sofőr, influencer hölgyek vannak, inkluszíve kamion, és tuti. Nem csak, hogy komolyan azt mondom, tuti. Úgy nézed a tartalmaikat, hogy így a szemed is...
0: Így van, a követői 99,99%-a férfi.
1: Hát akkor mi van?
0: Vagy legalábbis tínédzser fiú.
1: Hát figyelj ide, ti vagytok, akik oda vagytok az autókért, nem?
2: Várjál.
0: Persze az autóért nézi mindenki, az autó, az lóerő, így van.
1: Te, Endre.
0: A dudák.
1: Ne legyél szexista. Ne legyél szexista, vagy megverlek.
0: Nem, abszolút nem vagyok az.
2: Ez nem volt most szép, most én is ellened fordulok.
1: Köszi, Szili. Ah,
2: az, én mondjuk leaggattam a tínédzser fiúnál, de attól ellened fordulok.
1: Neked az volt a sértő?
2: Igen.
1: Na jó.
0: Te tudtad, hogy falustársa vagy Nikolaj Ceausescu?
1: Nem, nagy nem vagyok falustársa. És ne tereld a témát, mert olyan vagy, mint egy igazi férfi ember. Igen. Tereled a témát, mikor pácban érzed magad.
0: Na,
1: de egyébként nem vagyok falustársa, mert csak jelzem még egyszer, látogatóba jártam. Szkornicsesten, de valóban, hát kis, bocsásd, világ, remélem a szkornicsestiek ezt most nem hallják, meg egyébként se értenek magyarul, de hogy kis faluból, poros kis faluból azért se perc alatt város csinált csávókám annak
0: kellett
1: idején.
0: Hozzá buldózer, meg román kommunista pár 18 ezer férőhelyes stadiont építetett a faluban, képzeljétek el, és az első osztály feljuttatták a csapatot, különböző bírói segédlettel. Most a legnagyobb stadionnal rendelkező megyei bajnokságban játszó csapatról van szó.
2: Az szép. Igen, tehát hogy volt ilyen rangadó, hogy Dinamo és Szkornicsest FC?
0: Így van. A Dinamosok a labda mellé rúgtak, mert belügyesek voltak.
1: És nem a FC volt akkor, hanem Vitorul Szkornicsest.
0: Vitorul, így van.
2: Azt a pici, miket tudtok?
1: Komolyan, esküszöm, de most azon gondolkodom én is, a napokban beszélgettünk erről valakivel. Nem itt mi beszéltük el a hármas szabályban?
2: Én nem voltam itt a napokban.
0: Nem voltam én itt sem.
2: Nem,
0: ez a beszélgetés.
1: Volt az a pillanat, amikor egyedül ültem a mikrofon előtt, és
2: beszélgettél a
0: szkornicsesti papucsról.
1: Nem voltam hétvégés, de esküszöm, nem találom holott. Nagyon kajtatok a kobakomon, nem találom az emléket. Valaki írja meg, mert szerintem valaki most magára kell ismerjen. A napokban beszéltük ezt el, hogy akkor még nem FC volt, mert hogy ugye nem fociklub, hanem Vitorul, mint szkornicsest jövője, meg hogy mekkora stadiont húzott fel ott Ceausescu. Hát a csillagok összeálltak.
2: A papucs, én most kerestem rá, ez az a csattos bőrpapucs? Az, aminek ilyen nem, csatja van a tetején?
1: Nem, gumipapucs, ez ilyen egybe fröccsentett gumislápi kell
0: vagy
1: legyen.
0: Vagy fröccsentett.
2: Óha.
1: Nagy különbség van a
2: részlet.
1: Között, igen, egyértelmű.
0: Van biztos.
1: 0730 54 88 88, kivel beszélgettem Szkornicsestről, stadionról és Vitorról, Szkornicsestről, írjátok meg, mert nagyon idegesít.
3: Mindenről dumálunk.

0: Ryan Tedder, Linium együtt, ez volt a With Your Love. Fél kilenc másodperceken belül Bogica is ír nekünk, de előtte még Imola is írt nekünk. Olvasom, amit látok én is, mint rendes férfi. Azt írja nekünk Imola, viccet félretéve. Csodás keddet kívánok, én is mindenféle emojik és egy szép vörös kávésbögre benne gőzölgő kávéval. Jó reggelt írja.
1: Jaj, nagyon jó. Közben, hogyha Bogica már szóba került, nézzük el Endrének, hát keveri kavarja őket, ugye megtörténik. Szóval Bogica az inges kérdéskörhöz csatol egy kicsit, még vissza ő volt, aki korábban már üzente, hogy LS, XL-eseket visel, lévén ilyen jó vállas menyecske. Fotókkal is igazolja, látjuk, ahogyan ingben, teszem hozzám, rendesen fel van öltözve, de hogy lovat patkol, illetve most még azt írja, hogy én kérem, hogy az ingek közt legyen apuka és anyuka szekció külön a többitől. Mm-hmm. És milyen vagány az, amikor nézzétek meg egy házasságon belül, mondjuk tényleg, már bocsásd, világ, imádlak, Bogica, jól tudod, de hogy az asszonynak is van inkollekciója, és akkor így külön kell szortírozni, hogy nehogy összekeveredjék.
2: De szerintem nem otthon. Nem, arra gondolod, hogy bevisz az üzletbe, és akkor van man, woman, dead mother.
0: Vagy így, hogy vannak ezek
1: miért
0: a különböző.
1: Meg az anyuka?
2: Nem úgy, na te.
1: Nem úgy. Hallott édesanyák.
0: Ezt a kanyart nem vettük be azért. Szeretném hozzátenni, de viszont a kínálatban vagány volna. Úgy, ahogy van például a slim fit, és akkor volna, hogy daddy fit és mother fit. És kész.
2: Ja, igen. Igen, oké, egyetértek, tetszik. Itt van nekünk Jocó, aki ezt írja, Trina, drág és papucs, köszönjük, ezt nem tudom, minek kapcsán, hogy, ja, hogy hogyan vezet, vagy mi a kényelmes neki. Viszont, nem tudom, erre valószínűleg erre írta. Viszont itt van nekünk Rokman Laci, aki ezt írja, hallgatom a hozzászólásokat, és rájöttem, hogy ilyen inges öltönyös kérdésben fekete öves vagyok. Nem szerettem se az öltönyt, se a nagyon formális öltözéket. Oka van. Nyilván, mert folyton leeszem magam.
1: Én is.
2: Én azt választottam, hogy business casual öltözék, mert kényelmes és olcsó, és nem kell folyton vasalni. Minden alkalomra úgy kombinálod a zakót a nadrággal és a cipővel, meg egy sima pólóval, ahogy épp kényelmesebb, pazar és szexi, és végre valami, aminek formája is van rajtam, és nem úgy nézek ki benne, mint egy víziló, neoprénbe, hozentrágerrel.
1: Na. Jaj, nagyon imádom Rokmalacot, de komolyan. És egyébként igaza van, van ez a business casual, smart casual vonal, én is ezt szeretem egyébként férfi embereken a leginkább, mert se túl feszélyezett nem lesz tőle szegény férfi, és se túl trehánynak.
0: Minden egyes ünnepi közönségben, de bármilyen ünnepi összegyülekezés legyen, legyen családi, vagy akár formális, bármi egyéb, mindig ott van az az egy-két férfi, akit meggyőztek vásárláskor, hogy ő tulajdonképpen egy-két mérettel kisebb, mint amennyit
1: ő. De ki győzi meg ezeket a férfiakat?
0: Nem tudom, de van az az ing, ahol már a gombok látszik, hogy küzdenek a létezésért.
1: Mi mert... az? Nem, hogy küzdenek, hanem ilyen konkrétan be lehet nyúlni és csikizni a hasi szőrrészt.
0: Igen, egy köldökpukkantás zajlik két gomb között. Vagy látszik, hogy azért továbban az a zakó is, vagy amikor a nadrág szíj küzd alól felül mindennel.
1: Igen.
2: Eláruljam a titkot.
1: Na.
2: Hogy megy ez? Én sokszor észreveszem magamon, én most szembenézek magamban, miért ne? Én úgy szoktam csinálni, hogy néha csak azért
1: nem
2: megnézem egy számmal kisebb méretet. Felpróbálom kicsit szűk. De én mindig úgy veszem meg, hogy ez
1: ebbe majd belefogysz, vagy mi?
2: Ez a motivációs darab.
1: Jaj,
2: ez a motivációs darab.
1: Mondok neked egy sokkal low budget, olcsóbb megoldást. Jó, mert mi nők rendszeresen ezt csináljuk, csak nem költjük a pénzt fölöslegesen mondjuk XS-es ruhaméretű cuccokra, hanem a konfirmálási időből megmaradt trapéznadrág, vagy az ezelőtt 20 évvel még szülés előtt nagyon jó volt miniszoknyát.
2: Az jó, csak fordítva most hogy... a bőrésze felül.
0: Csak olyan hülyén néz ki a slica bokámnál.
1: Jaj, nem lehet bírni ma a fiainkkal. Na jó, elengedjük egy kicsit a kezüket, és gyertek, fogjuk meg egymást, egy drága hallgatók. Eljött az ideje, hogy játék, játék, játék. Úgyhogy egy kicsit rátok koncentrálunk, mindjárt jövünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Októberben elszabadulnak a káposzták, és 3 napig nem lesz megállás Gyergyószárhegyen. Október 16-a és 18-a között szervezik a híres szárhegyi káposztavásárt és fesztivált. Várnak a hagyományőrző és gyerekprogramok, főzőverseny és a kiváló hangulat, melyről többek között a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Sergő Zenekar, Mr. Piano, a Langaléta Garabonciások, a 4-es Street és Dániel Fi gondoskodik. 19. híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál. Október 16-18.
2: Az ordogulás mindenkinél előfordulhat. A Ring Szilhája spray megszünteti az ordogulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ring Szilhája felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek. Ring Szilhája 2 és 12 év közötti gyermekeknek. Naponta 3-szor alkalmazható, maximum 7 napon át. Ezek a gyógyszerek xilometazolint tartalmaznak és vén nélkül kaphatóak. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót, a lejárt szavatosságú és vagy nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Külső utca 12.
7: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak és inspiráló történetek a nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
2: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
8: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek

0: folytatódik a születésnapi játékunk, ugyanis 2 nap múlva a Rádió Gaga 27 éves lesz, de még rengeteg nyereményünk van. Lássuk, hogy kinek adjuk a következőt.
1: Mindjárt a Supermarket 100 lejes vásárlási utalmányát nyerheti meg Andrea, hogyha felveszi a telefonját, ami már is csünk, és persze egy jó kis fantázia ajándékkal, mert az nem kerül pénzbe, csak gondolkodásba meglep bennünket.
2: Lássuk, mennyire lesz kreatív Andrea, és egyáltalán miről csicsergünk velem. Halló,
3: jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz, kedves jó Andrea! Reggelt. Nagy szia. Andrea, Berecki, Szili, Máté Kincső vagyunk a Rádió Gagától, gyere, tegeződjünk!
3: Jó, rendben, én benne vagyok.
2: Na, szuper! ezt az egyességet paktom, hogy gyorsan megkötöttük. Ó, egészségedre, kedves Andrea, ha jól halljuk, kicsit tikácsolsz meg, vagy hővele vagy betegedve?
3: Hát igen, most kezdek egy kisebb betegséget, na de reméljük, hogy hamar túl leszek rajta.
1: Lehet, hogy mire a nyereményjáték meg lesz, már meg is leszel gyógyulva. Lelkileg reméljük.
0: Az jó is lenne, igen. Na figyelj, Andrea, hát igazából az lenne a fontos, hogy játszodjunk egyet, jó? És akkor a feladatod csak annyi, hogy ugye hamarosan a Rádió Gaga 27 éves, éppen ezért valami fiktív, kitalált ajándékot kellene adja a rádiónak, akkor mi lenne az?
3: Hát én gondoltam egy ilyen teljes wellness hétvégére, utapácsra
1: is. Mi van benne? Gyere, részletezzük. Ha már fantázia, akkor menjünk teljesen bele a medencébe.
3: Hát legyen egy teljes masszázs, új nőknek, mint férfiaknak.
1: Külön köszönjük.
3: Egy teljes kikapcsolódási hétvége.
2: Jaj,
3: szórakozási lehetőségek.
2: Mint például?
3: Az ember kicsit kiengedheti magát.
2: Nagyon-nagyon jól fogalmazol, csak érdekel az is, hogy a szórakozási lehetőségek mit akarnak. Például, nem tudom, közös teke versenyt, partit, kört. Most az jutott eszembe.
3: Az is lehetne, vagy valami, ami kicsit összeráz, vagy az egész csapatot, valami csapatépítőjáték is.
0: Aha. Jaj, ebből vannak azért fura tapasztalataink, de hát ez igen, jobb lesz egy jó kis sakkbajnokság, valami. Mindenképp köszönjük, drága Andrea.
3: Akár nem tudom, ki mennyire szereti, de az is benne lehet.
2: Te azt szokás mondani, hogy ajándék lónak ne nézd a fogát, még akkor se, ha fiktív lóról van szó. Úgyhogy bármilyen típusú játékok lennének, vagy kikapcsolódási lehetőség, szerintem mi?
3: Egy kicsit felszabadul az ember.
2: Pontosan.
0: Igen, te voltál már ilyen, nem csapat összerázó?
3: Igen, voltam, és sokat segít. Kicsit megkönnyebbül az ember, majd úgy összerázza a csapatot olyan.
1: Na, az jót tesz, hát főleg a hajnalig tartó összerázó buli, az ugye része az egésznek.
3: Az igen, főleg a másnap, amíg kell dolgozni, de tényleg jó.
2: Jaj, ne. Úgy kérjük ezt a fiktív ajándékot, hogy mindenképp mondjuk max szombatig tartson, hogy a vasárnap még legyen adott a pihenés.
1: Dobjál be a közösbe egy fiktív szabadságot mindenkinek.
3: 7 órás, mint a Gaga születésnapja, 27 órát tartson.
0: Na, ez így jó, ez kreatív.
2: Nagyon jó. Andrea, nagyon ügyes voltál, azt kell, hogy mondjam. Ez ritka biztos. Jó ajándékot kaptunk tőled, köszönjük nagyon szépen. Úgyhogy már csak annyi van hátra, hogy ezt méltó módon megköszönjük. Neked egész pontosan jó kis nyereménnyel, ugyanis a Supermarket felajánlásával egy 100 lei értékű vásárlási utalvány nyertél. Gratula neked!
3: Rendben, köszönöm szépen!
1: Köszönjük, hogy itt voltál, és gyógyulást akkor tovább. Reméljük, hogy sikerült egy kicsit segítsünk a gyógyulásban. Szia!
3: Igen, kicsit megkönnyebbültem. Viszonthallásra!
0: Szia!
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
5: Mindenről dumál.

0: megint olyan ajándékot kaptunk a születésnapi játékban, hogy ha ez mind valóra válnos, egyszerre megkapnánk, akkor nem volna időnk dolgozni, de azért köszönjük, nagyon jól esik.
1: Gratulál Andinak, illetve köszönjük szépen Balázsnak is, aki szinte meglepett bennünket. Egész pontosan az oly sokat emlegetett Szkornicsest és Lápiról küldött egy fotót, jelentjük aláson, megvan, még krokodil is van rajta.
2: Így van, és ha már erről a településről, illetve kincsek a kapcsolatáról beszélgetünk, akkor azt írja egyik hallgató, méghozzá Kántor, hogy akár államelnök is lehetnél. Úgyhogy hajrá, itt a karrier, van akinek onnan összejött. Így van. Hírek következnek, pont van 9-kor jövünk mindjárt.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
8: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
9: Nagyon szépen köszönöm.
8: Nagyon örülök, tényleg.
7: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
10: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, a Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklós, Békény utca 47, és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
11: Reklám. Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakod a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
12: A Venus Artlens Klinika megoldást kínál szemészeti panaszára, a konzultációtól a sebészeti beavatkozásig.
13: Szemészeti kimizsgálás, szürke ájogműtétek, lézeres kezelések, szemhéjplasztikai beavatkozások egy helyen. Hívjon és segítünk! 0742 492 018.
12: Venus Artlens Klinika. Éles látás kompromisszumok nélkül.
14: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pálfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
15: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
16: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat kerest. Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitelezéssel, tartós eredményekkel. Elikon Construct, keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
14: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. lábfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és víz nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
17: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
18: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
19: Külső utca 12.
20: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
21: Több mint 300 munkás és 245 munkagép dolgozik a Gyergyóalfaludi-Tró közötti autópálya szakaszon. Több mint 20 ezer munkahelyet kínáltak az országos állásbörzéken. Országszerte lehűlés várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek, én Hadnagy Iva vagyok. A Mentsétek meg Romániát szövetség nem vesz részt olyan kormányban, amelynek a Szociáldemokrata párt és tagja is a parlamenten sem szavaz meg olyan kabinetet, amelyben peszedes miniszterek kapnak helyet, jelentette ki tegnap Dominik Fritz. Az USZRE elnöke a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után közölte, hogy pártja nyitott lenne egy Penele USZRE RMDS kormányra Niculescu vezetésével. Fritz a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az USZRE nem hajlandó olyan háttéralkuba bele menni, amelyek csak meghosszabbítanák a jelenlegi politikai válságot. Több mint 300 munkás 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhelyi Türgu-Nyámc autópálya Gyergyóalfalu-Ditró szakaszán, közölte tegnap az Országos Közúti Beruházási Társaság. Az állami vállalat tájékoztatása szerint október első 10 napjában a stráda szakasz több pontján is folytatódtak a munkálatok. A kivitelező talajmegerősítést és földmunkálatokat végez, hidakat, felüljárókat és a gyergyóalfalvi csomópontot építi. A 14,4 kilométeres szakaszon összesen 18 híd felüljáró és viadukt, 3 vadátjáró és egy közúti csomópont épül. A szerződés szerint a tervezésre 10, a kivitelezésre pedig 24 hónap áll a rendelkezésre. A Gyergyóalfalu-Ditró az A8-as autópálya Nyárad-Szereda Legin hegyvidéki szakaszának első építés alatt álló része, egyben az első Hargita megyében épülő autópálya szakasz. Több mint 20 ezer munkahelyet kínált 1370 munkaadó a végzősöknek szervezett országos állásbörzén, közölte tegnap az Országos Munkaerő Ügynökség. Az intézmény adatai szerint a rendezvényen több mint 5100 álláskeresőnek ajánlottak munkát a helyszínen. Az eseményen 18130-an kerestek állást, közülük 6600 végzős fiatal volt. A fogyasztói árak 2026. augusztusában átlagosan 80%-kal haladták meg a 2017-es éves átlagárakat Romániában. A legnagyobb drágulást a villamos energiánál, a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál és egyes élelmiszereknél jegyezték, derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közzétett elemzéséből. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette be tegnap az Ukrinform hírügynökség. Az előterjesztést 266 képviselő szavazta meg a 450 fős törvényhozásban. A törvény elfogadása elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, hogyha az ukrán parlament jóváhagyja a nemzeti kisebbségek oktatását, a kiterjesztéséről szóló jogszabályt, nem emel újabb akadályt. Október 12-e és 25-e között országszerte lehűlés várható, a hőmérséklet pedig fokozatosan az ilyenkor megszokott értékekhez közelít. A csapadék valószínűsége az egész időszakban magas marad. Erdélyben az első napokban a nappali csúcsértékek átlaga 16 fokról 13 fokra, az éjszakai minimumoké pedig 10 fokról 2 fokra csökken. Később a maximumok 14, a minimumok pedig 3-5 fok körül alakulnak.
22: Most pedig

0: reggelt, jó reggelt, 9 óra múlt néhány perccel, nincs még minden veszve, csak 9 óra veszve van a mai napból, de a többi még előttünk van. Ez a hármas szabály, folytatjuk a mai kiadást.
1: Pontosan, mi mind a hárman itt vagyunk, egyikünk se veszett el egyelőre. Máté Kincső, Nagy Endre és Beretki Szilvi a mikrofonnál, a következő 2 óra még a miénk, úgyhogy használjuk ki.
2: A miénk és még a Hooligans-é is, hiszen ők vannak itt az óra legelején, az óra nyitó dalunkat ők hozzák, bővül tehát a csapat. Mondjuk ugyanakkor 07 30 54 88 88 jöhetnek az üzenetek és a játék regisztrációk. Hooligans érkezik tehát, és a szépnek tűnik.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében pár.

0: Olivia Rodrigóval indítjuk a mai harmadik óránkat, de nem azzal indítjuk, hanem csak a megszólalás előtti utolsó dal volt ez, és van itt egy forgalmi információ is, amit mindenek előtt el kell mondjunk nektek. Tolmácsolnunk kell, ugyanis László elküldte nekünk, és hogyha László elküldi nekünk, akkor mi leszünk annyira kedvesek, hogy beolvassuk az üzenetét. Azt írja, hogy óvatosan a Fortunánál, ugye Marosvásárhelyen nem működik a jelzőlámpa.
1: Óvatosan. Ilyenkor érvényre lépnek azok a táblák, amelyeket nem sokat szoktunk nézni, mert meg vagyunk hozzá szokva ügyesen, hogy nekünk a piros, a sárga, meg a zöld mindent elmagyaráz, de közben ilyenkor tudni kell, hogy melyik a főút, melyik a mellékút, kinek van jobb kis szabály szerint elsőbsége, és melyik sávot hogyan választottuk, melyikről. Igen.
2: Kérlek szépen, ne flegmázz, köszönöm szépen. 30 éve élek ebbe a városba. A legkegyetlenebb kereszteződés az, amikor nem megy a jelzőlámpa. Az a Fortunás. Uh-huh. Úgyhogy mindenki, aki át kell, azon menjen, többek közt én is ma. Legyen szíves, maradjon nyugat. Nyugat.
0: De kelet is
2: maradjon
0: lehet.
2: Nyugat, jó? De lehet kelet is. Maradjon nyugodt, ez a legfontosabb. És ahol éred, ott menj. Tehát, hogy nincsen értem a jogkész szabályt, értem a főutat, de muszáj van, tehát mellékutcából nem tudsz kimenni. Ha nem vagy egy kicsit, elnézést, köszönöm, akkor nem tudsz tovább, nincs hogy.
0: Nekem van egy 10 pontos kérdésem. Nem azért, hogy mérlegre tegyük a székelyföldi városokat és a székelyföldi városokat, de hasonló helyzetnél azért mi szoktunk találkozni forgalmat irányító rendőrbácsikkal. Nénikkel, tudod, akik pácával kiállnak, mutogatnak. Vásárhelyen, főleg a Fortunánál, tudván, ugye én is ott éltem 10 évig, az tényleg kocsog kereszteződés.
1: Szerintem
0: oda nem rendelnek
1: ilyenkor? Csak akkor tesznek ki rendőrt, el akarják tenni lábalól.
2: Meg akkor tesznek ki, hogyha tényleg dugót szeretnének. Maradjunk annyiban, én szeretem a rendőröket, meg szeretem a forgalomirányító jelző rendőröket, nagyon cukik, nagyon vagányak, sipolnak, fütyűnek, de lehet, hogy megoldjuk mi. Ez az a kategória. Hagyják ránk, mert szerintem jobban megoldjuk mi.
1: Ennél már durvább helyzetet láttunk például Bukarestben személy szerint. Én, mikor a másik jobbról előzött egy rózsaágyásban engem, és még visszanézett, hogy mit néze.
0: Nézzetek csak ide, minek utána ilyen nagyon jól alaposan és precízen kiveséztük, hogy milyen helyzet, most írja nekünk Iván, hogy most működik.
2: Yes.
1: Csak hosszú volt a sárga.
0: Csak hosszú volt a sárga, lehet,
2: igen. Valaki csak pislogott a sárgás, az itt
0: egy illó. Nagyon vagányok vagytok, drága hallgatók, és köszönjük szépen, hogy ennyire napra készen tartotok bennünket. Szép reggelt kívánok, írja nekünk Isti, ugye Máriusz apukája, őt jól ismerjük, illetve beköszön hozzánk Margit is. Sziasztok, jó reggelt, írja nekünk, és végül, de nem utolsó sorban, Vihar jelzi, hogy most már Kölnnél gyülekeznek. Azt mondja, hogy menjek kamionsofőrnek. Nem lehet, hogy egyet egyszer gondolok, s elindulok.
1: Na hát, kíváncsian várjuk erről a beszámolót.
0: Nem énekel.
2: Kell ahhoz egy jogosítvány, nem szólok, de annak egyszer fogják neki, és abban bíztatunk, támogatunk, elmegyünk a vizsgádra, megnézzük, és akkor onnan...
0: Ott fogtok állni egy szál tulipánnal, egy szál
1: a jogosítványodon...
2: Beillik a pótkocsiba.
1: Hátulról szurkolunk majd, és egyértelmű, hogy a jogosítványod az ABC összes betűje rajta lesz majd. Ától Z-ig minden kategória neked.
0: Esküszöm, hogyha van életcélom, akkor egyszer ez
1: Zeppelin.
0: A Zeppelin? Hányig megy a betűzés? Nem tudom, őszintén. Mi a max?
1: D plusz E plusz...
0: F van.
2: A, B, C, D, ugye van, és akkor F nincs, nem tudom, hogyha van, nincs, hanem ott aztán jönnek az ilyen...
1: Igen, utána
0: fogom. Én a K-ig el szeretnék jutni.
2: Hát addig mehetsz, mondom, E után nincs semmi. Te nyugodtan.
1: K, mint karuca.
2: Próbálkozz.
0: K, mint karuca.
2: De mondom, villamosan leteheted, mert minden nagy sikerű Székelyvárosban van villamos, ugye?
0: Tényleg, hát ha egyszer villamosofőr leszek, akkor valószínűleg, bár óvatosan az ilyenekkel akartam mondani, hogy arra valószínűleg már mindenhol is lesz villamos, de nekem középiskolában egyszer mondta egy kedves jó barátom, hogy elmegy nőgyógyásznak, mondtam, ha te igen, akkor én apáca leszek. Hát csak én hazudtam kettőnk közül. 07-35-54-88-88.
2: Még.
0: Jaj, küldjetek üzenetet. Rádió Gaga. Mindenről dumálunk.

De csak így vagy jó, New Level Empire Wolf Katiékkal együtt folytatjuk a mai kiadást. 9 óra 23 perc, csodálatos október 13-a, szerencsére nem péntek, és fontos nap, mert ma van, képzeljétek el, az agytorna világnapja. Vagyis amikor tudatosan megdolgoztatjuk az agyizmainkat azért, hogy egy kicsit formában tartsuk, és talán ez az, amivel nem eleget foglalkozunk, azaz

0: mindig most már legtöbbször készterméket fogyasztunk, rendszerint legtöbb esetben lebutított pár másodpercet terméket, amit nem kell értelmezni, nem kell gondolkozni rajta, nem kell feladatot megoldani. Nagyon kevés az, aki azt mondja, hogy reggel már pedig a keresztrejtvény, a szudoku, vagy egyáltalán olyan szöveget fogyasztok, amivel egy kicsit azért megizzad az agyam.
1: Jó, én nagyon bírnám azt az életet, ahol reggelente van idő erre. Halál komolyan, imádok szudokuzni. Meg a keresztrejtvényt is szeretem alapból, de a szudoku az nagy kedvencem. Csak ott az hová fér be még egy laza 20 perc szudokuzás?
0: 20 perc?
2: Hát az nem elég. Szudokuzni?
0: Elég. Nem muszáj végig telefonozni ott az időt.
2: Ahogy például csak szólok, hogy lehet kapni most már olyan budipapírt, amelyeken szudoku van.
1: Menj már! És akkor mit csinálsz, hogyha nem tudod megfejteni, addig nem a fejezetben, amit egyébként be kellene
2: fejezni. Ezt elrontottam, kitörlöm.
0: Vagy mi van, olyan szépen fejted meg, hogy sajnálod elhasználni.
1: Na ez az.
0: Olyan, mint a példányokat töltöttem ki közben, hogy... És akkor mit csinálsz?
2: Valaki tudna beadni a névét, szóval mi? Hát de most adtunk. És hát akkor ezeket kitöltöttem.
0: Kiabálnak ki a kedves rokonok, aki mindig felkészületlenül megy a háborúba, hogy drágám, elfogyott a szudoku.
1: Velünk is baj van, tudjátok? Tehát az agytorna világnapján 2 perc után a témánál vagyunk.
0: Szilimont van olyan.
1: Úgyhogy igen. Nézzétek meg, ilyen gyönyörű szép dicséretet kapunk, most rendesen szégyellem magunkat. Azt mondja Melinda, hogy szevasztok gagáik, hogy a nyavajába tudtok minden egyes reggel ilyen jókedvel munkát kezdeni. Értem én, hogy ez a munkátok, de hát emelem előttetek a kalapomat. Meg lettünk dicsérve, kérlek szépen.
2: Hát a kakitól is van jó hangulat.
1: Hát a szekunder szégyen is. Ja, igen, vannak azok a napok, aláírjuk. Egyértelműen minden esetre Melindának nagyon szépen köszönjük. Gyertek, beszéljünk valami jóról. Mit szóltak?
0: Beszéljünk valami jóról.
1: Beszéljünk arról, ami egyébként most már néhány hete szembeszaladt velem az interneten, és mind vártam a megfelelő pillanatot. Mondjátok meg kérlek mindenek előtt, mert nem tudom, nem emlékszem, rég vásároltam őszintén autót, hogy van, hogy év vége fele érdemes venni, vagy eladni autót.
0: Azt tudom, a saját bőrön tapasztal, hogy venni egyáltalán soha nem érdemes.
1: De mert az egy pénztemetős ügy.
0: Igen. De hogy mikor kevésbé
1: nem is az, hogy milyen, tehát nem hogy megterhelő, csak valaki annak idén, amikor még én is használtam autós. Venni?
2: Most gondolkoz logikusan, igen.
0: Venni, de mikor?
2: Tehát, hogy év végén az embereknek kevesebb pénzük van, jönnek az ünnepek, jön az új év, alapból nagyobb a fűtésszámla, egy kicsit nehezebben költünk mindenre, mert depressziósok, mert 6-kor sötét van,
1: akkor
2: vagy 5-kor.
1: Érdemes kocsit venni?
2: Hogy azért érdemes venni, mert kevesen vesznek, magyarul a piac az egy kicsit lennebb jön, mert hogy hát nem kellett másképp eladni. Akinek sürgős eladni decemberben, januárban, az azt mondja, hogy na mindegy, akkor adom inkább 2000 euróval olcsóbban, mondjuk az lehet, hogy sok egy autónál, 500 euróval olcsóbban.
1: Tehát akkor nem érdemes télen eladni? Ez az én következtetésem.
2: Így van, így van.
0: Na jó, de ha úgy van, hogy beszéltük, hogy szezonon kívül érdemes, ugye pont tegnap beszéltünk erről, hogy szezonnal szembe kell vásárolni, akkor télen kabriót kell vásárolni. Lehetőleg olyat, amelyiknek nem működik a teteje, és akkor azt le lehet alkudni.
1: Ó, igen. És még mindig van jó pár hónapod a következő tavaszi napig, hogy megjavítasd a tetőt.
0: Amikor eladod drágán, de felmennek az árak.
1: Nagyon ügyes. Endre tudja, hogy kell ezt csinálni. Igazi kokeller lett pillanatok alatt. Na jó, autóvásárlásról fogunk beszélgetni, mert hogy van egy nagyon jó kis hirdetés, amit mindjárt szóba hozunk, addig is 0730 54 88 88. Ti hirdettetek-e meg már autót, és hogyha igen, akkor miként és hogyan?
3: Mindenről dumálunk.

0: 9:30 van, Éva Maxot hallgattunk, és beszélgetünk egy kicsit a jóféle hirdetésekről, mert hogy az az igazság, nem is tudom most már hány héttel ezelőtt, valamikor talán még szeptember vége felé, szeptember közepe felé szaladt szembe velem egy nagyon-nagyon jó hír, és erdély vonatkozásai vannak. A nagyon jó hír arról szólt, hogy hogyan és miként lehet szerethető, vagány, szexi formában eladni manapság úgy egy autót, hogy az tényleg mondjuk hirdetés szintjén figyelemfelkeltő legyen, hogy ne csak arról szóljon, hogy milyen tulajdonságokkal bír a Verda, stb., hanem tényleg annyira megkapó legyen a szöveg, hogy még annak is kedvet támadjék az autóvásárlásra, akinek mondjuk addig meg se fordult a fejében. És mindez köthető egy székelyföldi autós hirdetéshez. Most azt nem tudom, hogy szerintem azért olvasgassunk bele ebbe a hirdetésbe, hogy méltó módon tudjunk ízelítőt adni, hogy miről van szó,
1: ezt
0: nem?
1: Egy-egybe kéne továbbadni, ez zseniális a szöveg. Mi? Tényleg olvasom végig?
0: Igen.
1: Nem olvasom végig.
2: Benet ki, olvas, figyelem.
1: 11-ig van időnk itt felolvasgatni. Olvasom az első részt. Az első részt elolvasom, jó? Azt írja, Fater eladja a Nissan. Én írom a hirdetést, mert ő anyával elintézné, hogy az autó megy, gyere nézd meg. Ezért hozzátennék pár dolgot, mielőtt valaki megkérdezi, hogy híme vagy nőstény. Uh-huh. Itt az adatokat most nem olvasom, mert nincs értelme. 6400 euró, ez fontos. Na, az, aki csak az adatokat kereste, az mehet is szólni a feleségének, hogy csak nézegeten nem akarok venni semmit. A többieknek bemutatom részletesen. Ez az autó úgy néz ki, mint aki már reggel 6-kor felkelt, miközben te még azt álmodod, hogy sikeres vagy. Nincs megsértődve, hogy terepjáró formája van, nem akart közben kupé is lenni. Nissan X-Trail. Bocsánat, már kell, de így. Olyan kiállása van, hogy legszívesebben megkérnéd, hogy segítsen arrébb tenni a szekrényt.
2: De ez nagyon jó.
1: Egy ilyen felütés után nincs, hogy ne olvasd tovább, nem?
0: Az
1: érzésed, hogy ezt akarod tudni.
0: Na igen, és akkor menjünk tovább, szerintem megéri a fel, mert például az automata váltó kapcsán ezt írja, hogy nem kell kuplungozni, váltogatni, marad figyelmed arra, hogy minden elágazásnál elmond, erre is lehetett volna. A jobb kezed felszabadul, így vezetés közben sokkal érthetőbben el tudod magyarázni az előttünk haladóknak, hogy mi a probléma.
2: Ezt nagyon vagány gesztikulálni kell a hazai forgalomban. Automata váltónál ez tényleg vagány. Egyébként ugye lévén, hogy egy ilyen terepkocsiról van szó, azt írja 4x4-es nálunk, ez azért jó, idézem, mert a gyere fel, nyugodtan jó az út, mondott, hogy sokszor olyan ember mondja, aki 30 éve traktorral jár. Egyébként ide visszautalása a székelyföldi eredetére a hirdetésnek, mert ugye bár magyarországi portál is meglebegtette és lehozta a hírt, egy Gyergyószent Miklós hirdetésről van szó, csak szólok.
0: Így. Nagyon szeretjük Gyergyót, most már még jobban. Írja még azt is a hirdetésben, hogy van tolató kamera, így látod a mögötted álló rokont, ahogy egyre kisebb helyen mutogatja, hogy még bőven van hely.
2: Gyere.
0: Ez is annyira tipikusan mi vagyunk, nem? Automata klíma, írják, még beállítod a hőfokot, és onnantól már csak arról kell vitatkozni, hogy rád fúj-e. Természetesen rád fúj, mindig rád fúj, akkor is, ha ki van kapcsolva. Igen, és akkor itt még van néhány adat, ezeket Szili olvas.
1: Oké, 9 szólós kijelző, Bluetooth, Android Auto, CarPlay és iGo GPS, beírod, hova akarsz menni, és megtervezi az utat. Fater fejből tud egy másikat, de ő nem jár az autóhoz. De a Fatert nem adják az autóval. Nagyon jó, illetve az audio rendszer, ugye, ami nekem személyesen ez nagyon fontos lenne, arra pillanatra, amikor egyedül maradsz, megszólal a kedvenc számod, és a következő 3 percben a Gyergyói medencének saját Freddie Mercury-je lesz.
0: Igen.
1: Hát imádom.
0: Engedjétek meg, még, hogy a zárszót szuszakoljuk bele, van még néhány apróság, de talán ez a legfontosabb. Azt írják a hirdetés végén, hogy hozhat szerelőt, hozzáértő ismerőst, vagy azt a sokkorodat, aki felnyitja a motorháztetőt, néz 20 másodpercig, majd megkérdezi, hogy ez dízel? Csak előre tisztázzátok le, hogy kiveszi meg az autót, nehogy a végén a sógor alkudja le magának. Zseniális, szerintem már a szöveg önmagáért beszél, de természetesen ki fogjuk ezt vesézni addig is. Ha valaki véletlenül tudja, hogy Gyergyó környékéről kitől származik a hirdetés, jól lenne összekötni vele minket.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: 3. szabály. 7-től 11-ig.

0: Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Októberben elszabadulnak a káposzták, és három napig nem lesz megállás Gyergyószárhegyen. Október 16-a és 18-a között szervezik a híres szárhegyi káposztavásárt és fesztivált. Várnak a hagyományőrző és gyerekprogramok, főzőverseny és a kiváló hangulat, melyről többek között a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Sergő Zenekar, Mr. Piano, a Langaléta Garabonciások, a 4-es Street és Dániel Fi gondoskodik.
9: 19. híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál. Október 16-18.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Külső utca 12.
12: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrend kiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
13: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat kerest. Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitelezéssel, tartós eredményekkel. Elikon Construct. Keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
14: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét slágerek és új zenék.
16: Rádió.

0: Azon gondolkoztam, miközben ezt a nagyon vagány hirdetést itt végigolvastuk, hogy milyen kár, hogy az ember belefektet, minden írói vénáját felvágja, és akkor ennyire vagányul megír egy ilyen szép kis hirdetést, az első komment ékezet nélkül arra. Ennyi lesz a reakció. Az irodalom kritikusok ezt szorítják ki magukból, és akkor lehet, hogy az embernek kicsit fáj a szíve azért, hogy ennyi írói tehetséget beletett. Mindeközben pedig az is jó, hogy egy ilyen hirdetéssel például már azért valamennyire szelektálod a célközönséget, aki ezt a humort veszi, aki erre a humorra vevő, és aki már félig meddig vihogva, röhögve olvassa végig az egészet, elképzelhető, hogy már egy ilyen kisebb csoportba szét lehet válogatni, hogy ki az, aki tényleg fog majd érdekelni a dolog ténylegesen.
1: Nem fog több embert érdekelni a dolog szerintem, mint ahányat tényleg konkrétan érdekelne egy annyi hirdetés, hogy eladó autó 4x4, ennyi az ára. Inkább itt az a helyzet szerintem, amivel sokkal nagyobbat tud, hogy sokkal több olyan emberhez fog elérni, aki talán tényleg érdekelni fog, nem? Valaki azért nem fogja mondani, hogy jaj, de vicces volt ez a hirdetés. Lehet, hogy akkor akár mi is megvehetnénk, mert vicces volt. Ilyen nem lesz. Tehát ez logikus, hogy nem lesz. Viszont olyan, aki pont keresett egy ilyen terepjárót, eladót, nem tudom mi, az lehet, hogy sokkal több emberhez elér. Én ezt nagyon szeretem. Meg akkor közvetlenebb lesz. Tehát már úgy mész oda megnézni, hogy tudod, hogy nagyjából kivel állsz szembe. Tudod, hogy milyen stílusú beszélgetés lesz ez.
2: Igen, de én alapjáraton azt bírom az egészben, mondom meg egyszer, amit korábban hangsúlyoztam az egész kapcsolatban. Eszem ágában nincs autót venni, tudjátok. Őszintén meg se fordult, de még az én figyelmemet is képes volt teljesen objektív, független szemlélőként felkelteni egy ilyen hirdetés. És ennek kapcsán kezdtem el azon gondolkodni, hogyha esetleg rászánnánk néha az időt, akár akkor, mikor eladni akarunk egy autót, de akár egy ház, lakás, bármi eladásánál, tudjátok, ha rászállnánk az időt, hogy egy kicsit igényesebben írjuk, vagy akár teszem én hozzá lassan ChatGPT-vel írnassuk meg. Szóval, hogy lehetne ezt máshogyan is csinálni, ezt az egész meghirdetősdít, mint sem a közhelyes, hű, de dögunalmas listázzuk, hogy mi hol, mi merre dolgot.
1: Igen, csak ez például, ez a szöveg, ez nagyon sokaknak komolytalannak tűnhet. Most gondolj bele, van egy generációs váltás, és pont ezt beszéltünk még itt zene alatt, hogy igazából régen, tehát ezelőtt 10 évvel nem tudtál egy ilyen szöveget elképzelni. Azt mondták volna, Szeretlek fiam, mit csinálsz?
2: Szerintem jó humorú emberek akkor is voltak.
1: Á, de nem tudom, valami régebbennek az internetnek nem volt ekkora ereje. Az internetre ne írj ki ilyen hülyeségeket. Tehát, hogy volt egy ilyenfajta tendencia, most már lehet, hogy elmegy, sőt, most már vicces, most már mindenki benne van, mindenki TikTokoz. Mindenkinek a felhasználója, de akkor nem ment volna. Most egy olyan ember találkozik a hirdetéssel, aki megvette volna, az azt mondja, hogy na, de ez komolytalan, ne vegyük tőle.
2: Nem értek egyet ezzel, bár tény, hogy nincs mondjuk a közvetlen környezetemben olyan idősödő korosztályhoz tartozó bárki, aki lehet, hogy egy ilyen hirdetésre felszalasztaná a szemöldökét. Számomra egy kicsit, én mindig úgy vagyok, hogy a humor az kortalan, és hogyha nem kortalan, és nem éri el a célját, akkor valószínűleg a humorral vagy a befogadóval van párhuzamosan baj. Na, de lássuk, mi a véleményetek, van még egy jó bő óránk, mint megbeszélni és kivesézni ezt, úgyhogy addig is 07 30 54 88 88.
3: Mindenről dumál.

0: hirdetésekről beszélgetünk, és vicces hirdetésekről beszélgetünk meg. Az, hogy egyáltalán, hogy kell a mai világban egy jó hirdetés megírni, legyen az autó, lakás, bármi. Na, ezekhez jöhet még vélemény 0730-54-88-88.
1: Így van, aki nem tud nevetni rajta, max komolyan veszi és megsértődik, vagy nem fogja a teljességgel érteni az egészet. Nincsen baj semmi azzal, hogyha szelektálódik a vásárló közösség.
2: Nincs. Na, de lássuk, hogy hogyan és miként vélekedtek ti erről. Írjátok meg nekünk, miközben érkeznek a legfrissebb hírek itt a Rádió Gagán, aztán utána górcső alá veszük az üzeneteket, és be is olvassuk őket.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyó Szent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
5: Reklám.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépe

0: www.dezinpro.ro.
1: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Otthonépítéshez vagy felújításhoz mindent megtalálsz egy helyen a Steffi Transcomnál. Víz, gáz, hűtés és fűtés technikai termékek, fürdőszobai felszerelések, valamint prémium beltéri és kültéri festékek, nemes vakolatok és festékkiegészítők széles választéka vár. Steffi Transcom, Gyegyószent Miklós, Békény utca 47. Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.com.
10: A Ringsil HA spray megszünteti az ordugolást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan, 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
11: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: A betakarítás ünnepére készülnek Gyergyó remetén. Október 16-án kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését az APA. Borús, szürke, hideg időnk lesz ma is. A hírek következnek, én Hadnagy Íva vagyok. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Kisebbségek frakciója is támogatja Lukányi Kuleszkut. A kijelölt kormányfő tegnap elmondta, hogy nagyon jó megbeszélést folytatott a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, és közösen keresnek megoldásokat a képviselők által felvetett problémákra. Lukányi Kuleszku a parlamenti egyeztetés után méltatta a nemzeti kisebbségek történelmi és jelenlegi szerepét Romániában, és a diplomácia területén is együttműködést szorgalmazott. Nikulescu szerint most a kormányalakítás a legfontosabb feladat, és legalább 6 hónapra szóló politikai megállapodásra lenne szükség a parlamenti többségben résztvevő pártoknak. Hozzátette, hogy szükség esetén a Nemzeti Kisebbségek frakciója is csatlakozna ehhez a megállapodáshoz. A betakarítás ünnepére készülnek a hétvégén Gyergyó remetén. Ez alkalomból számos programot szerveznek, de a hagyományoknak megfelelő traktoros felvonulást, burogtatót is megtartják. A szervezők éppen ezért várják járműveikkel a gazdákat, függetlenül típustól és évjárattól. Jelentkezni a 0743 210 543-as telefonszámon lehet. Október 17-én szombaton a nagypályán és a termelői piacon egy igazi hangulatos őszi közösségi nap tartanak, amelyen gyermekprogramok, gazdák ügyességi versenye, foci bajnokság, termelői vásár és állatsimogató is várja majd az érdeklődőket. Október 16-án kezdi meg az idei mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte hétfőn Facebook oldalán az intézmény. Az előlegeket november 30-áig folyósítják. Az Európai Mezőgazdasági Garancia alapból finanszírozott támogatások legfeljebb 75%-át az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból finanszírozott támogatásoknak pedig legfeljebb 85%-át fizetheti ki előre, írja az Ager Press. Az APA szerint a cél az, hogy már a kifizetési időszak első napjában minél több gazda megkapja az előleget. Az ügynökség közölte, hogy a támogatások az őszi mezőgazdasági munkák és a gazdaságok folyókiadásainak finanszírozását is segítik.
0: A Gyergyó Remetei Kereszthegy 14-8-ra legyőzte idegenben az FC Árgyes együttesét a teremlabdarúgó másodosztály harmadik fordulójában. A remeteiek már 5-0-ra is vezettek, a szünetben pedig 5-2 volt az állás. A vendégeknél Miklós Péter 5 gólt szerzett, Miklós Árpád pedig 3-szor talált be. A Kereszthegy ezzel megszerezte idénybeli második győzelmét, olvasható a Székely Sporton. Rekordáron 14 millió dollárért kelt el Michael Jordan 1998-as NBA döntőben viselt mezem. A Chicago Bulls legendás kosárlabdázója a finálé második mérkőzésén hordta az aláírt felsőt, amelyet egy Miami ingatlan befektető vásárolt meg. A korábbi Jordan rekord mindössze 9 napig élt, amikor egy másik ugyanebből a döntőből származó mezéért 12,2 millió dollárt fizettek. A mérkőzésen viselt sport relikviák abszolút rekordját továbbra is Babe Ruth baseball meze tartja, amely 24 millió dollárért kelt el.
12: A szakemberek szerint ma túlnyomó részt borús, szürke, hűvös idő várható adáskörzetünkben. Elszórtan csapadék is kialakulhat. 9-12 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.
11: Most pedig.

0: Délelőtt 10 múlt néhány perccel a kedben vagyunk benne, és kedvünk van nyereményt adni, mert születésnapi játékunk zajlik. A Melinda Insta felajánlott egy nagyon vagány mini JBL hangszóró, diszkófény is van benne, lámpaformája is van, hihetetlen, érdemes játszani érte, 400 lejtér.
1: Ó, jaj, mondja Nagy Endre, itt van Berecki Szili is, én Máté Kincse vagyok, ráadásul mindhárman arra buzítunk titeket, hogy regisztráljatok, játszatok velünk.
2: Így van, és jönnek a jó zenék is, természetesen Rixon és a Me and My Broken Heart, úgyhogy gyertek ti is, az összetört szívetek is, az egészséges szívetek is, a mindenféle, mert még egy órán hátra van.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

0: volt Adele, most Adela lett ebből. Én nem tudom, elment a dal. Los Angeles, igen. Itt is vagyunk veletek, és folytatjuk, mert még egy óránk azért hátra van a mai műsorból, és szeretnénk mindenféle vagánysággal foglalkozni. Csak azért, mert hogy van egy nagyon jó kis cikkünk, amit Kincső hozott nekünk a mai napra, egy hirdetés szöveg, egy autós hirdetés, nagyon egyszerű kis autó hirdetés szöveg, ami igazából nagyon megmosolyogtatja az embereket, bárki olvassa, és aki nem akarja az autót megvenni, még annak is nagyon tetszik, nem? Tehát úgy rákeresel, és azt mondod, hogy ezeket el akarjuk olvasni. Úgyhogy innen indultunk, és ott tartunk, hogy mi kell ennek ahhoz, hogy jó legyen a szöveg. Egyáltalán működik ez a humorizálás, vagy ez a kicsit már ironikus, kicsit már cinikus hozzáállás az egészhez, vagy azért inkább nem?
1: Hát jó kérdés.
2: Működik. Szerintem működik. Ma már működik. Lehet, hogy valamikor, ahogy te is mondtad, régebben ezt lehet nem vették volna elég komolyan, de az igazság az, hogy ma már akkora a tartalomdömping, meg akkora az egyformaság, az uniformizált tartalom mindenhol, főleg online világban, hogyha valami kilóg a sorból, az csak jót tesz neki. Tehát mindenképpen többet segít, mint árt, hogyha valami egy picikét más is kitűnik. Tehát gondoljatok bele, most ezt analóg világban mész az ócskapiaci soron végig, mindenki kínálja unalmas módon a 3 zoknit 10 leér. Van egy fickó, aki annyira vagányul, annyira humorosan, annyira karakánul is egyedi módon kínálja a portékáját, ha egyéb nem azért összegyűl a nép, hogy meghallgassa, hogy mit művel.
1: Egyébként igen, és nézzétek meg erre milyen jó példa. Én őszintén nem tudom, hogy most akár Ószeren, de bárhol máshol is még alkalmazzák-e a rimbeszedett portéka kikiáltást, de hogy annak idején az mennyire nagyon működött, vagy ugyanígy, na hát beszéljünk idézőjelesen haza egy keveset, hát rádióként működünk. A rádiós reklámoknál is érdemes meghallgatni, megfülelni esetenként, hogy melyik az a reklám, ami hogyha rimbe van szedve, lehet, hogy egy pillanat erejéig ugyan, de kicsit jobban felkapja az emberek figyelmét, jobban elcsípi.
0: Mi kell akkor legyen, mi kell egy ilyen hirdetéshez? Az, hogy legyen akkor egy ilyen bevált taktika, vagy az, hogy kicsit másabb legyen, mint minden más?
1: Na ez jó kérdés, hogy...
0: Hogyha teszem fel, van egy olyan hely, ahol mondjuk tényleg mindent rimbe szednek, és mindenhol, tehát az ócska piacon mindenki rimbe szedi, hogy gyere babám vasat venni, hanem nem lesz ezután mit enni, vagy nem tudom, csak mondtam egy példát.
2: Bravo.
0: És mindenki...
2: József Attila díjat szívi.
1: Te vagy a hirdetések Adonisza.
0: Sinem van a pályafutásom.
1: A rímes hírek Adonisza. Oh.
0: Hogy ilyen helyen azért még egy rímbeszedet mondat, mondjuk ez pont lehet, hogy beletalálva annyira rossz. De hogy nem fog kitűnni a tömegből, mintha valaki valami mással jön.
1: Az nem. A helyzet, én azért vagyok nagy partnere, látjátok, a rímbeszedet bárminek is, főleg a hirdetményekről van szó, mert alapjáraton sokkal fülbemászóbb. Tehát ha megnézel egy televíziós reklámot, ha meghallgatsz egy rádiós reklámot, ha elkiáltja magát szépen páros vagy kereszt rímbeszedve magát az ószeres árus édes, mindegy, az tény és tagadhatatlan, hogy a gyerekeket se véletlenül mondókákkal tanítgatják, ugye ékes szép magyar anyanyelvünkre. Sokkal fülbemászóbb, sokkal könnyebb, nem tudom, memorizálni is, de sokkal inkább fel is kelti az embernek a figyelmét. És szerintem ez olyan tuti recept, ami 500 év múlva is, és 500 évvel ezelőtt is valószínűleg járható út volt.
0: Ez jó ötlet, akkor megmondom az óvónéniknek az óvodában, hogy a gyerkőcnek olyan mondókákat tanítsanak, amivel el lehet adni lakást, autót, kicsi kutyát, bármit.
1: Na, jó? Az lenne a tuti, mert hogyha valamivel valamit el lehet adni, az a gyerek téma. Tehát,
2: igen, képzeld el, hogyha ugyanezt például mondjuk egy ilyen hangzó hangüzenet, vagy akár egy lejátszható hangfájl formában egy cuki gyerek hang mondja el, akkor már is kész a siker, jól tudjuk, hogy ezzel és női bájjal bármit el lehet adni.
1: Hát, igen, meg állat kákkal, kis csibékkel, kis cicákkal, kis kutyákkal, tehát kis állatokkal
2: is. A rímbe elnyámogja, hogy gyere babám, vegyél vasat.
1: Valami normális rímet erre, akkor ki kellene találjunk például most zene alatt. Megyünk tovább, jön a tankcsapda, addig várjuk az üzeneteiteket.
3: Mindenről dumál.

0: 10 óra 21 perc van, vidám kedd délelőtöt kívánunk mindenkinek. Nagyon röviden és nagyon tömören az iménti dalfelkonf mentén és annak árnyékában érkezik kedvestől a rövid, de még tömörebb üzenet. Nem a témához kapcsolódik, de yes, stop jabda! Köszönjük szépen!
1: Ezt így kellett beolvasni.
0: Ezt remélem, hogy sikerült hanghordozás szintjén is hozni a hangulatot, drága kedves.
1: Már várom, hogy ugyanígy lelkesedjél, hogy Justin Bieber!
0: Lesz az a helyzet. És lesz az a pillanat, ki tudja. Közben írja Slayer Mandula, hogy Wöndgolf Patrum, ugyanitt boiler eladó.
1: Jaj, de ezek annyira kedvencek, amikor valaki leírja, hogy milyen jó állapotban levő, nem tudom én milyen autó eladó, de elcserélem fejős tehénre. És akkor ezek vannak ilyen tipikusan, látszik, hogy ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam, enyhén vidéki apró hirdetés, ahol látszik az, hogy mi az értéke, mi a valós értéke egy meghirdetett tárgynak. Tehát rozsdamentes, fantasztikus állapotban van, nem eszi az olajat, de talán egy ügyesebb kecskét megér.
0: De szokott ilyen lenni? Komolyan én rég jártam apró hirdetések házatáján, hogy a kocsit, mit tudom én, kecskére cserélik?
2: Hát most lehet ez egy ilyen banális példa volt, de miért ne? Hát miért ne? Így van.
0: Olyat az, láttam már, hogy nem tudom, három szobás tömbházlakást cserélünk négy szobásra, és a különbözetet fizetjük. Jó, oké, de hogy ennyire egymástól jó, eltérő jószágok lehetnek.
2: Hát képzeld el, van otthon egy fejős tehened, már éppen már nem akarod tartani, mert nem akarsz kijárni mezőre rendezni, meg stb. És akkor azt mondod, hogy el akarod adni, de mit vennél belőle? Mondjuk egy autót. Csak akkor látsz egy olyan apró hirdetés, hogy valaki eladja a négyes golfját egy fejős tehénre. És hát ez az enyém. Hát ez az enyém, én emberem, és kész.
0: Hát a bajra, a közben.
2: Körül dolgozik.
0: A közben a kezünk alá dolgozik. Egyrészt korábban írtam még, de hát mekkora aktualitása van. Azt mondja, jelenleg, amivel eladható egy autó, az a Teleotonk című gondolat.
2: Igen, ez igaz,
0: és egyébként ez húzó erő tud lenni, nem? Az mostani benzinárok mellett.
1: Egyrészt igen, másrészt van az, aki, és ezt nagyon sokszor még akár drága autókhoz is odaírják, hogy új téli gumik vannak rajta. Most akkor itt álljunk meg egy percig. Ha egy autóban az a legnagyobb érték, hogy mennyit ér a négy gumia, akkor elgondolkodnék, hogy tényleg mondjuk, amilyen árak vannak, elképzelhető, hogy négy márkásabb téli gumi simán megér egy 20 éves autót.
2: De figyelj! Igen, azt mondom, tehát van egy 4-es golf eladó, például maradjunk ennél a példánál, kér mondjuk 1300 eurót, teszem fel, mondtam példát.
1: Abban 1000 a gumi.
2: Azt mondod, hogy ha éppen nem is 1000, de ha van rajta 4 jó téli gumi, mert ugye azt nem számolod fel külön, hogy azt mondod, hogy azért 1007, mert van új gumi rajta.

0: rárom az autó, de szerencsét van, mert van itt új téli gumi rajta. Az akár onnan nézed, még egy 300 euró lejön, idézi el be, és a gumid megvan. Még igen. Egy teletank, az még 100 euró, tessék már mindjárt ott, hogy a fejőst elnet
1: adhat az autó. Hogyha mondjuk így meg tudod jól fogalmazni, mert onnan indultunk, hogy jól meg kell fogalmazni, hogy legyen valami csavar is a történetben, egy háromajtós négyes Golfot árulsz, akkor több gumit adok érte, mint ahány ajtója van. És akkor mindjárt kiderül, hogy megvan mind a négy.
2: Én pont erre gondolok, miközben itt tényleg vérre menő gondolat és komoly eszmefutatás szintjén tárgyaljátok a témát, hogy már bocsánat, hogy ezt kimondom hangosan, de S-kukac-R is el lehet adni, hogyha jól van csomagolva. Ezt nagyon-nagyon régóta tudjuk, ugye? Ja. És hogyha ez egy humoros, jól megírt, frappásan megfogalmazott szövegbe van beleformálva, és simán biztos vagyok benne, hogy a mondjuk gyengébb minőségű, nem tudom, diótörőt is el lehet passzolni, hogy nem mint csak autókról beszéljünk.
1: És őszintének kell lenni. Meg kell akkor írni, hogy a rozsda azért van rajta, mert azt tartja össze, emellett pedig full automata, mert ha lecsapod a csomagtartót, három ajtó kigyílik, két ablak leesik.
2: Na például.
0: Igen. Vagy nézzek, József, azt írja, hogy házas társam, a társas házra cserélném. Tessék, ráfizetek, de te is. Ez egy jó hirdetés.
2: És egyébként akartam is mondani, hogy oké, jöhetünk és mehetünk a modernkori vagány, akár ChatGPT által megfogalmazott izgalmas, hűdetrendi, hűdepoénos hirdetésekkel, de hogy azért a magyar köznyelv hordoz néhány ilyen jó példát a kollektív emlékezetben, ugye akár vicc, akár poén szintjén. Na, hogyha még van ilyen vagy ehhez hasonló, bátran írjátok meg nekünk 07 35 24 88 88.
3: Mindenről dumálunk. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna és a Diamond. 10:30 lesz Diamond. Egy perc múlva, és beszélgetünk itt mindenféle apró hirdetésről, meg mindenféle ilyen finom dolgokról. Na, a lényeg az, hogy Leo írja nekünk, mikor tengerpart, mindig a tengerparton jut, micsoda, mindig eszembe jut a tengerparton hangosan kiabáló árus, még így 45 év távlatából is. Puffu lec din baia mare face bine la spinare. Nagyon szeretem. Én, ami érdekes, nem csak a reklám szövege, hanem az a köpcös, a sok naptól szép barnára barnult úriember, aki megmaradt. Ír nekünk Leo. Hát azt mondja, miért? Hogyan buffo lesz din baia mare?
1: Face bine la spinare. Hát face bani, igen, face bani. Azt akartam mondani, hogy főleg amikor maga, aki árulja, az élő példája, hogyha ő is evett belül, akkor rám nem volt hatással, de ez már egy másik kérdés.
2: Közben Erika írja, hogy a férjem szokta mondani, hogy elcserélne engem 2 darab 25 évesre, ha ketten tudnának úgy főzni, mint én. Én próbálom ezt most a lehetőleg pozitívabb szemszögből vizsgálni, de lehet, akár honnan nézem, nekem ez nőként nem tetszik.
1: Ja, mert
0: nem tetszene egy ilyen? Ilyen
2: egy ilyen csere? Mondaná az én férjem ezt, tudod?
0: Igen, igen, igen.
1: Igen, igen, azt írja István, sziasztok, azért a 4-es Golf 1300-ért talán lejben, vagy lehet, hogy aranyból van a műszerfala.
0: Jó, hogy azért jó, csak értem, annyi. Oké, most ez egy tipp volt, de van az a 4-es Golf, ami megér ennyit. És szeretnék szólni, hogy van minden, nem akarok nagyon technikailag belemenni, de van az a 4-es Golf, ami még mindig messze be fog menni, még egy 2015-ös valami akármilyen tragacs. Na, ezt akartam csak mondani. Szóval, a Melinda, József, ha az asszony azt hallotta volna, kínai vacsora lesz, nuku, kaja, konga, vajling, micsoda? A vajling? Azt akart szerintem érni.
2: Valószínűleg igen, ez a vajgli, ez a bégli és a vajlingnak. Keresztmetszete, és így született meg a Weigli. Köszönjük szépen Melindával. Igen, és a Rogmalasztól érkezik egy rövid frappás üzenet, azt mondja, hogy a jó állapotú autómat elcserélném, a készpénz előnyben részesítem. Na, ez a jó cserebere fogadom.
1: Hogy volt Cirinek az iménti nagyszerű kortárs költeménye, ahol a rímkedvére verset nem rontottuk el, ez a... Vegyünk vasat, mert ettől nem megy a hasad, nem tudom már pontosan, hogy volt, de ezért vannak itt még kreálmányok, nézd meg, ócskapiacos szöveg, leviszette össze román nyelven. Van Staulai, Tásdú, Tréjési, Dau, Totókuz, Ecselej. Tehát ennél szebb rímel, az első, de semmi összefüggésben, gondolati összefüggésben nincs az első rész a második résszel. Ez egy ilyen nagyon szabad, csapongó, szabad vers.
2: Igen, de akkor nem azt kellene, hogy az első sor, ha már ennyire szabad vers, és szabad rím a maga nemes páros rímességével. Na, szóval nem az kellene, hogy az első mondat, akkor viszont ha már totál független a másodiktól valami nagyon megkapó, nagyon oda nem
0: ennél élő. Megkapóbbat.
2: Hát menj már, hogy a harmadik emeleten vagy.
0: Hát igen.
2: Ki azt érdekel?
0: Ezt túl gondolod, de szerintem csak annyi volt, hogy valamit el kell adni 10 lejjel. Csak akkor mi rímel a 10 lejjel?
1: Igen, tudom, nem indultunk ki.
0: Hát a lej tré például. És akkor mi van? Hát te a harmadikon laksz, nem az például tré? Na, a sztáulátásul tré. Tehát, hogy ennyi. Szerintem ebben nincsen több.
1: Igen, és hatom, hogy mindenféle magyar népdal szöveg, meg népi mondóka, lehetőleg, ugye ezt már Petőfitől tudjuk, aki ezt irodalmiasította, hogy a természeti képpel kell nyitani. Mert aha, ugye mi egy ilyen néplélek vagyunk, hogy nem tudom, zöld a virág, zöld a gyep is.
0: Igen, ezt nem ismerem.
2: Szeretnéd megtanulni,
0: Szilját? Kuncsorod
2: ki Endrétől, hát ha elmondja.
1: Tudom igen? Én, egyéb vitamint, ne légy dep is.
2: Szerintem így lassan a téma zárásaként, hogyha valami konklúziót levonhatunk páros a rímes, de akár vicces felhívásokért, meghirdetésekért, nem minket keressetek, erre ott vannak a szélszes marketinges kollégák.
1: Bizalommal kerüljetek el.
2: Igen, igen, az iroda másik ajtaja, csak szólunk, vagy a stúdió másik ajtaja. Köszi, hogy partnerek voltatok, vagányok voltatok ebben a jó kis gondolatfuttatásban, de dolgunk van. Elérkezett az ideje ugye a szülinapos nyereményjátéknak, úgyhogy mindjárt ezzel jövünk vissza.
3: Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Júj!
2: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
0: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
3: Bergtor.ro.
4: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
5: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Ha a Venus Outlands Klinika megoldást kínál szemészeti panaszára, a konzultációtól a sebészeti beavatkozásig.
8: Szemészeti kivizsgálás, szürke ájog műtétek, lézeres kezelések, szemhéjplasztikai beavatkozások egy helyen. Hívjon és segítünk! 0742 492 018.
7: Venus Outlands Klinika. Éles látás kompromisszumok nélkül.
9: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
11: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
12: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
14: ismét lágerek,

0: játszunk újra. Olyan vagány bluetoothos boxát adunk valakinek, hogy csihaj, csuhaj, de milyen jó lesz ez. Hallgatni is benne, aztán majd akár a rádiót is. Na, lássuk kinek.
1: Olyan vagány, hogy egyenesen 400 lehet ér a Merinda Instának. Köszönjük a felajánlást. Lászlót próbáljuk elérni telefonon, és amennyiben ő nekünk egy jó kis fantázia ajándékot összerak, mi már az ő nyereményét össze is raktuk partnerrel közösen.
2: Így, így. Haló, haló.
3: Haló.
2: Haló, Lászlóval beszélünk?
3: Igen.
2: Szervusz, szervusz, kedves László, Berecki, Szili, Nagy Endre és Máté Kincső vagyunk a Rádió Gagától, csak nagyon-nagyon-nagyon halkan hallunk téged.
3: Halló!
0: Valahol te...
1: Na, jobb lett.
0: Nézzük
2: meg, jó reggelt.
0: Jó reggelt, László. Hogy vagyunk ma reggel?
3: Ezzelre dolgozunk.
2: Kedves László, tegeződhetünk-e, mert úgy könnyebb lesz, hogyha letisztázzuk ezt rögtön a legelején. Tegeződhetünk?
3: Persze, nyugodtan.
2: Ez esetben, szervusz. Mit jelent a nagy munka? Mit csináltuk épp?
3: Mosógépet javítunk.
2: Ó, az a legjobb. Te ilyen szakember?
0: Bemaradt a telefon, vagy miért van ilyen? Miért egy ilyen halkan?
1: Regisztráltál, László, a nyereményjátékunkra. 27 éves a Rádió Gaga, és a szerencsések közé tartozó kisorsolta véletlenül a regisztrált játékosok közül. Annyi dolgod lenne csupán, hogy nekünk egy jó kis ajándékot összerakjál, egy fantázia játékot, amit te a rádiónak adnál születésnapjára.
3: Egy régi-régi rádió.
2: Egy régi-régi rádiót. Legalább működőképes az a rádió?
3: Működőképes legyen.
1: Ez ilyen régi fajta furnéros, rá lehet tenni a csipkésterítőt, lámpás rádió, be kell melegedjen fél órát, hogy szóljon.
0: Jó, de jó, az
3: így van.
0: Ez a munkád amúgy mosógépszerelő, vagy most csak ilyen otthoni dolog?
3: Minden háztartási gépeket elütöttek.
2: Jaj, de jó. Az ilyen szakembereket szeretjük. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy én mennyi munkád van. Inkább javítatják az emberek mostanában a dolgokat, vagy inkább újakat vásárolnak. Hogy látod?
3: Inkább javítatják, mert elég drága gépek.
1: Innen látszik, hogy nincs sok pénzünk, mert inkább szereltetünk, mint hogy újat vegyünk.
3: Hát igen, mert azonban a tisztul gépek, és pár illetve
2: Na, ez nagyon jó, hogy ezt így tőled halljuk első kézből, mert hiteles az info. Egy jó tanácsot nekünk tudsz-e adni, hogyha mondod, épp mosógép szerelés közben csíptünk el, hogy mit tegyünk azért, hogy el sem romoljon a mosógép? Van-e valami preventív módszer, amit alkalmazhatunk?
3: Hát, használtunk összítást, fel kell óvasni inkább. Mikor gépet nem használt, inkább húzzák ki.
0: Ó, na ez például ez egy új dolog, én ezt sosem szoktam megcsinálni, nem húzom ki soha. Korrektor, én úgy szoktam vigyázni a mosógépre, hogy nem dobok bele követ például, miközben működik, akkor lehet, hogy többet tart. László, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, mondjuk is, hogy mi a nyereményed, mert nagyon ügyes voltál, és szeretnénk megajándékozni. Hát ha már ilyen háztartási gépszerelő vagy, nem feltétlenül mondanom a háztartási gépnek, viszont egy kis elektronikai kütyű otthonra a Melinda Instál felajánlásával egy ilyen bluetoothos hangszórót nyertél, úgyhogy gratulálunk, azon most már hallgathatod a Gagát tovább, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
1: Jó szerelés tovább, köszi, hogy itt voltál.
3: Köszönjük szépen.
1: Szia, László, szia.
2: Szia.
0: Viszont.
4: Gratulálunk, te nyerted a Melinda Instál által felajánlott 400 leértékű JBL hangszórót. Várnak üzleteikben fürdőszoba, fűtés, hűtés, napelem és hőszivattyú rendszerek széles választékával. Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga

0: Egy szerelőembertől egy analóg ajándék, ez teljesen rendben van. Egy jó régi lámpás rádió készülék, el is tudom képzelni, ahogy azon megy majd az online streamünk.
1: Így van, fontos egy jó rádió, mert például, ha az idén a fátok nem terem diót, vegyél ezért egy jó rádiót, és akkor meg is vagyunk.
2: Igen, igen, köszönjük szépen, Szilárd, ez tökéletes zárszava volt a mai hűde reklámos kis eszmefuttatásunknak. Nektek azt köszönjük, hogy itt voltatok velünk, maradjatok a rádió közelben, aztán holnap reggel 7 órakor számítsatok újra ránk, hiszen akkor már szerda lesz, ugye?
0: Így van.
2: A szerelmetes fajta, úgyhogy találkozunk. Csupa jókat, addig is sziasztok!
0: Hello, hello!
1: Puszi!
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
7: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
7: Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
9: Félelmet.
10: Csodálatot.
9: Szeretetet.
8: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza, az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvat Copi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
11: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
12: Megérkezett az új őszi kollekció a Móda Butikba. Kényelmes kötött pulóverek, trendi farmerek, elegáns ruhák, meleg, puha darabok nőknek és férfiaknak egyaránt. Móda Butik. Hogy a hűvös napokon is stílusosan öltöz. Keresd Gyergyószent Miklóson a Szabadság tér egy szám alatt. Móda Butik.
3: Móda Butik.
12: Készülj a térre stílusosan.
13: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
14: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
15: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív Lito. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups. A jó választás.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Több mint 300 munkás és 245 munkagép dolgozik a Gyergyóalfaludi-Trók közötti autópálya szakaszon. Több mint 20 000 munkahelyet kínáltak az országos állásbörzéken. Országszerte lehűlés várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek, én Hadnagy Iva vagyok. A Mencsétek meg Romániát szövetség nem vesz részt olyan kormányban, amelynek a szociáldemokrata párt és tagja is a parlamenten sem szavaz meg olyan kabinetet, amelyben peszedes miniszterek kapnak helyet, jelentette ki tegnap Dominik Fritz. Az USZERE elnöke a Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után közölte, hogy pártja nyitott lenne egy Penele USZERE RMDS kormányra Niculescu vezetésével. Fritz a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az USZERE nem hajlandó olyan háttéralkuba bele menni, amelyek csak meghosszabbítanák a jelenlegi politikai válságot. Több mint 300 munkás, 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely Türgu-Nyámc autópálya Gyergyóalfaludi-Tró szakaszán, közölte tegnap az Országos Közúti Beruházási Társaság. Az állami vállalat tájékoztatása szerint október első 10 napjában a stráda szakasz több pontján is folytatódtak a munkálatok. A kivitelező talajmegerősítést és földmunkálatokat végez, hidakat, felüljárókat és a gyergyóalfalvi csomópontot építi. A 14,4 km szakaszon összesen 18 híd felüljáró és viadukt, 3 vadátjáró és egy közúti csomópont épül. A szerződés szerint a tervezésre 10, a kivitelezésre pedig 24 hónap áll a rendelkezésre. A Gyergyóalfaludi-Tró az A8-as autópálya Nyárád-Szereda Legin hegyvidéki szakaszának első építés alatt álló része, egyben az első Hargita megyében épülő autópálya szakasz. Több mint 20 000 munkahelyet kínált 1370 munkaadó a végzősöknek szervezett országos állásbörzén, közölte tegnap az Országos Munkaerő Ügynökség. Az intézmény adatai szerint a rendezvényen több mint 5100 álláskeresőnek ajánlottak munkát a helyszínen. Az eseményen 18130-an kerestek állást, közülük 6600 végzős fiatal volt. A fogyasztói árak 2026. augusztusában átlagosan 80%-kal haladták meg a 2017-es éves átlagárakat Romániában. A legnagyobb drágulást a villamos energiánál, a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál és egyes élelmiszereknél jegyezték, derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közzétett elemzéséből. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette be tegnap az Ukrinform hírügynökség. Az előterjesztést 266 képviselő szavazta meg a 450 fős törvényhozásban. A törvény elfogadása elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, hogyha az ukrán parlament jóváhagyja a nemzeti kisebbségek oktatás kiterjesztéséről szóló jogszabályt, nem emel újabb akadályt. Október 12-e és 25-e között országszerte lehűlés várható, a hőmérséklet pedig fokozatosan az ilyenkor megszokott értékekhez közelít. A csapadék valószínűsége az egész időszakban magas marad. Erdélyben az első napokban a nappali csúcsértékek átlaga 16 fokról 13 fokra, az éjszakai minimumoké pedig 10 fokról 2 fokra csökken. Később a maximumok 14, a minimumok pedig 3-5 fok körül alakulnak.
16: És most...
18: Sziasztok, jó napot kívánunk ebben a borús, esős, de izgalmas kedben. István Szidónia, Győr Dávid Csaba a mikrofonnál, kiegészültünk tehát.
19: Mi esik, Csaba? A slágerek és új zenék, azt elhiszem, hogy jól esnek, illetve a finom 11 órai, mondjuk az a banán, ennél több most nincs. De nem baj, aki a kicsit nem becsüli, a sokat nem érdemli. A lényeg az, hogy bátran, hittel és magabiztosan szembenézünk ezzel az újabb munkanappal. Itt is van Taylor Swift.
16: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
20: Színes hírek,
16: helyi aktualitások,
20: interjúk,
16: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák. Slá.

0: Come on, darling, tease.
1: Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Felix Jan Riedeltonnal, ez a Call It Love. Gondoltál-e már valaha egy telefonbeszélgetésre úgy, mint egy hirtelen jött, semmiből érkezett szóbeli vizsgára?
1: Nem tudom, hogy most ezt a kérdést hogyan kell értelmezni. Inkább azt mondom, hogy nem gondoltam. Jó?
0: Van, aki amúgy így tekint arra, amikor meglátja, szól a telefon, és akkor most felveszem, de rögtön teljesíteni kell. Figyelni kell, válaszolni kell, reagálni kell. Nem úgy, mint például egy írott üzenetre. Majd látod, hogy ott van, most nem érek rá.
1: Majd válaszolok, azt elfelejtem.
0: És aztán majd igen, és van, aki így tekint a telefonhívásra, és amúgy van ugye a kommunikációnak ez a formája, lehet írni, de van valami, ami napjainkban állítólag nagyon-nagyon népszerű. Én bevallom, ritkábban használom, de ez a hangüzenetek küldését. Képzeljétek el, naponta több mint 7 milliárd hangüzenet cserél gazdát.
1: Azt a mindenséget. Én sem nagyon küldök hangüzenetet, inkább leírom, vagy felhívom az embert. Arra azért kíváncsi lennék, nem tudom, van-e kimutatás, hogy férfiak vagy nők küldenek hangüzenetet. Szerintem nők amúgy.
0: Nem tudom, erre nem tudok most neked választ adni, de gondolj bele, hogy 7 milliárd ember is a hangüzenet, az nem annyiból áll, hogy szia, hogy vagy, hanem van, persze, aki küld 4, 5, 6, 7, akár 10 perces hangüzenetet is. Gondolom, ezeknek az embereknek nincs ennél jobb dolguk.
1: De hogy de unalmas lehet visszahallgatni.
0: Ezt véletlen végighallgatni, és akkor most ülsz, és igen, és akkor reagálsz rá hangüzenettel, reagálsz rá írásban. Én amúgy nem nagyon preferálom az SMS küldést sem, a hangüzenetet az sem.
1: Van még SMS küldés amúgy? Van még, létezik? Tudom, hogy létezik, mint műfaj, néhányan használják, de azért kikopott. WhatsApp, Facebook, Messenger, vagy egyéb helyen küldünk üzenetet. Azt
0: igen,
1: gondolom.
0: De írott formában én egyiket sem használom. Max egy annyira, hogy szia, felhívhatlak, szia, ráérsz. Ennél többet nem igazán szoktam az embereknek írni. Na, de ti hogy álltok ezekkel a hangüzenetekkel? Állítólag van ennek egy pszichológiája, hogy az emberek miért preferálják, miért szeretnek ilyeneket küldeni. 0730 54 88 és 88 jöhetnek a hozzászólások, nálunk pedig egy újabb sláger.
1: A sláger felelős pedig Natasha Bedingfield, ez az Unwritten.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, itt a Rádió Gagán. Arról beszélünk, hogy nem tudom, hogy ismét-e, de hogy mostanában a hangüzenet nagyon-nagyon menő lett, legalábbis erre hívják fel a figyelmet, például a WhatsApp illetékesei, akik azt mondják, hogy legalább 7 milliárdnyi hangüzenet vált gazdát világszerte.
1: Napi szinten.
0: Egyetlen nap alatt, igen, ez brutális. Egy átlagos ember azt azért tudjuk már régről, hogy nagyjából percenként 150 szót mond ki, miközben ugyanennyi idő alatt nagyjából 40 szót tud beírni a telefonjába, és itt a megoldás. Tehát egy perc alatt 150 szót kimondasz a kis száddal, ha írni kell, akkor ugye csak 40 szó fér bele az egy percbe, hát lassabban írsz, mint ahogy beszélsz.
1: Figyelj, mi rádiósok tudjuk, vagy legalábbis nekünk egyszerű beszélni, sokkal könnyebb részemről beszélni, mint például írni, de lehet, hogyha megkérdeznél egy újságírót, akkor ő pont az ellentétét mondaná. De az az igazság, hogy beszéd közben az emberek nem kell gondolkodni azon, hogy most akkor a napfigyelj után kell levesszőt tenni, vagy a mondat végére, hogyha három pontot teszek, akkor az véletlenül nem úgy hangozhatna el, mint hogyha mondjuk haragudnék a másikra.
0: Ja, és tehát ezeket nem a kell tudja helyesen. Jó, nem helyesen igen, írni igen. Tudóknak, ott van a hangüzenet, és akkor nem buksz le, ahogy előtt vesző, stb. Jó, na, viccelődünk. Igen, amúgy az a lényege, hogy bejussz az autóba, megnyomsz egy gombot ott a WhatsAppon vagy a Facebook Messengeren, és nyomod a dumát, aztán elküldöd az üzenetet. Vezettél is, úgymond telefonáltál, de legálisan, mert ezt a fajta telefonálást szerintem nem tiltja a törvény, és továbbadtad az üzenetedet, a kérdéseidet, az álmaidat, a vágyaidat, nem tudom ki mit mond be hangüzenetbe, de nagyjából itt kell ezt keresgélni.
1: És akkor elküldöm neked mondjuk a hangüzenetet, amiben elmesélem elejétől végig, tövitől farkáig, hogy mit csináltam a hétvégén, és te lehet, hogy épp ott vagy a moziba, és nagyon kíváncsi vagy, hogy mi van benne,
0: de akkor nem nézed meg.
1: Nem tudod meghallgatni, vagy éppen ott vagy a boltban bevásárlás közben, és megint nem tudod meghallgatni, mert akkor a publikum. Úgyhogy ez a hangüzenetes dolog valahol félúton van az írás és a telefonhívás között, na de még mindjárt beszélünk róla, addig is Tiesto, vagyis a holland lemezlovas és a Don't Be Shy.

0: Tim Impala és a Dracula. Arról beszélgetünk egy picit, hogy divatba jött, vagy talán mindig divatban volt, csak hozzánk nem ért el a hangüzenet küldése. A világon nagyon-nagyon sokan használják.
1: Most megint arra kell gondolnunk, Csaba, hogy már a boomer kategóriába tartozunk mi ezek szerint?
0: Nem, kicsit másként kommunikálunk, mondjam így.
1: Nagyon sok olyan ember van, aki szerint a hangüzenet a sokkal személyesebb. Például azt írja Zsófim, nekem az a jó a hangüzenetben, hogy hallom, hogy van a másik. Írásban egy sima, jól vagyok, az bármit jelenthet, a hangjából viszont érzem, hogy tényleg jól van-e, vagy csak egyszerűen nem akarja elmondani, hogy mi bántja. Képzeljétek, a nagymamámmal is nagyon sok hangüzenetet váltok, és nekem ez olyan, mintha egy kicsit ott lenne mellettem. Na nézd meg, a felvilágosult nagymama, ő is használja. Tényleg úgy néz ki, hogy mi vagyunk lemaradva.
0: Írjatok üzenetet, ti használjátok-e? 0730 54 88 88.
2: Reklám. Októberben elszabadulnak a káposzták, és 3 napig nem lesz megállás Gyergyószárhegyen. Október 16-a és 18-a között szervezi a híres szárhegyi káposztavásárt és fesztivált. Várnak a hagyományőrző és gyerekprogramok, főzőverseny és a kiváló hangulat, melyről többek között a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Sergő Zenekar, Mr. Piano, a Langaléta Garabonciások, a 4-es Street és Dániel Fi gondoskodik. 19. híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál. Október 16-18.
3: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet Borzon központjában, ahol a színes ruhák életre kelnek.
4: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió.

0: zsombor és a méreg. Dehogy mérgelődünk. Mérgelődünk, Csaba?
1: Egyáltalán nem. Inkább arról beszélünk, hogy divat a hangüzenet küldés, és hogy ki milyen gyakran használja ezt.
0: És pont befutott hozzánk egy nemrégiben Melindától.
2: Olyan jó benneteket hallgatni minden reggel. Veletek utazom, amíg a kislányomat beviszem a városba, és vissza. Úgyhogy ti töltitek fel minden egyes napomat, minden egyes reggelemet. Szép napot kívánok, annak ellenére, hogy ilyen boros az idő, mindenkinek szép napot.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Melinda, és akkor a hangüzenet után még néhány mondatra volt idejem, ezt már írott formában küldte el nekünk. Üdvözöllek titeket, a hangüzenet nálam akkor van, amikor vezetek éppen, és muszáj visszaválaszoljak, de amúgy vannak barátnőim, hogy hangüzenetbe beszélünk, és amikor van időnk, egymásnak válaszolunk.
1: Na, úgyhogy mi felénk is használjátok előszeretettel ezt a funkciót. Nem egy rossz dolog, megmondom őszintén, és lehet, hogy én is elkezdem alkalmazni, mert így, ahogy korábban írta egy hallgatónk, nyilván hallott, hogy az az igen, az milyen igen, vagy hogy az oké, milyen oké, ilyen oké, hogy oké, vagy olyan oké, hogy oké. Tehát, hogy érted?
0: Meg a másik időt lehet vele

0: spórolni. Amúgy én azt az opciót, funkciót szoktam használni, hogy lediktálom az üzenetet, például szia, pont, mit csinálsz, kérdőjel.
1: És nem biztos jól írja.
0: Az esetek nagy részében azért ez jól szokott működni, de igen, a hangüzenetnek egy az egyben az az előnye, hogy hallod a másiknak a hangját, érzed a hangsúlyokat. Hallod, hogyha jó kedvű, hogyha nevet, és azt is hallod, hogy éppen mennyire van kiborulva, nem tudom, az élet nagy dolgaitól, de közben mégis azért tudsz rá reagálni. Azt mondom, hogy semmi baj, tudod, nőként ezt szoktuk mondani, nem, nincs semmi baj, vagy tényleg nincs semmi baj, hagyjuk ezt. Na, az előző esetében lehet, hogy a semmi baj után 3 napig csend következik.
1: Igen, a nőknél sosem lehet
0: tudni, mit jelent a semmi baj. Nem, hagyjál ugye? Már, nincs baj.
1: Na jó, gyere, zenéljünk, folytatjuk tovább, énekel nekünk és nektek Meghan Trainor.

0: Anasztézsa után zárjuk az órát, viszont még egy-két üzenet belefér a hírek előtt. Szabi írja, hogy a hangüzenetet meg tudod hallgatni ott a füles nélkül is simán azért meg lehet hallgatni. Na figyelj, mindjárt küldök neked egy hangüzenetet, jó? Nem Szabinak, neked, Szidi.
1: Hogy milyen hosszú az a hangüzenet, mert például Iva azt írja, én megértem, hogy valakinek egyszerűbb beszélni, mint gépelni, de attól még nekem kell meghallgatnom. Főzés közben nem mindig tudom elindítani, mert sokszor malacos vagyok, munka közben meg pláne nem. Aztán este ott vár például 5 hangüzenet, és már nincs kedvem egyikhez sem. Szerintem a hangüzenet igen, lehet jó dolog, csak ne legyen belőle hangos könyv.
0: Csak egyetlen egy dolog nem tetszik, most pont küldök neked valamit, ezt a megszólalást.
1: De mondd el, hát most elmondhatod itt mikrofonban.
0: Ezt a megszólalást tulajdonképpen, és az a bajom, hogy rajta kell tartanom az ujjamat. Tudod, mert ha elengedem, akkor ennyi volt a hangüzenet. Na, ez annyira
1: milyen
0: nem tetszik nekem. Legalábbis, nem tudom, vagy én vagyok marad ide, nekem ez valahogy
1: gyerek,
0: így
1: küldjük el most magunkat egy kicsit kifelé a stúdióból, ugyanis nem sokára dél van, jönnek a friss hírek.
2: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, a Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
6: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
8: Blautec.
7: Melegre tervezve.
9: Megérkezett az új őszi kollekció a Móda Butikba. Kényelmes kötött pulóverek, trendi farmerek, elegáns ruhák, meleg puha darabok nőknek és férfiaknak egyaránt. Móda Butik. Hogy a hűvös napokon is stílusosan öltöz. Keresd Gyergyószent Miklóson a Szabadság tér 1 szám alatt. Móda Butik.
8: Móda Butik.
9: Készülj a térre stílusosan.
10: A Venus Art Lens Klinika megoldást kínál szemészeti panaszára, a konzultációtól a sebészeti beavatkozásig.
11: Szemészeti kivizsgálás, szürke ájogműtétek, lézeres kezelések, szemhéjplasztikai beavatkozások egy helyen. Hívjon és segítünk! 0742 492 018.
10: Venus Art Lens Klinika. Éles látás kompromisszumok nélkül.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
14: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Polgárvédelmi gyakorlatot tartanak holnap Gyergyóditróban. Kevés a víz az erőművek tározóiban. Borús hűvös marad a folytatásban is az időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, én Hadnagy Éva vagyok. Jönnek a részletek. Csütörtökön nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, nyilatkozta Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök a Digi24 hírtelevíziónak. Elmondta, technokrata politikai vagy politikusokból és szakértőkből álló kormány egyaránt alakulhat. Az Angel Press beszámolója szerint Niculescu olyan stabil parlamenti többség támogatását szeretné elnyerni, amely a kabinet beiktatása után a kormányprogram megvalósítását és a szükséges reformokat is biztosítja. A kijelölt miniszterelnök miniszterelnök konstruktívnak nevezte a pártokkal folytatott beszélgetéseit és jelezte, továbbra is derülátó, mert tárgyaló partnerei nyitottságot mutattak a kormány támogatására. Polgárvédelmi gyakorlatot tartanak Gyergyódítróban, értesíti a lakosságot a polgármesteri hivatal. A gyakorlatra október 14-én, vagyis holnap kerül sor. Az akció keretében mozgósítják a helyi önkéntes tűzoltó alakulatot, de megszólalnak a légvédelmi szirénák, sőt Orotván a templom harangjai is. Az illetékesek arra kérik a lakosokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ne essenek pánikba, hiszen csak gyakorlatról van szó, nem valós a vészhelyzet. Az idei rendkívüli szárazság miatt a tervezetnél sokkal kevesebb villanyáramot termelnek a vízi erőművek. Október 11-én mindössze 51% volt a vízi erőművek gyűjtőtavainak a telítettségi szintje, írja az Járul Financiár. A Transelektrika adatai azt mutatják, hogy 2018 óta, amikor elkezdték közzétenni ezt az adatot, a jelenlegi a messze legalacsonyabb szint. Még aggasztóbb, hogy a prognózisok szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulása. Számítani. Példátlan kibertámadást hajtottak végre több nagy francia szupermarket lánc üzletei ellen, jelentette a francia sajtó. A hackerek egy dán szoftvercéget támadtak, amelynek az alkalmazását használják a francia üzletek hűtőinek működtetéséhez. A támadók vasárnapról hétfőre virradó éjszaka úgy állították át a rendszert, hogy az folyamatos jégtelenítésre álljon át, és 50 fokos levegőt kezdtek el befújni a hűtőkbe. Az érintett hűtőkben tárolt friss és fagyasztott élelmiszereket pedig mind ki kellett dobni. Az így keletkezett kár értéke több millió euróra tehető.
4: December 1-e és 6-a között Budapest ad otthont a 9. techball világbajnokságnak, jelentette be a Nemzetközi Techball Szövetség. A magyar főváros 2017 és 2019 után harmadik alkalommal rendezi meg a sportág legrangosabb versenyét. A székelyudvarhelyi Gobék Techball Team sportolói a romániai válogatott tagjaiként két kategóriában is címvédőként indulnak. Györgyel Kapor férfi egyéniben, valamint Barabási Kingával vegyes párosban védheti meg világbajnoki címét. A tavalyi világbajnokságot Székelyudvarhelyen rendezték. Stollár Fanni és tájvani párostársa Wu Fang Xian bejutott a wuhani keménypályás női tenisztorna páros versenyének második fordulójában. A magyar tájvani kettős két sima szetben 1 óra 16 perc alatt győzte le az új-zélandi Erin Rutliff és az indonéz Aldila Surutyiadi alkotta párost. A torna másik magyar résztvevője Bondár Anna szerencsés vesztesként jutott fel az egyes főtáblájára, de az első fordulóban búcsúzott.
15: Borús, hűvös időnk lesz a folytatásban is, adás körzetünkben 9-12 fokos csúcsértékekkel. Elszórtan csapadék is kialakulhat, holnapra már napsütést is valószínűsítenek a szakemberek.
2: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek! A hírek után itt vagyunk, és ahogy megszokhattátok, folytatjuk István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonok mögött.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, csók a családnak, csodálatos keddet számotokra. Közben készülünk október 16-ára, hogy mi lesz? Harmadik alkalommal, Sepsiran. A részletekről Bagoly Melinda, Nagy Endre kollégánknak mesél azonnal.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
8: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
8: interjúk,
2: játékok
8: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

0: Hétvége fele megmozdul a város, méghozzá futócipőben, és nem is akármilyen útvonalon, mert Sepsirán méghozzá külön kiadás, izgalmas kiadás. Vendégem a szervező csapat részeként, tagjaként Bagoly Melinda. Köszi, hogy bejöttél a Gagához, köszi, hogy itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Hétvégén, tehát pénteken igazából megmozdulunk, de mielőtt még ránéznénk a pénteki nap eseményeire, Melinda, kíváncsiak szerintem a hallgatók is arra, hogy honnan jött még annó ez az ötlet, hogy a város futócipőben egészen tematikus módon megnézni, és hogyan vált be ez az ötlet, hogy látjátok?
1: Ezelőtt 3 évvel kaptunk egy ötletfoszlányt igaziból, Zsigmond Jocótól, ezúton is köszönöm neki, mert akkor is nagyon-nagyon érdekesnek tűnt, amit mondott. Létezik ilyen verseny Magyarországon, hasonló, nem ilyen. A miénk így az évek alatt, de már az első kiadásánál is egy kicsit ilyen kulturálisabb vonal szemszögből néztük meg ezt a dolgot, hogy hogyan lehetne a sportot és a kultúrát ötvözni egy olyan eseménybe, ahol mind a kettőből kapnak a résztvevők. És így jött az első 3 évvel létre. Akkor még nagyon próbáltunk olyan épületeket, emblematikus szentgyörgyi épületeket beletenni az útvonalba, mint templomok, iskolák, hivatalok, ahol tényleg ritkán fordul meg az ember, vagy nem mindennapi intézmények. A második évben is nagyon hasonlóra szabtuk, viszont utána rájöttünk, hogy nem lehet ugyanazokat az épületeket megmutatni évről évre a résztvevőknek, mert akkor egy adott ponton kifullad ez a dolog.
0: Egyébként itt az ötletelés hogy zajlott, vagy hogy kerültek fel, akár az első vagy második kiírásnál is célpontok vagy épületek így az útvonalra? Volt egy ilyen brainstorming rész, vagy megkérdeztetek embereket, akár mondjuk akik többet tudnak helyekről, hogy mi hogyan kerüljön bele?
1: Igaziból ezt a versenyt egy 6 fős csapat szervezi, mind lányok vagyunk. Elég kreatívnak gondolom magunkat, hogy így egy-két kávézás után ismerettség, ötletek, próbáltunk egy kicsit ilyen wow dolgokat is belevinni, hogy hívjuk fel a templomot, hát jó, de meg fogják engedni, hát mégiscsak futócipőbe. És annyira örömmel tölt el az, hogy ennyire nyitott volt úgy a vártemplom, úgy az unitárius templom, a hivatalok, tényleg könyvtár. Először nagyon meghökkentő volt számukra, hogy olyan elejétől kellett kezdeni az egész meggyőzést, hogy na, lesz egy futóverseny, jövünk 300-an, át akarunk futni, hát igen, de a szőnyeg, igen, de az épület, igen, de nagyon, de nem volt egyszerű az első években.
0: Azért is akarom ezt így pontosítani, aki számára ez még új dolog, vagy nem volt még részese, hogy itt azért ténylegesen átfutás zajlik intézmények belterén is, az igen, legyen világos igen, mindenki igen, számára, igen. Hogy ezért is kellett ezt egy kicsit megszervezni, gondolom.
1: Igen, tehát volt olyan, hogy először csak felhívok valakit, nem a válasz. Utána felhívom még egyszer, hogy de nem-e lehet, akkor is, hogy inkább nem. Na nem-e tudnánk találkozni, és amikor már találkozunk, és hogy elmesélem, és megmutatom, hogy most már könnyű, na az idén, meg tudom mutatni, milyen volt a tavaly előtt, így akkor akár érdekesnek tűnik meg, hogyha olyan intézményeket teszünk be az útvonalba, mint például az idén, ahogy sikerült egy élelmiszerüzletet meggyőzzünk erről, a Kovamatot, ezúttal is nagyon-nagyon köszönjük nekik, akkor, tehát, hogy nekik olyan tényleg a nullá, tehát, hogy nem is értették az elején, hogy mi, hogy átfutunk az polcok között, vagy mi lehet, hát jönnek a vásárlók, hát igen, de hogy ez úgy érdekes.
0: Igen, és mindenkinek egy kis ilyen, mindenki csodabogár valamilyen módon egy picikét, és teljesen rendben van ez így. Innen folytassuk a beszélgetést, Bagoly Melinda marad a vendégem a Sepsirán szervezői csapat részéről, mert hogy kíváncsiak vagyunk az idei kiírásra, attól, hogy mitől izgalmasabb, mitől másabb az idei kiírás, és persze minden egyéb regisztrációs, minden információ érkezik majd, úgyhogy innen folytatjuk rögtön.
2: Ez a Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a futásunkat, bár még egyelőre ülünk egy helyben, de azért már itt a Sepsi Run idei, még hozzá intézményi Sepsi Inst Run 3. A vendégem továbbra is Bagó Melinda, akivel beszélünk szervezői részről erről az eseményről. Ez az Inst rövidítés, Melinda, ez tulajdonképpen intézményt, vagy látnivalót is rövidít, nem Instagramot tulajdonképpen.
1: Nem Instagramot, ez az első kávézásunkkor nagy vitákat szült ez az Inst rövidítés. A többségben ennél maradtak, hogy legyen Inst Run. De igen, ez az Instagram, ez így nagyon bekavar.
0: Nem,
1: de hogy intézményt jelent. Kimondottan az intézményt jelent, és megpróbálunk főcímben angol szavakat használni, amiatt, hogy ugye mindent két nyelven közlünk, és két nyelven kommunikálunk, de legalább a főcímeket megpróbáljuk egy kicsit általánosítani, hogy egy plakáton, vagy egy pikmeszen ne legyen a nagy zsúfoltság.
0: Mindenki érti, miről van szó. Főleg ennyi kiírás, most már a harmadik kiírásnál. Egy picit az idei kiírásról, ami izgalmas, mert olyan intézménytől indultok, amely intézmény nem is volt. Tulajdonképpen
1: még. Sőt, még most se volt a megnyitója. Tehát igen, megnyitó előtt vagyunk.
0: Igen, igazából ez egy ilyen előtte dolog, de azért népszerűsíti a helyszínt valamennyire. Miért erre esett a választás?
1: Pont azért esett erre a választás, mert hogy megpróbálunk minden olyan rendezvényt, amit amúgy szervezünk és csinálunk, belevinni egy olyan érdekes, izgalmas faktort, amitől még kecsibb lesz az eseményünk, és pont ezért gondoltuk azt, hogy a Kommunizmus Múzeum már úgy önmagában is egy olyan intézmény, ami kíváncsiságot és érdeklődést mutat, hogy ezért esett a választásunk, és nagyon nagy tártkarokkal fogadtak, és ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők is látták az esélyt arra, hogy ezáltal így ömlesztve, úgymond, 300 ember, 400 ember, ahányan leszünk ott a helyszínen, meg fogja látni az épületet.
0: Igen, és most már, ha a helyszín megvan, utána akár ők más valakikkel is visszatérhetnek majd erre a helyszínre. Kicsit nézzünk rá az útvonalra, hogy néz ki ez idén, mert akkor a Vörös Csillag Múzeumtól indultok, a Kommunizmus Múzeumától, de aztán jönnek itt még emblematikus helyszínek.
1: Igen, hát ahogy már mondtam az előbb is, próbálunk egy kicsit az újdonság erejével élni, és belevinni az idejébe egy olyan új épület felállítást, amit tavaly előtt nem volt. Azt is tudjuk, hogy Szentgyörgyön nincsen mondjuk több száz olyan intézmény, amin csak úgy át tudunk futni, és így válogatunk évről évre, tehát azért ezért jött kapóra ez a Kommunizmus Múzeum, amely megpróbáltunk olyan épületeket kiválasztani, és olyan épületeken átfutni, aminek van valami köze a kommunizmushoz, lehet, hogy akkor épültek, vagy mindenképpen valami fontos szerepe volt abban az időszakban, hogy ezért én örülök annak, hogy kaptunk egy ilyen tematikát, és így el is döntöttük, hogy jövőre is keresünk, és ezentúl akárhányszor megszervezünk ezt a versenyt, megpróbálunk valamilyen tematika köré az épületeket megtalálni. Az idén az útvonal az egy nagyon rövid, bárki számára teljesíthető 6 kilométer. Ugye a Vörös Csillag Múzeumból indulunk, a Mikes Mikón átfutva érünk a polgármesteri hivatalba. Itt veszünk egy kanyart a tanulókháza fele, a művészmozin át, ott mind a két termen. Jövünk egészen a Ceausescu villáig, amit nagyon-nagyon sokan nem tudnak, hogy hol van, hogy most nem is árulok el, de az így kikövetkezhető, hogy valahol a mozi és a parkvendéglő között lesz. Majd a tervezőintézeten át jövünk a Kovamat élelmiszerüzletbe, a Golgota vendéglőbe, ami ott van pont mellette, majd a Székely Nemzeti Múzeumon keresztül zárjuk az útvonalat, a Dohánygyár is úgy a Kommunista Múzeum.
0: Tehát az útvonal az megvan, adott mindenki számára. A konkrét technikai egyéb tudnivalók, hogy felszereltség, jelenkezés, minden, ezzel folytassuk innen a beszélgetést. Vendége marad a Rádió Gaga stúdióban, a Bagoly Merindával, rögtön jövünk vissza.

0: Robert jó. Sepsi Inst Run harmadik kiírása, Bagoly Merinda vendégem továbbra is a szervezői csapat részéről, és arról beszélünk, hogy egy tematikus futás ez tulajdonképpen, és ha innen ettől a felétől fogjuk meg Merinda, akkor látszik, hogy ez nem egy ilyen teljesítményfutás, nem egy versenyszerű dolog, inkább egy ilyen élményfutás. Jól érzem, így, hogy ez van mögötte?
1: Így van, úgy nevezzük mi magunk között, hogy ez egy fun run, és az idén egy olyan, tehát újításunk is van, hogy nem fogjuk ezt a versenyt mérni. A tavaly előtt is volt mérőrendszer, csipes rendszer, úgy, ahogyan azt már megszokhatták az emberek a futóversenyeken. Az idén először próbálkozunk azzal, hogy ezt teljes mértékben kihagyjuk, hogy ne legyen a verseny stressze, vagy a verseny szelleme egyáltalán ebben az eseményben. Aki versenyezni akar, az temérdek verseny közül választhat, amúgy is az országban, vagy ott van jövő évben, ugyanúgy júniusban lesz a Sepsi Run, ami tényleg egy versenyebb orientált esemény. Itt megpróbáltuk nagyon távol tartani magunkat a kompetitivitástól, tehát maradunk full fun run.
0: Igen, és hát ha ennyi a látnivaló, ennyi vagány helyen átszaladtok, akkor legyen már idő csodálkozni is egy picit. Mindenki saját külső és belső tempóban tudja ezt megélni, gondolom.
1: Igen, és nagyon sokan vannak például, amit így észrevettünk az iratkozásnál, hogy ilyen két generációs, tehát hogy jön az anyuka a lányával, jön az apja a gyerekkel, tehát hogy arra törekedtünk az idei versennyel, hogy megpróbáljunk egy kicsit kinyitani, és egy kicsit arrafele próbáltuk vinni az egész, hogy az emberek felidézzék azt, hogy mi volt akkor, és hogy milyen volt akkor. Nem feltétlenül dicsőíteni akarunk, vagy semmi szín alatt nem akarunk állást foglalni ebben a dologban, de hogy egyáltalában egy kicsit el tudjuk mesélni úgy a fiatalabbaknak, hogy milyen volt akkor az élet, hogy ezért próbálunk nem csak így az útvonallal, hanem minden, ami nyeremény, például ott is olyan nyereményeink vannak, ami, mit tudom én, piros fazétól analóg fotógépig, szóval mindenképpen olyan dolgok, amit akkor használtunk.
0: Ez jó ezt, hogy mondod, hogy különböző generációk együtt futnak ezen az útvonalon, mert itt azért lesz alkalom sztorizgatásra, tehát néhány emlék gondolom, hogy előjön majd, akár egy régi bevásárlóközpont, mert egészen másképp volt akkor berendezve, és más volt a polcokon, mint ma, vagy egy intézmény is másképp volt berendezkedve, szóval itt van azért bőven emberi vonatkozása ennek az egész sztorinak, és akkor a nagyon emberitől, lelkitől a gyakorlatig gyorsan, hogy működik ez a regisztrációs történet, mit kell tudni, aki részt szeretne venni, hogyan lehet elérni benneteket?
1: Legkönnyebben a Facebook oldalunkon lehet elérni. Van ott egy link, amin lehet iratkozni még ma, egészen éjfélig. Utána zárjuk az iratkozást, mert amúgy teltházat is hirdetünk, szerintem nagyon ott vagyunk a határon, amiatt, hogy a Kommunizmus Múzeumban lesz a starcsa finish, nem igazán tudunk végtelen számot embert befogadni.
0: Igen, ez érthető. És akkor aki már regisztrált, vagy aki tudja biztos, hogy ott akar lenni, az aznapi program az ugye délután van az indulás, de gondolom indulás előtt valamivel ott kell lenni, és mennyi időt kell rászánni egy ilyen napi programra?
1: Elsősorban a kit felvétel, amit csütörtökön délután is lehet, és pénteken a versenyig 5-ig, tehát 2-től 5-ig pénteken fel lehet venni a kiteket. 17:30 indítjuk a versenyt a múzeumtól. Beslésünk szerint egy olyan 25 perctől egészen 45 percig mindenki be fog érkezni, maximum egy óra, attól függ, hogy mennyire fogják szájtátósra az útvonalat, a futást. Utána pedig készülünk egy kvízjátékkal, ami úgy szintén újítás az előbbi

0: jelenleghez képest egy Kahoot nevezetű felületén lesz, hogy mindenki azon mobiltelefon legyen feltöltve, mert egy ilyen online interaktív játék inkább egy ilyen történelem órához hasonlít, tehát nem futó témából kell felkészülni, hanem inkább régi sztorizásokból, régi 89 előtti dolgokból.
1: Úgy néz ki, hogy az egész nap nagyon szépen meg van tervezve, igen, és mindenki jó fáradtan és élménnyel gazdagon vacsora időre otthon is lesz itt, ezt simán el lehet mondani. Vendégemnek, Bagoly Melindának köszönöm, hogy a Sebsirán szervezői csapata részéről eljött a Gaga stúdióba, és péntekre sok résztvevőt nektek, teltházasat, és hát sok élményt a futáshoz.
0: Köszönjük nagyon szépen.

otthonodtól. De a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

beszélek hozzád, hogy nem hallasz. Én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közben

0: Berkes Olivér is a jó vagy rossz legyek. Megvilágosodás vagy felvilágosodás? Nem is tudom, hogy hogyan kell fogalmazni. Hát rájöttünk valamire, felfedeztük a spanyol viaszt. Á, dehogy is, dehogy ma is tanultunk valamit, az is biztos.
1: Így van, méghozzá azt, hogy nem kell lenyomva tartanom az ujjamat a hangüzenet küldéséhez. Én azt hittem, hogy ott végig ott kell legyen a kis ujjacskám, de aztán utólag leteszteltem, hogy nem, mégsem. Úgyhogy ez teljesen jó.
0: Minek után én is kipróbáltam, mondom, Csaba, te az én telefonomnál nem kell ott tartani, és így arra gondoltunk hirtelen ennyiben, hogy hát talán az én telefonom egy picit performánsabb, mint a Csabái, aztán végül kiderült, hogy nem.
1: Performánsabb, olyan régi kis kütyüd van neked is már. Na jó, folytatjuk tovább, jön mindjárt Mika és a Grace Kelly.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
4: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Válaszd a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást.
5: Metalups, a jó választás. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
6: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
11: ismét lágerek

0: Mikan és a Grace Kelly. A hangüzeneteken túl van egy másik jelenség, telefonos jelenség, aminek lehet, hogy néhányunk már voltunk az elkövetői, de nagy valószínűséggel többen az elszenvedői. Biztos, hogy ti is találkoztatok már azzal a modern jelenséggel, amikor valaki kihangosítja a készülékét, és úgy kezd el telefonálni, úgy kezd el beszélgetni, hogy az egész világ, ország, világ hallja, akarva, akaratlanul a beszélgetést, és akkor így megtudjuk, hogy mit mondott a sogornő, ki kivel veszett össze, mennyibe került a cipő, vagy hogy a főnök már megint mit csinált, vagy mit nem csinált, és gyakorlatilag mindent.
1: Én ilyeneket látok az úton, az utcákon, és azt látom, hogy többnyire az idősebbek használják, így lehet, hogy tudod, kényelmesebb magad előtt tartani a telefon, mint a fülednél, mert valahogy az a pozíció, ha hosszú a beszélgetés, nyilván, akkor nem biztos, hogy kényelmes a karnak, a válnak, és kihangosítva pedig tudsz még más is csinálni. Vagy a konyhapulton otthon, kihangosítod, közben kavargatod a rántást, hámozod a krumplit, meg társai.
0: A kettő az két teljesen különböző szituáció. Amikor egyedül vagy a konyhában, mind a két kezedre szükség van, igen, kihangosítod a telefon, csak önmagad vagy, de amikor ott vagy a bevásárlóközpontban, amikor ott vagy egy váróteremben, amikor ott vagy a buszon, vagy amikor ott vagy az ócskapiacon, szerintem a körülötted lévő 5-10-20 ember nem kíváncsi arra, hogy éppen mit reggeliztél ma reggel, vagy hogy a bélműködésed jól működik-e, vagy a szomszédnéninek milyen problémái vannak. Erre, amit te most itt felhoztál, csak azt tudom mondani, amit Szabolcs írt nekünk az elmúlt órában, ott a füles, és azzal az ilyen beszélgetéseket meg tudod oldani, és a kezecskéd nem fog elállni.
1: Aha, viszont lehet, hogy tudod, ők úgy vannak, hogy nem érdekli, hogy más hallja, hát ebben semmi nagy titok nincsen, neki így kényelmes és kész. Na most amúgy is ilyen önző világban mindenki úgy cselekszik, ahogy neki jó, nem úgy, ahogy a többieknek jó. Én nem tudom, ritkán hangosítom ki a telefont, több okból is, mert tudom, hogy nem hallanak engem annyira jól. A másik oldalon.
0: Igen, igen, bocsánat, itt van a másik, tudod, mikor mondják, hogy de hallasz, de most hallasz, és akkor jól hallasz, mert hogy én nem hallom, és akkor közben meg az egész társaság azért hallja, aki körülötted van.
1: Na, hát figyelj.
0: Csak aki kéne, az nem hallja.
1: Aha, nem vagyunk egyformák. Ezt a zenét, amit előkészítettem, ezt azért jó hangosan hallgatni, tehát hangosítsátok fel, vagy ki, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt teljesen, ugyanis jön Armin van Buuren.

0: Adele és az Oh My God, gyors üzenet, még így óra végén, nem hangüzenet, ez leírt üzenet, ugye?
1: Igen, azt írja egy másik hallgatónk. Én például nem szeretem a hangüzenetet. Van, aki olyan lassan mondja el, amit szeretne, hogy a kétszeres gyorsítással is lassú. Ezért inkább azt preferálom, hogyha valaki leírja, amit akar, mert úgy el tudom olvasni gyorsan. Ha valami olyan sürgős, akkor inkább telefonon hívjon fel, vagy ezt én is így szoktam megoldani.
0: Így van, de aki lassan beszél, az lehet, hogy telefonon is lassan fogja elmondani, hogy jönnek a hírek.
1: Örök-örök!
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
4: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
6: Blautec.
5: Melegre tervezve.
7: Júj!
8: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi.
9: Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
10: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
11: Bergtor.ro. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősze fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
12: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Külső utca 12.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Modern orvosi berendezésekkel gazdagodott a Gyergyószent Miklósi Városi Kórház. Két kereskedelmi hajót írt találat a Fekete-tengeren, a bolgár felségvizeken. Borús, hűvös marad az időjárás. Jó napot kívánok, a részletek következnek. Én Hadnagy Éva vagyok. Zorin Grindiano, a Szociáldemokrata párt elnöke tegnap este felkérte Ilie Bolozsán ügyvivő kormányfőt, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában, amely lehetőséget adna számára, hogy helyrehozza a saját kormánya által okozott gondokat is. Facebook bejegyzésében Grindiano felszólította Bolozsánt, hogy felejtse el a múltat és összpontosítson a jelenre és a jövőre. Emlékeztette, hogy kormánya szegénységbe taszította a lakosságot, a PESZEDE ellenben a gazdaság és a beruházások valós újraindítását, a vásárló erő növekedését javasolja. A Gyergyőszent Miklósi Városi Kórház modern orvosi berendezésekkel gazdagodott, amelyeket a járóbeteg rendelőkben helyeznek majd el. A projektet az Európai Unió finanszírozza, és a 2021-2027-es egészségügyi programon keresztül valósul meg. A pályázatnak köszönhetően 8 ultrahang készülékkel, digitális röntgen készülékekkel, sebészeti, kardiológiai és orvosi rehabilitációs berendezésekkel, sebészeti és sterilizáló berendezésekkel, valamint modern informatikai infrastruktúrával gyarapodtak. Mindezeknek köszönhetően gyorsabb diagnózis, pontosabb kezelés, a betegekhez közelebb eső orvosi szolgáltatások érhetők el. A projekt teljes értéke meghaladja 14.242.000 lejt, ebből az uniós támogatás értéke több mint 12 millió lej. Adja hírül közösségi oldalán az egészségügyi intézmény. Két kereskedelmi hajót ért találat különálló incidensekben a bolgár felségvizek közelében a Fekete-tengeren már a virradó éjszaka. Derül ki a bolgár minisztertanács mellett működő biztonsági tanács rendkívüli ülésén bemutatott tájékoztatásból. A máltai zászló alatt közlekedő teherhajót 3 légi drón támadta meg, mintegy 18 tengeri mérföldre keletre Biele városától. A legénység mind a 15 tagját kimenekítették és Várnába szállították. Az elsődleges információk szerint 5 tengerész könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy másik hajó Krápec falutól mintegy 17 tengeri mérföldre keletre elsüllyedt. A biztonsági tanács rendkívüli ülésén beérkezett adatok szerint a legénységnek eddig egyetlen tagját sikerült megmenteni. A bolgár kormány nemzetközi támogatást kér a bolgár felségvizek közelében megtámadott hajókat ért csapások kivizsgálásához, hogy azonosítani tudják a felhasznált drónok származását. Az augusztusi 6,1%-ról szeptemberben 6,6%-ra nőtt az éves infláció Romániában, közölte ma az Országos Statisztika Intézet. Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások díja 11,1%-kal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek 7%-kal, az élelmiszerek pedig 3%-kal drágultak egy év alatt. A fogyasztói árindex 2026. szeptemberében augusztushoz viszonyítva 100,7% volt. A hőmérséklet az ország nagy részén kissé elmarad az ilyenkor megszokottól, egészen november elejéig, majd ezt követően megközelíti az időszaknak megfelelő értékeket az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Ugyanakkor megerősödő szélre, mérsékelt mennyiségű esőre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra is figyelmeztető előrejelzést adtak ki ma a szakemberek.
15: És most...
0: Sziasztok! Hello mindenkinek! Itt vagyunk a hírek után, szokás szerint Cidivel folytatjuk a műsort, és bringázunk egy kicsit. Na jó, csak úgy szóban, de azért szóban is már valami.
1: És közben pedig lehet, hogy van, aki éppen a fa leveleket sepri, mert ismételten eljött az az évszak, amikor megélhetjük, hogy ezer színbe öltözött a világ. És azt kívánjuk számotokra, hogy ahelyett, hogy most megint zsörtölődnétek, sepregetni kell, és ezek a levelek folyamatosan lehullnak, inkább próbáljátok meg csodálni ezt a színkavalkádot. Közben pedig hozzuk a slágereket és új zenéket. Itt van Calvin Harris és a Satisfied.
15: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
15: helyi aktualitások,
6: interjúk,
15: játékok és sok-sok nyeremény.

keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ők voltak Marsalkó Dávidék, vagyis a halott pénz és a máshol. Van egy 79 éves német úriember, most már benne van a korban, lehet azt mondani, de nem hagyja magát, és valószínűleg ő jóval többet biciklizik egy hét alatt, mint ahány kilométert megteszünk mi bringával például egy egész nyári szezonban, ugyanis ő 6 év alatt körülbelül 50 ezer kilométert tekert egy elektromos kerékpárral, és hogyha jól belegondolok, akkor 6 év alatt körülbelül én is ennyit járok, de autóval.
1: Így van, ezt akartam mondani, hogy nálunk fele szerintem évi 8-10 ezeret megyünk az autóinkkal, és az nagyjából jó, van, aki nyilván ennek a többszörösét, de ugye az átlag kisebb településeken vagy kisebb távolságok miatt ennyit tud összehozni. Emberünk Anton Huber névre hallgat, 2020-ban vásárolt egy e-bike-ot. Nem baj az, hogy e-bike, a lényeg, hogy ezt is hajtani kell, de annyira ambiciós, képzeljétek el, hogy minden nap biciklizik. Meglátogatja a barátait, hogy... elmegy vásárolni. Igen, mi lehet, bármi lehet egyébként.
0: Mikor azt gondoljátok, hogy azt halljátok, hogy na 50 ezer kilométert tekert valaki 6 év alatt, akkor hú, biztos, hogy megint az a kategória, aki körbejárta az egész világot, keresztül kasul, nagyon-nagyon sokat tekert, de amúgy nem világot látni ment, ő nem aludt sátorban, nem pakolta fel a félházat maga után, hanem egyszerűen csak rendszeresen biciklire ül, és így intézi a dolgát.
1: Így van, és hogy miért? Mindjárt elmondjuk ezt is. Nagyon-nagyon egyszerű, higgyétek el a magyarázat. Céline Dion, a díva, aki nemrég adott óriási koncert sorozatot Franciaországban, őt halljuk ezen.

A kitartó és a precíz német mentalitás beleszorult történetünk főhősébe is, Anton Huberről van szó, aki

0: még 79 évesen is rengeteget kerékpározik, és képzeljétek el, még a település előjárója is felfigyelt erre a nem mindennapi teljesítményre, és nyilván mindenki büszke rá, hogy ezt így még mindig műveli. Ringázik, mert szereti, de azt ígértük, hogy elmondjuk, hogy miért.
1: A legjobb mondata pedig szerintem amúgy az, amikor arról kérdezték, hogy, de mégis árulja el, hogy hogyan tud ennyi kilométert összegyűjteni, összetekerni, és ő állítólag nevetve csak annyit mondott, enni mindig hazamegyek. Tehát ez az ember nem halászni megy, nem szerencseklubokba megy, nem biliárdozni megy, hanem reggel fel kell, ráül a bringára, enni hazamegy, aztán megint teker tovább.
0: Nem ugye nyugdíjas, tehát hogy időmilliómos, nem a kilométer rekordok hajhászása számára a cél, hanem az, ahogy ő fogalmazott, hogy na mi? Mi lehet a cél? Hát, hogy egészséges maradjon, és ennyire egyszerű a történet, úgyhogy kerékpározzatok, mert ez nagyon-nagyon jót tesz a testnek és a léleknek is.
1: Ez egy ilyen életfilozófia. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha rá tudnám venni magam arra, hogy étnappal látéve, vagy legalábbis ezeket a néhány kilométeres távokat bringen tegyem meg, de amint elkezd így októberedni, és hűvösebb lenni odakint, én olyan nehezen tudom rávenni magam, még arra is, hogy kimozduljak a házból, nem arra, hogy ciklire üljek, de minden tiszteletem azoknak, akik még mindig hűségesen tekernek.
0: Így van, lehet, hogy ő melegebb vidéken él, vagy nem tudom, de a lényeg, hogy...
1: Németországban?
0: Hát, hidegebb van, nem tudom mennyire pontosan, szerintem hasonló klíma van, mint nálunk. Na jó, lépjünk tovább zenével, jön a Margaret Island, ez a Valahol.

0: Teddy Swims, Mr. No, itt a pillanatokon belül folytatjuk, drága hallgató. Milyen jó zenéink vannak. Na gyere, ide egy-kettőt szemezgessünk.
1: Na nézem, csak kezdek rájönni arra, hogy lehet, hogy kell nekem szemüveg. De lassan, nehezen látom ezeket az apró betűket, de nézzük csak, mereztem a szemem. Anna Marie Shania Twain, Unhealthy. Nektek nem kell a szemüveg, csak egy kis hangerő a rádióba, mert hogy még reggaetonozni is fogunk, ugyanis reggaeton lentó. Itt lesz nem sokára a CNCU és a Little Mix közösen.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve. Otthoni építéshez vagy felújításhoz mindent megtalálsz egy helyen a Steffi Transcomnál. Víz, gáz, hűtés és fűtés technikai termékek, fürdőszobai felszerelések, valamint prémium beltéri és kültéri festékek, nemes vakolatok és festékkiegészítők széles választéka vár. Steffi Transcom, Gyegyó Szent Miklós, Békény utca 47. Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik.
3: Októberben elszabadulnak a káposzták, és 3 napig nem lesz megállás Gyergyószárhegyen. Október 16-a és 18-a között szervezik a híres szárhegyi káposztavásárt és fesztivált. Várnak a hagyományőrző és gyerekprogramok, főzőverseny és a kiváló hangulat, melyről többek között a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Sergő Zenekar, Mr. Piano, a Langaléta Garabonciások, a 4-es Street és Dániel Fi gondoskodik. 19. híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál. Október 16-18.
4: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
2: A reklám után
5: ismét slágerek és

0: tudom, hogy te drága hallgató, mennyire tudtad felvenni a ritmust, de én nagyon éreztem a bugit a lábomban, a csípőmben, és én annyira belekényelmesednék így a következő néhány hónapban ebbe a reggaeton hangulatban, sőt, azt se bánnám, hogyha nem jönne a fogvacoktató dermesztő hideg, és így ebben
1: milyen
0: a
1: lengi-langyiban
0: így átvészelnénk a következő 1, 2, 3, 4, 5 hideg hónap lesz.
1: És akkor
0: Nem is akarom ezt előrevetíteni.
1: Tegyük fel, hogy ilyen tél lenne, mint most, ami van. Tudod, mit eredményezne? Tavaszra rengeteg beteg ember, rengeteg kullancs, rengeteg olyan élősködő, ami nem tud a télben elpusztulni, úgyhogy kell a hideg, kell a tél. Egyelőre, figyelj, ősz van, csodás az erdő, csodás a természet, kaptunk esőt, és még kapunk a hét folyamán, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, mert olyan rég éreztem az esőnek az illatát, az eső hangját, el is szoktam, azt hittem, hogy nincs is eső a világon, de van.
0: Ismersz, Csaba, szeretek hangosan, gondolkodva álmodozni, és azért néha végigfut a fejemen, hogy nem is olyan rossz melegebb éghajlaton élni. Biztos, hogy van, aki azt mondja, jó, Szidónia, te menjél, és hagyd
1: meg melegebb éghajlatra.
0: Négy évszakos időjárást, mert hogy mi kibírjuk, mi túléljük, és hogyha neked nem tetszik, akkor tudod, vagy megszoksz. Szokom én, csak évről évre akklimatizálódni kell.
1: Így van, hát erre való az ősz, és erre való a tavasz. Felkészülünk a tavasztal a melegre, ősszel pedig a hideg télre. Illetve hát a jó zenére, Diaz is ment a mindjárt, ez lesz a méreg. Most viszont Kelly Clarkson énekel, ez a Sincho Bingan.

0: Topic és a Buddy itt a Rádió Gagán. Lehetne ebédelni? Figyelj, van még egy kis alma maradék. Nekem egyelőre ez az ebéd, aztán hogy később hátha lesz valami normális is. Mert ez is teljesen jó.
1: Hát, hogyha ott tartunk, hogy mit lehetne, akkor akár lehetne hazamenni is, lehetne hátradőlni is, lehetne szundikálni is, lehetne semmit csinálni, de ezeket a dolgokat mind-mind nem lehet, mert hogy dolgozni kell. És összedolgozunk, drága hallgatóm, a következő órában is, a slágerekkel és új zenékkel, csak azért, hogy ennek a keddi napnak is megmutassuk, igen, kitartunk.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
2: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Még nem kapták meg kártérítéseiket az autópálya miatt kisajátított területek tulajdonosai. Augusztusban csökkent a nettó átlagbér Romániában. Ma még marad a borús idő, holnap ismét élvezhetjük a napsütést. A részletek következnek, én Hadnagy Íva vagyok. Jó napot kívánok! Románia földgáz tartalékai meghaladják az Európai Uniós átlagot, a tárolók többsége 80%-os uniós célértéknél is magasabb, jelentette ki Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a földgáz fórumon. Hangsúlyozta, a lakossági fogyasztók és a távfűtési rendszerek ellátása is biztosított. Arra figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a földgáz ára októberben több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. Még tavaly ilyenkor megavattóránként 30-35 eurós ajánlatok is voltak, jelenleg az ár eléri a 80 eurót. A drágulás fő oka a közel-keleti konfliktus, a hormúzi szoros lezárása, valamint a katari földgáztermelési kapacitások egy részének kiesése. Több mint 1000 területtulajdonostól sajátítottak ki részben vagy egészben területeket az A8-as autópálya gyergyói térséget érintő szakaszán, Gyergyóalfaluban, Gyergyószárhegyen és Gyergyóditróban. A tulajdonosok azonban még mindig nem kapták meg a területek utáni kártérítéseket, holott a munkálatok már javában zajlanak. A késés oka az, hogy a közbeszerzésen kiválasztott cég ellen, amely elvégezni a területek megosztását és megállapítaná a kisajátítások után járó összeget, óvást nyújtottak be a pályáztatás során alulmaradt felek, így elhúzódik a folyamat. Amikor azonban megkezdik a kifizetéseket, elsőként azoknak a tulajdonosoknak érkezik a számlájukra a pénz, akiknek a teljes területét kisajátították, és nem kellett azt megosztani. Júliushoz képest augusztusban 132 lejjel 5688 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9400 lej volt, 212 lejjel kisebb, mint az előző hónapban. A legnagyobb nettó átlagbért 13000, illetve 11700 lejt a számítástechnika, valamint a kőolaj és a földgáz kitermelésének ágazatában jegyezték, a legkisebbet 2985 lejt pedig az egyéb szolgáltatások ágazatában, valamint a halászatban és az akvakultúrában.
4: Több mint 30 év kihagyás után visszatér Afrikába a Formula 1, erősítette meg ma a versenysorozat vezetősége. A bejelentett 10 éves megállapodás értelmében Ruanda a következő évtized elején csatlakozik a versenynaptárhoz. A fővárostól Kigalitól mintegy 40 kilométerre egy teljesen új állandó versenypályát építenek. A Formula 1 legutóbb 1993-ban rendezett futamot Afrikában a dél-afrikai Kialami pályán. Alexander Zverev még az idén átveszi a vezetést a férfi teniszezők világranglistáján, és a 30. játékos lesz, aki az ATP rangsor élére kerül. 29 éves német teniszező legkorábban november 2-án válhat világ elsővé, és már biztos, hogy az évet is az első helyen zárja. Zverev idén két Grand Slam tornát nyert, a Roland Garroson és a US Openen is diadalmaskodott. Boris Becker után ő lesz a második német teniszező, aki vezeti a férfi világranglistát.
11: A délután hátra lévő részében is borús, hűvös, túlnyomó és szürke idő várható adáskörzetünkben. A szakemberek szerint azonban holnap ismét élvezhetjük a napsütést, legtöbb 11-13 fokos maximumok várhatók.
2: És most...
1: Szép napot kívánunk, sziasztok! Éppen vezetés közben, éppen mosogatás közben, éppen pecsételés közben, éppen számlanézegetés közben, jaj, nem nézzük a számlákat, mert egyre fájóbb lesz, amit látni fogunk rajtuk a következő hónapokban. Inkább mondjuk azt, hogy éppen a nagy jókedv közepette megérkezett a két műsorvezető, György Dávid Csaba és István Szidónia.
0: Hello, sziasztok, és nem vagyunk ketten, hanem reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan ketszán. Ők is többen vannak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tagú a lánycsapat. Velük indítunk, jön az Animal.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
10: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
10: interjúk,
2: játékok
10: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Napjaink egyik legmenőbb fiúbandája. Hú, de jó volt ezt a dalt énekelni. Ők voltak a Valmar és a Színvad. Na, gyere egy kicsit pletykáljunk. Láttad, hogy néz ki mostanában Lady Gaga?
1: Igen, láttam. Nem úgy néz ki, mint a színpadon, inkább ilyen otthon ülős, szerintem lefogyott néhány kilót. Vagy azért, mert a gyereknevelés stresszel jár meg egyebek, vagy mindig így nézett ki, csak a színpadra kicsit össze, hogy is mondjam, sminkelték őt szépre.
0: Feltűnt neked, hogy úgy beszélünk róla, mint hogyha tegnap összefutottunk volna vele a közértben?
1: Hogyne. Hát, minden napjaink része Lady Gaga is. Igen, az énekesnő most nagyon-nagyon el van vonulva, nemrég életet adott gyerekének, és nyilván ez magával hozta azt is, hogy nem látjuk őt koncertezni, és szerintem egy darabig nem is fogjuk.
0: Amúgy az az igazság, hogy ő egy olyan sztár, akinek az élete nagyon sokáig egy nyitott könyv volt. Hát élete javarészét a színpadon, a reflektorfényben töltött el, úgyhogy nehéz volt őt elkerülni. De most, mikor szembe jött velem a legutóbbi ilyen sminkelős reel videója, akkor, hogyha nem írja ott fölül a nevét, hogy Lady Gaga, én első blikre nem mondtam volna meg, hogy fú, ez most Lady Gaga. Egyáltalán nem az a nő, aki visszaköszön például a Csillag születikben, mint hogyha két külön individuum lenne. Igen, nem siet vissza a reflektorfényben, ezt is meg lehetett tudni, ugyanis hát most ki szeretné élvezni ezeket a mézes heteket, amit kett a kisbabájával tölthet el. Állítólag több munkalehetőséget is visszautasította az elmúlt hónapokban, mert most a nyugalom és a család, ez az, ami első helyet élvez az ő életében.
1: Én csak remélem, hogy nem műveli azt levelünk, mint a Rihanna, aki most már 10 éve nem állt színpadon, új dala sincs.
0: De ő most már 3 gyereket szült, és ő megszülte ezeket a gyereket.
1: Így van. Gyerekeket. Rihannát pedig beszippantotta a szépségipar, meg a fehérneműipar. Lady Gaga szerintem vissza fog térni a színpadra. Szeretjük őt azért, egy olyan előadó, aki megkerülhetetlen a mai popzenében. Azt gondolom én legalábbis.
0: Benfentesek azt mondják, hogy egyelőre ez nem azt jelenti, hogy teljesen felhagyott volna Lady Gaga a zenéléssel, hanem csak azt, hogy most ő is átvedlett édesanyjába, háziasszonyban, nagyon sokat van otthon, állítólag főz is, de azért közben rendszeresen leül a zongorához, és dolgozik új dalokon is. Hogy ezeket mikor fogjuk meghallani, mikor kerülnek a rádiók lejátszási listáira, hát ezt egyelőre nem lehet tudni.
1: Dehogy nem, most jön a Just Dance. Ha.

0: Ránézek a naptára, és most jut eszembe, hogy alulöltöztem a mai naphoz. Na, miért nem szóltál?
1: Ja.
0: Nem vagy megfelelően felöltözve október 13-ához.
1: Aha, mert ma van a Nemzetközi Öltönynap, és te, nem tudom, teljesen más öltözékben vagy, ugye?
0: Csiri-csári ruhába jöttem.
1: Hát ezt nem mertem én így mondani, hogy félek tőled, de igen. Na jó, én sem vagyok öltönybe, de igen, ma van a Nemzetközi Öltönynap.
0: Az önirónia szükséges.
1: Aha,

0: öltöny nap van ilyen, ez szerintem nem rossz világnap, mert minden, ami az öltözködésre fókuszálja a figyelmet, hogy legyünk egy kicsit adott esetben elegánsabbak, az mind-mind jó, mert ezek ilyen építő jellegű kezdeményezések. 15 évvel ezelőtt kitalálták, és van, ahol ezt a napot kicsit intenzívenben is megünneplik, mint mondjuk itt a Gaga stúdióiban.
1: Amúgy tudtad az, hogy az öltöny eredetileg lázadásnak számított? Mert hogy valamikor a 17. században, ha jól tudom, akkor második angol király, ő kezdte el népszerűsíteni az öltönyöket, és hát ez jóval egyszerűbb volt a korábbi, és tudod, ilyen nagyon-nagyon túldíszített udvari viseletnél, és akkor ugye elkezdtek háborúgni az emberek, hogy mi az, hogy öltönyt kell venni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a mai öltönyök előzményei ebből a visszafogottabb férfi divatból is táplálkoznak egy kicsit.
0: Öltöny. El nem tudom képzelni, hogy ez a szó hogyan alakult ki. A rendruhát meg úgy értem, de hogy az öltöny, ez hogy jött, ezt nem tudom, nemzetközi szuit nap.

0: zajlik a Rádió Gaga születésnapi játék. A 15-én, tehát két nap múlva 27 évesek leszünk, és nyeremény játékkal kedveskedünk számotokra. Pillanatokon belül tehát valakit megajándékozunk.
1: Mert hogy adni jó, és kapni is. Úgyhogy egy kicsit most kérünk tőletek, de természetesen egy érdekes, fiktív, vicces ajándékra gondolunk. Most azt kell mondjuk, hogy képzeletbeli tortákkal tele vagyunk, úgyhogy kérünk szépen titeket, legyetek ennél egy picit kreatívabbak. Nem sokára megcsörren valahol valakinél a telefon, de addig is például Airi Mafia és a mellettem nem sokára Gaga folytatásában.
2: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
5: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
6: Viking Kft. A te biztonságodért.
7: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méterárú rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
8: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat keresd! Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitelezéssel, tartós eredményekkel. Elikon Construct, keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezés.
10: Külső utca 12. A reklám után
11: ismét lágerek és új zenék.
10: Rádió.

0: Harry Styles és az American Girl, hát lesz itt nekünk egy lányunk, mondjuk nem a miénk, az édesanyjáé és az édesapjáé, csak egy kicsit vele szóba elegyedünk. Halló, szia Emese, Rádió Gogától hívunk.
1: Yeah.
0: György Dávid, Csaba, István, Szidónia.
2: Hello, szia, na mi a helyzet, hogy vagy?
1: Köszönöm, jól vagyok. Ti, hogy vagytok?
2: Nagyon jól. Úgy szeretem, mikor a hallgató visszakérdez, mert azt érzem, hogy tényleg érdekli, hogy mi is hogy vagyunk. Nagyon jól vagyunk. Most így,
1: hát
2: hogy...
1: Igen.
0: Ugye, mondom az előzőekben, hogy épp születésnapozni készülünk, és az ember, amikor ilyen hangulatban, lelkiállapotban van, hát akkor egy kis izgalom is úrán lesz rajta, mert hogy 24 éve, 27 évesek leszünk,
2: akarom
0: mondani. Igen. És akkor ez alkalomból pedig, hát mint ahogy lenni szokott, titeket ajándékozzunk meg, csak közben megcsavartuk ezt a történetet, mert ugye adni jó és kapni is. És hogyha tegyük fel, kaphatnánk tőled valamit, akkor Emese mi lenne az?
1: Hát amikor mielőtt jelentkeztem volna a játékra, akkor én már gondolkodtam ezen, hogy mi is legyen az, amit adnék nektek a rádiónak.
2: Ez
1: nem egy kézzelfogható dolog, hanem én kívánok nektek még sok-sok sikeres rádiós évet együtt, így ahogy vagytok, vagy akár bővülve a csapat, de hogy ezt így folytassátok tovább. Én ezt kívánom.
2: Köszönjük szépen, ezt eltesszük, ezt a jó kívánságot valahova a szívünkbe, jó?
1: Rendben. És tartjátok is be.
0: Bízunk benne, kérlek, hogy lesz foganatja, hogy akkor így ebben a felállásban, vagy akár kibővülve tud még működni ez a rádió. Hány évig?
1: Hát...
2: Jó sokáig, ugye?
0: Ha rajtad múlik,
1: Jó Emese. Sokáig, ha rajtam múlik. Hát még legalább egy ennyit, és akkor majd újra gondolni.
2: Így van,
0: nagyon jó. Köszönjük
1: szépen. Igen.
2: Na figyelj, Emese, adunk
1: mi is. De hogy akár 100 évig is még.
2: Ha, miért ne? Akkor már lehet, hogy mi nem leszünk itt, de nem baj. Na, adunk mi is egy ajándékot.
1: Igen, az már nem ebben a formában lenne, így van.
2: A Gamma Electronics jóvoltából egy elektromos fogkefe a nyereménye, a Parajdi Gamma üzlet jóvoltából.
1: Ó, de jó, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
0: Nagyon szívesen, mi is köszönjük a te ajándékodat. További szép napot kívánunk, jó rádiózást velünk.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
2: Szia, hello.
3: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig, náluk mindent megtalálsz. Gamma, stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: Sziasztok! Holnap jövünk, holnap szerda lesz, és egyel közelebb kerülünk a Rádió Gaga születésnapjához, a 15-éhez.
1: És akkor ma van a szülinapom, vagy boldog szülinapot, mit fogunk énekelni?
0: Minden esetre kisorsoljuk a nyereményjátékunk legértékesebb nyereményeit, utazásokat, wellness, meg mindenféle testi lelki kényeztetést.
1: Addig is a délután hátra levő részében nem kérdés, hogy lesz-e mit hallgatni, lesz-e mit énekelni, mert hogy a gondosan és választékosan összeállított slágerlista az garantált. Perceken belül indul a vagányvágány. Györdelvi Csaba, István Szidónia vagyunk. Holnapi viszont hallásra. Sziasztok!
2: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, a Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
6: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
8: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
2: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Társadalmi célú hirdetés. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Újabb menedéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak. Aszfaltozzák a viaduktokat az A3-as autópályán. Az évszakhoz képest hűvösebb marad az időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Az erdőőrséghez benyújtott minden petíció és bejelentés egy központi digitális platformra kerül ezentúl, így a bejelentők nyomon követhetik a vizsgálatok állását és az ellenőrzések megállapításait, jelentette be Diana Buzoyano ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A rendszer transzparensen megmutatja majd, hol állapítottak meg károkozást, és hogy az ellenőrök szabtak-e ki bírságot. Az erdészeti felügyelők által végzett ellenőrzéseket szintén rögzítik a felületen. Ennek köszönhetően a bejelentésekre, a vizsgálatokra, az illegális fakivágásokra, a kiszabott szankciókra, valamint a megtérített károkra vonatkozó adatok mind egyetlen központi rendszerben lesznek elérhetők, tájékoztat a DG24. 6 férőhelyes menedéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak, szavazták meg a megyei önkormányzati képviselők hétfői ülésükön. A menedék egy országos szintű Európai Uniós finanszírozású projekt részeként valósulhat meg, amelyben partnerként vesz részt a megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság. Tájékoztatott a megyei önkormányzat sajtószolgálata. Hargita megyében jelenleg egy védett ház működik a családon belüli erőszak áldozatai számára. Az új Vénusz 2 nevű projekt ezt a szolgáltatást egészítené ki egy több funkciós központ létrehozásával, ahol az érintettek nem csak biztonságos átmeneti elhelyezésben részesülhetnek, hanem pszichológiai és jogi tanácsadást is kaphatnak. A szolgáltatások bővítésének szükségességét a nyilvántartott esetek száma is indokolja. Idén eddig 275 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek az intézmény illetékes szakosztályán. Hetente átlagosan 10 olyan családon belüli erőszakkal kapcsolatos eset jut az intézmény tudomására, amely segítségnyújtást igényel. Megkezdődött az első aszfaltréteg terítése a Nádas-Szent Mihálynál épülő 2 kilométer hosszú viadukton az Észak-Erdélyi A3-as autópálya Magyar Nádas és Magyar Zsombor közötti szakaszán. A 30 kilométeres pályarész kivitelezése előre haladott állapotban van. A vállalat által épített 25 kilométeren a készültség meghaladja a 99%-ot. A két nagy viaduktot is magába foglaló másik szerződés esetében pedig a 85%. A 30 kilométeres szakaszt a tervek szerint az idei év végén át is adnák a forgalomnak. Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, kedre víradóan történt lövöldözésben, egy másik brüsszeli helyszínen pedig intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe. Az RTL.info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügynökség kedd reggel megerősítette az Európai Parlament szomszédságában történt halálos áldozattal járó lövöldözést, valamint beszámolt a rendőr halálát okozó támadásról is. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést, közölte az MTI. A szakemberek szerint a nap további részében is borús, hűvös idő várható adás körzetünkben. Holnap már a nap is előbújik időnként a felhők mögül, melegebb azonban nem lesz. Legtöbb 11-13 fokos csúcsértékek várhatók.
11: Most pedig. 15 óra múlt néhány perccel kezdődik a Vagányvágány itt a Rádió Gagán, és még mindig szülinapozunk, ebben az órában lehet nyerni egy kiszemélyes belépőt a Hangout Kids-be.
12: Én azt hiszem, hogy ennél jobb ajándék nekünk kellene. Egy kicsit hangoutoljunk mi is. Horváth Gábor tudna lógni, Bészabó Zsolt, úgy érzem, hogy kívánták már neked is azt, hogy lógjál. Nekem határozottan Kis Bence vagyok.
13: Igen, szevasztok. Hát tegnap megígértük nektek, hogy ma mindenkivel foglalkozunk, aki más játékával bíberődik. Úgyhogy mindenkinek, aki más játékával bíberődik, szóljon egy Justin Bieber. Jön a Let Me Love You. Engedd, hogy szeresselek.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: ez a Tóth Abigail, ez egy tökéletes szerető hangja van. Szabad ilyet mondani?
1: Igen, van ilyen.
0: A 3X-ra a P betű szót azt használhatom ebbe az órába?
2: Hát én a feleségemtől már reggel 7-kor bocsánatot kértem a ma délután miatt, úgyhogy nyomhatunk akármit, mehetünk. Menjünk.
1: Igen, simán. Hát akkor én most élőben kérek bocsánatot már előre.
2: Én is. Csapasson. Na jó, tegnap az a helyzet,
0: hogy megszólaltak.
2: Nemrég beszélgettünk ugye a megcsalásról már megint, mert...
0: Zsolt, kicsit leveszed a fülembe valami róla.
2: Vannak dolgok és dolgok. A lényeg az az, hogy... Eszünkbe jutott a tegnap, miközben beszéltük azt, hogy a Nemzeti Meteorológiai Intézetnek a kártyájáról mit vásároltak, hogy biztos valaki a szeretőinek vásárolta, és addig mind okoskodtunk, hogy kiderült közben, hogy fogalmunk nincs, hogy egy szeretőnek mit kéne venni ajándékba. Meg hát ilyenek is eszünkbe jutottak, hogy jutott karácsonykor mit csinál az ember.
1: Vagy pontosítsunk, hogy csak eljátszottuk, hogy nem tudjuk, vagy fogalmunk nincs, hogy mit vásárolunk.
2: Én nagyon őszintén.
0: Volt szeretőm, de sose vettem semmit.
2: Nekem is volt szeretőm.
0: Úgy gondoltam, hogy amit
2: a feleségem egyébként. Tehát, hogy, és amúgy karácsonyra neki vettem, csak hát nem volt olyan nagy csel.
1: Aha.
2: Könyvet.
0: Hát az...
1: Hát, nagyon romantikus.
2: Hát 7 éve szerelmes belém.
1: Hát jó.
2: Olyan könyvet vettem neki.
1: Ja.
0: 7 éve szerelmes belém olyan könyvet. Ezt fejts ki Zsolt, mert én nem értem.
2: Mesélj. Nem szabad.
1: Olyan könyvet vásárolt neki, hogy azóta szerelmes volt.
2: Na, de amúgy, ha mit tudom, van egy aktív szerető, tehát tartasz valakit...
0: Van egy hivatalos párod, és van mellette egy
2: szerető.
0: Milyen
2: csúnya kifejezés ez a tartasz valakit?
0: Hát, figyelj, de még az angol is azt mondja, hogy keeping.
2: Igen, keeping szám van, igen. Tehát, na, hát ez ilyen. Tehát ez a csúnya
1: az élet. De a szeretőbe is szerelmes vagy?
2: Hát mi ne?
0: Hát, te figyelj!
1: Na csak szereted. Legalábbis ezt mondod neki.
0: Az én logikám szerint, ha szerelmes vagy a szeretőbe, akkor az szakítás, válás. Hogyha
2: szerintem is.
0: A szerető, az szerintem csak van valakinél egy pánsíp, hogy a pásztorórát jobban tudjuk előadni vele. Egy kis zámfért valaki tegyen már.
2: Akkor az, figyelj, ha csak pásztoróráról szól a kapcsolatot.
1: De az ember
2: akkor...
1: nem lehet két emberbe szerelmes, azt mondjátok.
2: Hát figyelj, nézd meg a Monarch című sorozatot, ott mindenki mindenkibe szerelmes, csak általában mindent lehet. Na, de nem ez a lényeg, hanem hogy véleményem szerint, ha csak ilyen, hogy mondjam, együttléti jellegű, pásztoróra jellegű a szerető, akkor annak meg nem veszel ajándékot.
0: Hát én is úgy gondoltam, az ajándék, hogy...
2: Kivéve, hogy azért kapod oda azt a valamit, amit ő odaad neked, mert hogy kap érte valamit.
0: De azt, bocsánat, prostitúciónak hívják.
2: Nem, de Goldigernek hívjuk, férfiban is van jócskán.
0: Nem, az egy másik történet fog. Férfi Goldiger, igen.
2: Rengeteget
0: tudok. De várjálna, de az nem szerető.
2: Miért?
0: Vagy? Hát miért? Mert a Goldiger az aranyat, ugye, az anyagi aranyat hajt.
2: Igen, és közben ad érte fizikai javakat.
0: Megértettem hát ezt a dolgot, de hogy ez gyakorlatilag, tehát az üzletszerű kijelgés a magyarban szerintem nagyon szépen körbeéri ezt a dolgot. Tehát itt ennek van egy üzleti jellege. Én adok, te adsz.
2: Nem, szerintem az üzleti nem jó, ez konvencionális kijelgés véleményem szerint. Vannak férfiak, akiknek nincs idejük, türelmük, lelkük és emberség egy becsületes nőt maguk mellett megtartani, hozzá, és jellemük egy
0: mert
2: nőhöz.
0: Minden rendes nő fut.
2: És akkor megkeresik azt a fajta női párjukat, aki szintén így áll az élethez.
0: Ez még mindig prostituált.
2: Nem. Kell egy szépen felöltözött csinos hölgy, aki az életében semmi más dolga nincs.
1: Hogy is nevezik ezeket a hölgyeket? Eszkort. Nem.
0: Ha azt mondod, van hogy egy másik megcsaplak.
1: Nem gésa, dehogy is.
2: Gésa. Menj el, gésa.
1: Hallgassunk zenét, aztán eszembe jutnak.
2: Az AI-t is megkérdeztük, hogy mit adna.
0: Megkérdezünk mindenkit.
2: De mindenkit, titeket főleg, az igen. A legfontosabb.
0: Titeket arról kérdezünk közben, hogy szülinapunkra mit adnátok. 0735488888, írjatok.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: James Blunt azzal ajándékozza meg a szeretőit, hogy nem beszélget a közben legalábbis.
1: Képzeljétek el, amikor ezzel a hanggal elkezd nyögni. Jó, szóval...
2: Azért érdekes lehet a pásztoróra. Hát, hogy próbálod eldönteni, hogy kinek, hogy melyiket hallod, a csajt vagy a sávot?
0: Természettudós van a közelben.
2: Alapból VD40 meg kell fújni mind a kettőt, ne nyikorogjon, és akkor rendben vagy.
3: Igen, a VD40 mindenre jó, igen.
0: James Blunt, hogyha valamelyik természettudományi intézmény közelében pásztorórázik, akkor szerintem mindenki meggyőződik, hogy a dodók újra születtek. Na jó, azt akartam mondani, hogy tisztázunk egy dolgot, jó? Tehát, főleg,
3: több mindent kell tisztázni.
0: Főleg székelyföldieknek. A szeretőt arra mondjuk, aki még az életedben jelen van, és vele testi kapcsolatot
2: ápolsz. Nem a feleséged, nem a csajod, hanem a másik.
0: Tehát nem egyszer történt meg a dolog, hanem folyamatosan történik, és a jelenlegi párod, az aktuális párod mellett van még valakit. Na, azt hívjuk szeretőnek. Mert

0: meg.
1: Igen.
0: Hogy nyilván annak, akivel összejön egyszer valami, annak nem veszem ajándékot. Annak az az ajándék, hogy öltözik.
2: Hogy összejött.
1: Vagy te öltözik. Többször kell összejöjjön valami ahhoz, hogy ajándékot vásároljon.
0: Ahhoz, hogy szeretőnek hívjunk valakit. Ahhoz, hogy szeretőnek hívjunk valakit, ahhoz neked kapcsolatot kell legyen vele. Ez nem feltétlen testi kapcsolat, van olyan is, hogy lelki kapcsolatban állnak egymással közel, mert hogy pont az hiányzik az egyik félnek. Általában a nők
2: azt azok, akik... barátnak szokás hívni a lelki kapcsolatot, na nem mondjad nekem.
0: Friends with benefits általában ez azért.
2: Hát a without benefits.
1: Erről is tudunk beszélni. Hogy van-e férfi nő között barátság?
0: Without Benetchit, nincs a Without Benetchit. Ja, előbb-utóbb a kezedet beteszed valóban.
1: Without you.
2: Hát, hogy te milyen vagy, ez egy dolog, de... mi már voltunk gay friendek Gáborral. Na, olvasom Lukréciát, azt mondja,
1: igen?
2: Figyelj, szerintem a szeretőnél csak testi, ezt tisztázni kell, me and get out, mondja a székelyül, és nem veszel neki X-et meg ilyeneket, max... játékszereket.
0: Igen, elgondoltam én is.
2: A prostitúció egyébként ezt tisztázza, egyértelműen szexszolgáltatás pénzét, az eszkort szintén szolgáltatás pénzét, viszont nem, de viszont a testiség nem kötelező, benne lehet, de nem kötelező.
0: Az eszkortnál.
1: Nem, hogy nem kötelező, hanem nem, nincs benne.
0: Nem igaz.
1: Ja, most ut- de
2: kölcsönös szimpátia.
1: Most utána olvasta.
2: Gábor, ha, hány eszkortonnak vetted a szolgáltatásait eddig
1: igényben? Én egynek sem.
2: Na az a baj, én sem.
0: Valaki nem homályosít fel bennünket?
2: Valaki nem volt eszkortalna, mondja Léci, meg nekünk.
0: De hölgyeim.
1: Gyertek ide.
2: A Ford eszkortos hallgató Misi például ne írja meg, mert az ő eszkortjával én is jártam.
1: Jó.
0: Dehogy nem.
2: Nem emlékeztek jó öreg.
0: Ott is eljár a kezed, na hát nem létezik, érted?
2: Biztos eljár az eszkortnál.
0: Bence szájl a Ford eszkortról. Más eszkortról beszélek, s a bugyjáról. Lényeg az, ott ül melletted, mindeneki látszik nekem, ne mondjad.
2: De miért látszik ki minden? Állj meg, na, tényleg, tehát tisztázzuk, az eszkort az nagyon gyakran vesznek például üzletemberek igénybe. Így. Vannak olyan helyek, ahol nem lehet egyedül elmenni.
1: Uh-huh. Hát kell egy üzleti pár vacsorára például.
0: Hát én azért az elején megkérdezném, hogyha úgy alakul, akkor...
2: Te megmondja, hogy persze, ennyi lóvé esetleg, de nem kötelező. De azt is megmutatja, hogy nem a fáj a fejem,
0: ne szívem. Csak nézzük egymást egész este.
2: Girlfriend experience.
1: Ott nem fáj sosem a fej.
0: Hol? Igen, utána, ha van feleség.
1: Az is egy jó kérdés. Ha fizetsz egy eszkortnak, akkor ott sosem fáj a fejem.
2: Ez megint egy jó kérdés, hogyha van feleséged, akkor szólsz neki, figyelj, ma... Nem,
0: ma nem veled
2: nincs, egy... Nincs kecmec, de hogy találkozunk. Eszkorttal megyek egy vacsira, meg elvigyek valakit.
0: Hú, de megnéznék egy ilyen helyzetet. Régi mese ez a dolog, az a helyzet.
2: Igen. Vagy új.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vagány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: helyettél.
1: Már valamiért egy eszkort szakértő sem írt nekünk, de egy félig meddig szakértő Attila azért mégis. Megpróbálsz az üzenetet felolvasni. Hát gondoltuk, azért jönnek ide egy-két olyan pikáns üzenet, amit ebben az órában elég nehéz felolvasni. Akkor írja, akkor csak szólok, hogy Japánban vannak olyan lányok, akikkel kiveszel egy Love Hotel szobát, és nincs igazából, nem történik meg a konkrét dolog.
2: Kecmesz.
1: Jaja, szárpuszi, másra puszi, simi-simi, még egy puszi, ide puszi, oda puszi, nincs behatolás. Ha mégis, akkor a jakuza katonával vágja le, szóval mindenki betartja a szabályokat.
3: Sőt, karikára vágva hazavieted.
1: Jó, igen. De, szóval, de most magyarázzátok el nekem, hogy most mi értelme van, hogy fizetsz egy kísérőnek, most legyen ez férfi kísérő, vagy legyen női kísérő, és legyél te férfi vagy nő, teljesen mindegy.
3: Igen.
1: A szivárvány összes színében ragyogsz. De hogy ott lötyögtök egymás mellett, te ezért adsz pénzt, ezt én nem látom ennek
3: értelmét. Mert vannak olyan szövegkörnyezetek, vannak olyan helyzetek, ahol kell valaki melletted legyen.
1: Tehát jó,
3: mondok
1: jó,
3: neked, jó, várjál, próbáljuk meg, utána hogy néz ki egy nő, amikor egy szár suhogó magába megy el egy esküvőre.
1: Hát sehogy, de utána is.
3: Tehát látod, utána, ha igen, igen, ha nem, nem, de mindegy, tehát ott nem azon van a hangsúly, a másikon
2: hát, de van, ki van
3: a
2: megjelenés.
3: Ott keresztény
1: ezt nem értek ezzel egyet, érted, de hát már legyen vagy matatás valahol.
2: De Zsúgy, tehát, hogyha fizetsz, akkor már matatás.
3: Ott aztán
1: nem, az más. Tudod, már túl sok.
3: Egy ilyen barátnő feeling, aki tudsz, vannak ilyen biztos egész napot vállal.
1: De most úgy vagy hiteles, ha elmész egy ilyen helyre, érted, hogy ne kelljen azt mondanod, hogy...
3: Én ilyen temus vagyok, nem akarok hiteles lenni.
1: Mit beszéljünk erről a témáról szerintem?
3: Hallod, egy temus?
2: Jó. Robert írja, sziasztok legények, emlékszem, 20 évesen vásároltam Valentin napra az akkori szeretőmnek fehér neműt. Persze, amikor bontotta ki a csomagot, az édesanyja is jelen volt, és meg is jegyezte, hogy mikor a férfi a nőnek fehér neműt vásárol, ott már élik egymást.
3: Hát, élik, ami élik. Ha beélt, nem élt, majd kiderült.
1: Te látod, ez Robert is úgy írja a szeretőt.
2: Igen, igen, igen. Tehát itt gondolom, hogy a
1: párodról van szó, az igen, akkori párodról.
3: Mi arra gondoltunk szerető alatt a másik, nő, a másik, vagy a másik férfi.
1: Tehát aki közben, akinek nem vettél semmit.
2: De akkor hozzá kell tennünk azt, hogy titkos szerető, mert egy szerető az
3: énekeljük
2: nem el, lehet titok nélkül, nem?
3: Titkos szerető.
1: Te hogy érted ezt, hogy titkos szerető?
3: Hát ugye még nem annyi... mondom, hát otthon titok, úgy, hát hogy
1: érted.
3: Hát a szerető hát az otthon titok.
2: Ez a dilemmám.
1: De miért kell kimondani, hogy egy titkos szerető, az így is titok.
3: Hát azért, hogy ne tévesszük össze a barátnő szeretővel, na.
1: Mi van?
3: Lásd,
1: én elengedem ezt.
2: Hát te mondtad, hogy Székelyföldön sokan a szerelmet szeretőnek.
1: Értelek most már.
3: Jó. Olvassuk inkább Rokmalacot, jó? Sziasztok, titánok! A mai napot kihagyom, nem tudok ehhez hozzászólni, nem tudom, milyen az, ha szeretőd van, remélem soha nem is tudom meg, és nem kell megtapasztalnom, de erősen kíváncsi vagyok mások véleménye, hajrá, neki miértek, jó lesz ez? Igen. Tényleg, hölgyek, urak, biztos volt valaha szeretőtök. Kaptatok-e tőle valamit? Tehát nem barátnő, hát nem férj, van másik.
1: Nekem volt egyszer-kétszer, de semmit nem mondhatok el, amit kaptam.
3: Igen, tehát ezt tisztáztuk. Olyan kategória,
2: ami
3: céleszköz.
1: Igen, de amúgy írt emőke is nekünk, és nem értjük emőke az üzenetedet. Tehát azt írod, hogy az enyém az övét meg kell, vagy kellene érje.
3: Hát ez a cserekereskedelem, amiről beszéltünk az elején, te.
1: És akkor miért írja utána, hogy szülinapra bortbúzát békesség?
3: Mert az meg ma hát a szülinapunkra vonatkozott.
1: Ja, köszönjük szépen. Hát és a bort,
3: és ott
1: a
3: búzát meg gyenge a felfogásod.
1: Kicsit igen, lassú vagyok. Hát az őszer.
2: Meg vagy öreged.
1: Na, de ezt az enyém az övét meg kell írja, gyere meg kicsit, mert nem baj, hogy írod, hogy nem olvashassuk.
3: De figyelj. Csak,
1: hogy írjad meg úgy.
3: De tényleg nem érted?
1: De igen, csak szeretném, ha megírná.
2: Igen, szeretni olvasni.
3: Figyeljetek, én azt mondom, hogy itt ebben a helyzetben jobb lesz, ha játszunk.
1: Milyen oda mész a csajos, mondod, hogy van egy
3: jobb lesz, ha játszunk, de csak Kaigo, Kalic és Griffin után.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
0: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
2: Blautec.
0: Melegre tervezve.
3: Októberben elszabadulnak a káposzták, és három napig nem lesz megállás Gyertyószárhegyen. Október 16-a és 18-a között szervezik a híres szárhegyi káposztavásárt és fesztivált. Várnak a hagyományőrző és gyerekprogramok, főzőverseny és a kiváló hangulat, melyről többek között a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Sergő Zenekar, Mr. Piano, a Langaléta Garabonciások, a 4-es Street és Dániel Fi gondoskodik. 19. híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál. Október 16-18.
4: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja. Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
5: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
6: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vettervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágerek.

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: 2-1. Még mindig születésnapunk van, ez a Gaga, ez nagyon jó nyomja, érted? Tehát, hogy itt 3 héten keresztül szülinapunk van. Én is ilyet akarok, március 28 a szülinapom. Kezdjük ezt, de március 8-án nőnap alkalmával minden nő köszöntsön fel, és akkor jó lesz. És
1: hogyan köszöntsön fel, Zsó?
0: Ahogy akarja.
2: Ahogy szeretne.
1: Jó, van, na, nézzük, aztán valaki jelentkezik, ne reklamálj.
2: Lássuk, mit lehet nyerni ebben az órában. A Hangout Kids kétszemélyes belépőjét lehet megnyerni. Ez ugye egy ilyen mászó és játszótér.
0: Ezt szeretőnek szabad-e átadni vajon?
2: Hát...
1: Figyelj, mászni, játszani. Jó, oké. Sorsoljon valaki, jó?
2: Jó, akkor halljuk a hangot. Réka. Rékát hívjuk.
0: Na nézzük Rékát.
3: Halló,
1: szia Réka! A telefonnál szia, Horváth Réka. Gábor, Bészabó Zsolt, Kisbence, Rádió Gagától. Mi jót
3: csinálsz?
1: Ó, sziasztok!
3: Örülök, hogy hallok benneteket.
0: Jó frajdi volt, mert igazából mi örülünk, hogy hallunk téged, mert hogy te hallhatsz bennünket máshol is.
1: Réka.
3: Igen, hallgatlak elég gyakran. Főleg vezetés közben.
1: Ennek nagyon örvendünk. Mit csinálsz pillanatilag? Mit foglalatoskodsz?
3: Jelenleg szabadságon vagyok és bevásárolok.
1: De szabadságon nem egy olyan országba kéne legyél, ahol nem ilyen világvége időjárás van, hanem süt a nap, meg úgy simogatom. Én nem tudom, jó képű csávok hozzák neked a koktélokat, valami.
3: Igazán jól hangzik, tényleg. Nem is bánnám, hogyha melegebb lenne.
1: Legalább annyi. Figyelj csak, van nekünk ez a születésnapi játékunk, amiben beneveztél. Ilyenkor már nagyon sok tortát kaptunk. Neked van-e valami ötleted, hogy egy 27 éves rádiónak milyen ajándékot lehetne adni? Kíváncsiak vagyunk a legkreatívabb gondolatodra.
3: Ez jó kérdés, valami relaxációs lenne. Én most arra gondoltam, egy ilyen jó ázsiai fejmasszázs hajmosással együtt, de jó masszázzal, arcmasszázzal.
1: Igen, igen, fejmosás az a helyzet, hogy kaptunk, de az sosem volt ázsiai, teljesen magyar jellegű volt. Azt nem szerettük. De köszönjük szépen, ez tetszik. Gratulálunk, és az az igazság.
3: Nagyon szívesen.
1: Egy pici ajándékot te is kapsz tőlünk, nem is olyan pici, hogyha vannak gyerekeid.
2: Réka, nyertél egy kétszemélyes belépőt a Hangout Kids-be, úgyhogy ezt fel tudjátok használni a gyerekekkel. Gratulálunk neked.
3: Jaj, nagyon szépen köszönöm, örülök az ajándéknak.
4: Gratulálunk a Hangout Kids nyereményéhez. Vár benneteket a modern, természetes anyagokból épült, élményekkel teli mászó és játszótér. Ünnepeljetek náluk, és legyenek a közös családi pillanatokból felejthetetlen kalandok.
5: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Ha holnap ajándékot kellene venni a szeretőnknek, akkor mit választanánk? Ez itt a kérdés. A továbbiakban is írjatok nekünk a 0730 54 88 88-ra.
1: Ó, te mit választanál? Csak ennyit ott eszembe. István a királyi magyar, magasságokban, nem magyarságokban mentem bele, bár így is megállja a helyét.
2: Bence végelkeseredésében azt is megkérdezte tőletek, hogy mit kaptatok szeretőként, és hát Levente meg megírja nekünk, hogy hát igazából nemi betegségen kívül nem sok mindent. Jól van, köszönjük szépen, várjuk a további üzeneteket, a legfrissebb híreink jönnek.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
5: Reklám.
6: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
8: Júj!
9: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
10: Keressen minket! A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
11: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
12: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
13: A Ringsil HA spray megszünteti az ordugolást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan, 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Polgárvédelmi gyakorlatot tartanak holnap Gyergyóditróban. Kevés a víz az erőművek tározóiban. Borús hűvös marad a folytatásban is az időjárás. Köszöntöm a hallgatókat, én Hadnagy Éva vagyok. Jönnek a részletek. csütörtökön nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, nyilatkozta Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök a Digi24 hírtelevíziónak. Elmondta, technokrata politikai vagy politikusokból és szakértőkből álló kormány egyaránt alakulhat. Az Angel Press beszámolója szerint Niculescu olyan stabil parlamenti többség támogatását szeretné elnyerni, amely a kabinet beiktatása után a kormányprogram megvalósítását és a szükséges reformokat is biztosítja. A kijelölt miniszterelnök konstruktívnak nevezte a pártokkal folytatott beszélgetéseit és jelezte, továbbra is derülátó, mert tárgyaló partnerei nyitottságot mutattak a kormány támogatására. Polgárvédelmi gyakorlatot tartanak Gyergyódítróban, értesíti a lakosságot a polgármesteri hivatal. A gyakorlatra október 14-én, vagyis holnap kerül sor. Az akció keretében mozgosítják a helyi önkéntes tűzoltó alakulatot, de megszólalnak a légvédelmi szirénák, sőt Orotván a templom harangjai is. Az illetékesek arra kérik a lakosokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ne essenek pánikba, hiszen csak gyakorlatról van szó, nem valós a vészhelyzet. Az idei rendkívüli szárazság miatt a tervezetnél sokkal kevesebb villanyáramot termelnek a vízi erőművek. Október 11-én mindössze 51% volt a vízi erőművek gyűjtőtavainak a telítettségi szintje, írja az Járul Financiár. A Transelektrika adatai azt mutatják, hogy 2018 óta, amikor elkezdték közzétenni ezt az adatot, a jelenlegi a messze legalacsonyabb szint. Még aggasztóbb, hogy a prognózisok szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Példátlan kibertámadást hajtottak végre több nagy francia szupermarket lánc üzletei ellen, jelentette a francia sajtó. A hackerek egy dán szoftvercéget támadtak, amelynek az alkalmazását használják a francia üzletek hűtőinek működtetéséhez. A támadók vasárnapról hétfőre virradó éjszaka úgy állították át a rendszert, hogy az folyamatos jégtelenítésre álljon át, és 50 fokos levegőt kezdtek el befújni a hűtőkbe. Az érintett hűtőkben tárolt friss és fagyasztott élelmiszer pedig mind ki kellett dobni. Az így keletkezett kár értéke több millió euróra tehető.
5: Pont nélkül zárta a labdarúgó Szuperliga 11. fordulóját a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda. A Sepsi Szentgyörgyiek hazai pályán 2-0-ra kikaptak az Illovas Bukaresti Dinamótól, ezzel megszakadt 4 mérkőzés óta tartó hazai veretlenségük. Az OSK 13 ponttal jelenleg a tabella 11. helyén áll. Az FK az edzőváltás követően bátrabban játszott a címvédő Universitate Krajova ellen, de végül ismét vereséget szenvedett. A csíkia kapusa Eduard Papp hétvédést mutatott be, teljesítményével pedig bekerült a forduló válogatottjába. Az FK sorozatban 6. bajnokiát veszített el, és továbbra is egy ponttal áll a tabella utolsó helyén. További részletek a Székely Sporton olvashatók. Közzétették a labdarúgó második liga 10. fordulójának programját, amelyben szombaton 9 mérkőzést rendeznek. A szatmárnémeti VSK hazai pályán fogadja a Metalul Buzaút, míg a listavezető Slatina az Unireas Lobozi ellen lép pályára. Vasárnap a Bákói FC és a Besztercei Glória találkozik egymással. A fordulót jövő kedden 17 óra 30 perctől a Marosvásárhelyi ASEA és a 4. helyezett Kindia Türgoviste összecsapása zárja. A marosvásárhelyiek hazai mérkőzését a televízió is élőben közvetíti.
14: Borús, hűvös időnk lesz a folytatásban is, adás körzetünkben 9-12 fokos csúcsértékekkel. Elszórtan csapadék is kialakulhat, holnapra már napsütést is valószínűsítenek a szakemberek.
1: Most pedig. Jöjjön, menjünk, majd még kicsit később jön. Újabb órát kezdünk a Vagányvágányban. Azt hiszem, hogy a hangulatunk megvan. Hát jó, hogy itt vagytok. Eks.
2: Egy újabb értelmiségi műsort hallgattok itt a Rádió Gagán. Biztos. Az eszkortoktól most elmegyünk a kocsmába. Konkrétan. Ne, másról lesz szó.
8: Itt van Vészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, 0730548888, ide várjuk a véleményeket, írhattok nekünk. A Capital Cities slágerével folytatjuk itt a Safe and Sound.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
12: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Sajnos az üzeneteink nagy része az beolvashatatlan ebben az órában, de köszönjük szépen azoknak, akik írtak. Érkezett még egy üzenet, amely azt kéri, hogy név nélkül olvassuk, és akkor lépünk is a másik témára, hogy ígértük.
1: Ha megint igen, jön. Írja egy hallgatónk, hogy de akkor fejtenék meg, szeretőm van vagy nincs, csak beszélgetek vele, elég gyakran kedves vagy, nőnapon virág és szüli napot köszöntés, pár oda-vissza ajándék, az már szeretőnek számít, uh-huh. De még nincs aktus, addig ráfogom, hogy csak lánybarát.
0: Szerintem már félig meddig szerető az ilyesmi. Tehát én nem feltétlen kötném ezt. No, nem tudom. Ezt te kell érezd. Tehát ez attól függ, hogy te mit érzel iránta. Úgyha többet érzel, mint te barát iránt, meg hogy mondjam, testileg is érzed, hogy motyorog a kémia, akkor az már több, mint barátság.
2: Te érzed ezt a több, mint barátságot?
0: Na, a többi az már csak skatujázás.
2: Nem voltál miért nem szóltok rá, hogy ne kornyikáljuk az ékszerelmére?
0: Nem, hát talán szóltunk, Bence, de hát nem ad semmit.
1: Tudom, nagyon dalolós kedvedben.
0: Formában vagyunk, vagy nem. De jó, tegnap körbejárta az internetet, igazából mindenki foglalkozik azzal a helyzettel, ami Sepsiszentgyörgyön egy liceumban történt.
2: Egyébként nem rá.
0: Amúgy nyilvános, de az, hogy nem akarom hízlalni ezt a dolgot, tudod, mert úgy gondolom, hogy
2: álszentek vagyunk. Talán az lenne a megoldás, hogy nem beszélünk róla.
0: Lehet, de mégis szeretnék, pont azért, mert álszentnek gondolom a mindenkit.
2: Ez az igazság, hogy én onnan néhány kádert ismerek, néhány olyat, aki ott. Őszintén, én nem értem egyébként, tehát, hogy álljunk meg egy szóra, jó? Tehát nyilván, egy. A iskolában diákok alkoholt fogyasztanak, mindig előfordult, sosem volt jó, sosem volt helyesendő. Én emlékszem arra, hogy voltak ilyen-olyan események, mit tudom én, nőnap volt, akármi, kocintottak. Nehogy Isten, valaki nyugdíjba vonult, biztos, hogy kocintottak. Valamikor valószínűleg szigorodott a törvény, vagy franc tudja, lehet mindig is az volt, csak én nem tudtam, mert nem néztem meg. A lényeg, hogy az történt, hogy egy tanári összejövetelen alkoholt fogyasztottak. És az a helyzet, hogy a feladót is ismerem.
1: Igen, de tegyük hozzá, hogy a középiskola étkezdéjében történt ez az egész dolog. Mert fontos azt megjegyezni, vagy hozzátenni, hogy az iskola területén történt ez az összejövetel, de és nem ott fogyasztottak alkoholt. Tehát, mert a törvény ugye kimondja, hogy iskola területén nem szabad.
0: A sok süket clickbait után mondjuk el már egyszer, hogy nem diákok ittak.
1: Így van, így igaz.
0: Tehát, komolyan mondom, tehát ilyenkor a kollégákat nem értem.
1: Tehát az iskola alkalmazottai voltak ezen az összejövetelen. Nem csak a tanárok, hanem épp úgy más
2: hát, is. Figyelj, ez egy szakiskola, van egyéb jellegű oktatás is, ott voltak a mesterek is, gondolom.
0: Azok így tudnak.
2: Figyelj, és nem értem, miért baj. Értem én, hogy van egy törvény, ami ezt tiltja, nem értem a törvénynek a logikáját, tehát, hogy magánrendezvényre, arról nem beszélve, hogy egy időben pont annak az iskolának, pont ezt a kantinját kiadták, ott voltam legalább 3 esküvőn életemben. És most látom, hogy ismerem a feladót, az az igazság, hogy egy rendes embernek tartom. A legkevésbé is nem feltételezném, hogy bármikor felmerült benne, hogy törvényt sértsem. Egyszerűen botrányosan hülyeség. Pont ebben
0: mondjuk el a másik fontos dolgot. Tehát ez hagyományos dolog. Tehát a tanári közösséget úgy próbálják valahogy összefogni. Tehát nálunk az oktatásban az a kifejezés, hogy HR, az ugye nem létezik. Mindenhol nyugaton már van. Tehát te nem az igazgatónak felelsz elsősorban, hanem a HR-nek felelsz elsősorban.
2: Hát humán erőforrás kezelés szerintem iskolákban nincs.
0: Semmilyen.
2: Lassacskán igazgatót sincs, tehát innen indulunk el. Jó, lesz ebből nagyobb cirkusz a kelletén, szerintem már van.
0: Na igen, szerintem is. Kicsit nagyobb a lángja, mint a füstje.
2: Az iskola pedig lejárató, vagy hogy mondjam, lehetséges lejárató kampányról beszél, jogosan.

Ülve. A világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: mérgelődök, mert úgy érzem, hogy egyrészt vihar a
1: Eszen bíliben. A méreg.
0: Eszen a méreg. Szét a méreg.
2: Tényleg vihar a bíliben.
0: Sebastian Wanchai, nem tudom, hogy ki honnan ismerem ennek a fickónak a nevét, írja az antifakenews.eu-ról. Én erről nem hallottam. Tehát tényleg, hogy simáldást kapok tőle, de legyen.
2: Aki kitalálta, semmiképp nem gratulálunk. Én elnézést kérek, én rájöttem, hogy a nagyobb a füstje, mint a lángja, azt akartam mondani. De lehet, hogy nem, hát lehet jól hibáztam. Mert hogy azt látom, azt nem hiszem, hogy ezt direkt akarnák. Ki akarna lejáratni egy szakkezi

0: gondolkoztam, hogy azt mondják nekem, hogy volt-e olyan orvos, aki befejezte mondjuk a műszakot, és valakinek születésnapja volt, és nem kocintott a kórházba. Meggyőződésem, hogy szinte mindegyik orvos el tudja mondani, egy pohár akármit, vagy egy fél kortyot. De az is alkoholfogyasztás. A törvény ugyanis azt mondja, hogy teljesen tiltott. Teljesen tökéletlen az egész. Nyilván, hogy nem akartak egy precedenst arra, de amikor egy magánrendezvény zajlik, akkor kellene elgondolkozni, hogy ez hogy van. Kettő, igen, lehet akkor tényleg azt mondani. Én nem tudom, hogy mi a büntetés egyébként. Erre kicsapják az összes tanárt.
1: A gyerekek, tehát hogyha ha az iskolában, a iskola területén, akár végzősök, tök mindegy, nem érdekel, de tanulók buliztak volna alkohollal, akkor lenne most miről beszélünk szerintem estig.
0: Elnézést kérek, itt áll iskolába? Valaha.
1: Titokban, igen, de nyilvánosan úgy, hogy a tanárok tudják, nem.
0: Gábor?
2: Ittam.
0: Én is. Tehát, hogy erről ennyit. Nyilván mi diákok voltunk, nem mi kellett példát.
1: Nyilván, na mindegy, én azt akartam mondani itt ezzel kapcsolatban, hogy látom, hogy mindenki veri a nyálát, hogy ne legyünk álszentek, tényleg. Tehát mindannyian, szerintem a többségünk olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem megengedett az, hogy alkoholt fogyasszunk. És ugyanakkor a többségünk el tudja mondani, hogy ilyen vagy olyan alkalmakkor kocintott már a munkahelyen.
0: Szerintem nekünk is benne van a belső rendszabályzat, nem szabad alkohollal alkoholt fogyasztani. Meggyőződésem, hogy volt olyan véletlenül, hogy átléphettük ezt egyszer.
1: Nekünk ennél sokkal súlyosabb ez a szabály. Bennünket az audiovizuális hatóság is
0: számon kérhet.
1: Igen. Tehát nekünk alkohol befolyása alatt nem szabad mikrofonba szólni.
0: Ehhez képest azért hány szakmabérit ismersz, aki alkoholista?
1: Az is meg így szólalt meg.
0: Na mindegy.
2: Visszakanyarodnék egy kicsit én a lejárató kampányra, mert az iskola igazgatója és a helyettese nyilatkozott és próbálták tisztázni a dolgot, hogy az esemény valójában az iskola dolgozói számára szervezett hagyományos születi bál.
1: Így van.
2: És azért döntöttek a menza mellett, hogy a szerényebb jövedelmi munkatársak számára csökkentsék a költségeket, és a vezetőség kérdéseket fogalmaz meg az időzítéssel kapcsolatosan. Éppen az igazgatói tisztségre kért versenyvizsga előtt jelentek meg ezek a vádok, így nem zárják ki a lejáratási kísérletet sem.
1: De milyen lejáratási kísérletet? Miért van az iskolának, kezdjük ott, miért van az iskolának kinevezett igazgatója? Azért van, mert hogy az előző igazgatót az nincs, mondjuk így, röviden lezárva történetet, mert gondolom, hogy Marosvásárhelyen túl sok ember nem érdekel, hogy így a Puskásban mi van más is, más igazgató.
0: Szentgyörgyöt eddig tudjuk.
1: Gyerekek, tehát most ide ne szőjünk semmi hülyeséget e köré. Itt önmagában nyilván téma az, hogy a tanárok isznak az iskola területén, hogyha ezt a mondatot így mondod ki, akkor igen, ebből lehet, erről lehet beszélgetni. De vagy hagyományos, úgymond team building, csapatépítő
2: születi
1: bárról van szó. Hagyjátok egy kicsit, érezzék jól magukat, nem akartak pénzt kötni, majd méreg drága vendéglőbe. Teljesen rendben van szerintem.

0: Na, mit derítettünk ki magunkról? Te elmennétek egy ilyenbe?
1: Elhá.
0: Én is.
2: Elhá, simán.
0: Sőt,
2: de azért is
0: vinnék alkoholt.
1: Így simán. Hallod, engem úgy sorugnak ki abból az iskolából, az biztos. Max az ajtón.
2: Azért is gondolom, hogy egy kicsit ilyen, úgy, ahogy mondtátok ti is, hogy viharra biliben, mert a találkozóra amúgy is tanítási időn kívül 18 és éjfél között került sor, tehát abszolút nem értem, hogy most miért vannak ennyire rá erre a dologra. Mert persze, van. Igen, a törvény azt mondja, hogy nem szabad alkoholt fogyasztani.
1: Értem, akkor most
2: iskola területén.
1: Emlékeztek, hogy 4 évig jártam a jog mellé a kocsmába, de azért néha az egyetemre is bementem. És van egy olyan dolog, hogy a törvénynek a szelleme, a törvénynek a szándéka. Nyilván aki ezt a törvényt hozta, az nem azért hozta, hogy ne tartsanak egy szüreti bált. Pláne úgy, hogy gondolom, hogy a
0: azért terem... hozta, hogy ne kelljen aprólékosan elmagyarázni, hogy 7 óra és 9 óra között Pistikének nem szabad inni, de esetleg lehet, hogy akkor van kivételnek a kivétel. Nem. Ezt szerintem úgy, ahogy mondja Bence, a törvény szándéka. Igen. Rácsapták az egészet, figyeljetek ide, iskolába és kórházak területén ne ígyatok.
1: Aztán valaki vérét akarja venni egy mondjuk egy orvosnak, aki befejezte jó magyarosan a gárdázást, még kocintott egyet a kollégával, aki elmegy nyugdíjba, szerusz, felhajtotta a pezsgőjét, beült egy taxiba, hazament. Ugyanilyen alapon elő lehetne venni, és pont ennyire hügyeség lenne.
0: Mondjam el, hogy még milyen problémák vannak ezzel. Az egyik probléma, hogy ez most szerintem tök fölöslegesen leterheli a tanfelügyelőséget, akiknek eleve elég problémája
1: van. Leterheli azokat a szerencsétlen tanárokat, akik ebbe érintettek.
0: Leterheli a tanárokat, leterheli a közösséget, és egyáltalán nem utolsó sorban egy ekkora port kavart hülyeség, ez már simán feljut a tanügyminisztériumhoz.
1: Igen.
0: És nem kell. Tehát, hogy nem erről kell szóljon a székelyföldi oktatási hírek, nem erről kellene szóljanak. Tehát ez megint mondok egy kicsit olyan, mint az egyenruhás hülyeség.
2: Mondok én jobbat. Pont ebbe a törvénybe ütköztünk. A Gyergyószent Miklóson van a Salamon Ernő Gimnázium, és annak az udvarán van a sportcsarnok. Uh-huh. És hogyha a rendezvény szeretnél szervezni a sportcsarnokban, legyen az egy koncert, vagy buli, akármi, nem tudod kikerülni a törvényt, és nem tudod összehozni a különböző rendezvényeket, mert ugye a törvény kimondja, hogy iskola területén belül nem lehet alkoholt fogyasztani, így árusítani sem lehet.
0: Nem itt.
2: Nem, hogy nem ittam, nem arról van szó, tehát nem tudok egy rendezvényt megszervezni, mert megbüntetnek.
1: Mondjuk nem tudsz tartani egy maszkabált, ahol mit tudom én, van bóli.
0: Holott van hely.
1: Igen, van hely. Az iskolának jó lenne, mert pénzt kap érte. Azért tisztázzuk, hogy biztos valamire elkölteni, mert a tanügyminisztérium nem két marokkal adja a költségvetést. Minden iskolában van legalább egy fal, amit le kéne festeni.
0: Most, hogy így beszélgettünk róla, hogy eszembe jut, hogy volt már olyan, hogy mit tudom én, évvégi szereplés a gyermeknek, és akkor egy-két apukat kacintottak egyet a sörre.
1: Tehát mondom, titeket nem fognak kirúgni az iskolából, nem lehet, de az alkalmazottat, a tanár. Tehát én ez az utolsó szempont, amit figyelembe vennék egy iskola működésében. Tényleg. Én ezt teljesen őszintén
0: vallom. Nézzetek valami. Tényleg minden mást meg, tehát menjenek, és forgassák fel az iskolát, nézzék meg a tanárokat, vagy elmenjenek
1: nézzék
0: a órára.
1: Meg, hogy milyen órákat így tartanak, vagy mit tudom. Tehát azt mondják, azt mondom, hogy oké, rendben van, valaki jót akar. De itt valakinek, én úgy érzem, hogy az igazgatói versenyvizsga környékén vagy valakinek valami személyes sérelme van, vagy valaki a konkurenciát akarja eltüntetni, de bárki az, én személy szerint úgy gondolom, hogy szégyelheti a büdös pofáját.
0: Na ez meg volt mondva 2-2, néha 5, ez ennyi, kezit csókolom.
2: Zárhatjuk a témát, kész.
0: Ebben nagyon egyet értünk Bencével, amúgy csak bólogatni tudunk. És kedves hallgató, ne ülj fel az álhíreknek, kérünk szépen. Nem is az álhíreknek, ez egy clickbait,
1: ez egy
0: nem
1: vihar
0: álhír.
1: A biliben.
0: Há igen, vihar a biliben. Ne üljetek erre rá, szegény tanárok.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám.
1: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
2: Októberben elszabadulnak a káposzták, és 3 napig nem lesz megállás Gyertyószárhegyen. Október 16-a és 18-a között szervezik a híres szárhegyi káposztavásárt és fesztivált. Várnak a hagyományőrző és gyerekprogramok, főzőverseny és a kiváló hangulat, melyről többek között a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Sergő Zenekar, Mr. Piano, a Langaléta Garabonciások, a 4-es Street és Dániel Fi gondoskodik. 19. híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál. Október 16-18.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
4: Külső utca 12.
5: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj. A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
6: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
7: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágerek,

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Játszunk. Ebben az órában is van játékunk, a mai nap utoljára egyébként, de el kell mondanunk azt, hogy a játékos hangulatunk megvan. Születésnapunk alkalmából várunk egy nem annyira köszöntést, hanem egy ötletet, hogy mit adnátok egy 27 éves rádiónak. Vannak itt jó dolgok.
1: 0730 54 88 88, lehet még regisztrálni a játékra. Ebben az órában pedig a Steffi Transztól lehet nyerni, Steffi Transcomtól egy ivóvízrendszerhez szükséges vízszűrő.
0: Jó, de jó. Én szeretnék egyet.
2: Hasznos, kit hívunk ezzel a vízszűrővel?
1: Lórándot sorsoltak ki a számítógépen.
2: Szervusz Lóránd!
0: Szervusz Lóránd!
1: Szia Lóránd!
2: Horváth Gábor, Kis Bence és Bészabó Zsolt vagyunk, a Rádiogagától a Vagányvágányból keresünk.
3: Ó, sziasztok, sziasztok!
2: Mi jó csinálsz? Gyere, meséld el nekünk ezen a búskomor keddi napon.
3: Búskomor napomon én éppenséggel a hivatalt jártam, problémákkal nem tudunk igazodni, mérgesítenek. Na, ilyen dolgok vannak.
2: Isten hozott a klubban, velünk is megszokott ez a dolog, szerencsére történt, de az a jó, hogy ettől függetlenül teljesen jó
0: így kedved halljuk. Van.
2: Jó a kedved. Hangodból ez jön ki.
3: Na, ez nehéz így ez az egész, de...
2: Reméljük, hogy megoldódik, de mi egy kicsit megoldjuk azért a kedvedet, reméljük legalábbis, mert hogy van egy ajándékunk, de még előtte kérünk tőled egy ajándékot, ez így működik.
3: Hát, nagyon boldog szülinapot kívánok nektek, és a Rádiogazdának.
1: Szív.
3: És hát milyen ajándékot tudnék nektek?
2: Aha, ez érdekel.
3: Hát, egy, nem tudom, talán egy jó vicces estre, egy humor estre befizetni. Nagyon is jó hangulatotok van, minden jó hangulat, egy ilyen vicces komédiás estre, egy belépőt tud állni az egész csapat számára.
0: Köszönjük szépen, de csak akkor, hogyha te is velünk tartasz.
3: Hát, na, én is szeretem, igen.
2: Jó, hát ez nekem tetszik ez az ajándék, kreatív, és az igazság, hogy soha életemben nem voltam ilyen este, úgyhogy tényleg elmennék egyre. Jól van, elmondjuk, hogy te mit kapsz viszont nem születésnapodra, hanem ajándékba tőlünk.
1: Lorán, mi is meglepünk téged, pontosabban a Steffi Transcomtól egy darab ivóvízrendszerhez szükséges vízszűrőt nyertél tőlünk, gratulálunk!
3: Nagyon szépen köszönöm!
4: Gratulálunk a Steffi Transcom nyertesének, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklóson a Békény utca 47 szám alatt.
5: Magánvágány.
6: Plecskálunk.
5: Informálunk.
6: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
5: Ez is a Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.
7: Rádió Gaga.
6: Rádió Gaga.

0: tegnap ült helyén.
1: Némlékül kéri egyik hallgatónk, hogy olvassuk üzenetét. Ha megnézitek az újságíró Facebook posztját, azon még ki sincs takarva az előző igazgatónő neve, hogy kiküldte az újságírónak az e-mailt.
2: Na akkor kezdj csókolom. Megerősítette az elméletem. Szégyelheti magát.
3: Jó van, tudtuk, nem tudtuk. Jó van, sok mindent tudunk, ezt el szoktuk mondani a híradóban, ezt szoktuk mondani a műsorban. Ezt a témát itt ezennel zárjuk, mindenképp szerettük volna megemlíteni, szerettünk volna egy kicsit róla beszélni, mert igazságtalannak tartjuk. Híreink jönnek.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok! imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
8: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
9: Megvisszahangosítottam a rádiót.
4: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
8: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
4: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
10: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
4: Reklám.
11: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
12: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
13: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
14: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
15: A Venus Artlens Klinika megoldást kínál szemészeti panaszára, a konzultációtól a sebészeti beavatkozásig.
16: Szemészeti kivizsgálás, szürke ájogműtétek, lézeres kezelések, szemhéjplasztikai beavatkozások egy helyen. Hívjon és segítünk! 0742 492 018.
15: Venus Artlens Klinika. Éles látás kompromisszumok nélkül.
17: Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív Lito. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi két kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
18: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat kerest. Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitelezéssel, tartós eredményekkel. Elikon Construct. Keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
0: Modern orvosi berendezésekkel gazdagodott a Gyergyőszent Miklósi Városi Kórház. Két kereskedelmi hajót írt találat a Fekete-tengeren, a bolgár felségvizeken. Borús, hűvös marad az időjárás. Jó napot kívánok, a részletek következnek. Én Hadnagy Éva vagyok. Thorin Grindiano, a szociáldemokrata párt elnöke tegnap este felkérte Ilie Bolozsán ügyvivő kormányfőt, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában, amely lehetőséget adna számára, hogy helyrehozza a saját kormánya által okozott gondokat is. Facebook bejegyzésében Grindiano felszólította Bolozsánt, hogy felejtse el a múltat és összpontosítson a jelenre és a jövőre. Emlékeztette, hogy kormánya szegénységbe taszította a lakosságot, a PESZEDE ellenben a gazdaság és a beruházások valós újraindítását, a vásárló erő növekedését javasolja. A Gyergyőszent Miklósi Városi Kórház modern orvosi berendezésekkel gazdagodott, amelyeket a járóbeteg rendelőkben helyeznek majd el. A projektet az Európai Unió finanszírozza, és a 2021-2027-es egészségügyi programon keresztül valósul meg. A pályázatnak köszönhetően 8 ultrahang készülékkel, digitális röntgen készülékekkel, sebészeti, kardiológiai és orvosi rehabilitációs berendezésekkel, sebészeti és sterilizáló berendezésekkel, valamint modern informatikai infrastruktúrával gyarapodtak. Mindezeknek köszönhetően gyorsabb diagnózis, pontosabb kezelés, a betegekhez közelebb eső orvosi szolgáltatások érhetők el. A projekt teljes értéke meghaladja 14.242.000 lejt, ebből az uniós támogatás értéke több mint 12 millió lej. Adja hírül közösségi oldalán az egészségügyi intézmény. Két kereskedelmi hajót ért találat különálló incidensekben a bolgár felségvizek közelében a Fekete-tengeren már a virradó éjszaka. Derül ki a bolgár minisztertanács mellett működő biztonsági tanács rendkívüli ülésén bemutatott tájékoztatásból. A máltai zászló alatt közlekedő teherhajót 3 légi drón támadta meg, mintegy 18 tengeri mérföldre keletre Biele városától. A legénység mind a 15 tagját kimenekítették és Várnába szállították. Az elsődleges információk szerint 5 tengerész könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy másik hajó Krápec falutól mintegy 17 tengeri mérföldre keletre elsüllyedt. A biztonsági tanács rendkívüli ülésén beérkezett adatok szerint a legénységnek eddig egyetlen tagját sikerült megmenteni. A bolgár kormány nemzetközi támogatást kér a bolgár felségvizek közelében megtámadott hajókat ért csapások kivizsgálásához, hogy azonosítani tudják a felhasznált drónok származását. Az augusztusi 6,1%-ról szeptemberben 6,6%-ra nőtt az éves infláció Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások díja 11,1%-kal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek 7%-kal, az élelmiszerek pedig 3%-kal drágultak egy év alatt. A fogyasztói árindex 2026. szeptemberében augusztushoz viszonyítva 100,7% volt. A hőmérséklet az ország nagy részén kissé elmarad az ilyenkor megszokottól, egészen november elejéig, majd ezt követően megközelíti az időszaknak megfelelő értékeket az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Ugyanakkor megerősödő szélre, mérsékelt mennyiségű esőre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra is figyelmeztető előrejelzést adtak ki ma a szakemberek.
1: Most pedig. 5 óra múlt, mennyi tovább a vagányvágányal itt a Rádió Gagán, és témát váltunk. Mennyi ideig szeretnétek élni? Ez a következő kérdésünk.
3: Gábor, én addig szeretnék élni, ameddig te élsz, mert utána egyebet nem tudnék mondani, csak annyit, hogy hogyan tudnék élni. Jó van, itt van Horváth Gábor, Kis Bence, Bésza Bozsót, folytatjuk a műsort. Kicsit kilazítunk be.
2: Azt hittem, hogy nem tudok élni nélküle, de mindegy. Jó, Shawn Mendes-szel indulunk, minket sem fog vissza semmi őcse, de nothing holding me back. Ti se fogjátok vissza magatokat, szóljatok hozzá a műsorhoz 0730 54 88 88.
9: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
19: Vagányvágány.
9: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Azt írja a Corriere della Sera napilap, hogy Szardínia közepén Bolotana településen úgynevezett kék zónát azonosítottak, a 100 év fölötti női lakosság arányát tekintve, amely jelenleg csak Hongkongban magas.
1: Majdnem azt mondtam, megyek oda, de az félreérthető lett volna akkor.
0: Ez
2: bizonyára. Nem tudhatod.
1: Mit?
2: Hát, hogy mit tudnak neked mutatni azok a nénik, akinek mit tudom én.
1: Van elképzelésem. Nem tudhatom, de köszönöm, az elképzelésem az megvan hozzá.
2: Nem tudod, hogy akinek csípőprotézise van, milyen mozdulatokra képes?
1: Fiúk, legyünk komolyak. Gábor. És hogyha a kék zónába költözök, akkor én is kék ember leszek?
0: Nem, hanem
1: édesanyám műsorban vagyok.
0: Próbálják megfejteni a hosszú élet titkát, és akkor ezért hát megy a fókusz most Szardíniára. Mármint ebben a városban azt mondja, hogy mondom is, a Nóróhoz közeli 2500 lakosú településen jelenleg 6 darab 100 éves vagy ennél idősebb él. Oh, és mindegyik
2: hányból?
0: Nő. Az idejében
1: 2500-ból.
0: 2500. És az idejében még ketten töltik be a 100. születésnapot.
1: Hát Isten éltesse őket, hogy mondjam.
2: Ilyenkor szabad azt mondani, hogy még kétszer ennyit. Mert amikor töltöttem a 30-at, valaki mondta, hogy na még egyszer ennyit, mondom, köszönöm szépen.
1: De hallod, Szardínián egyébként ez lesz a második kék zóna, mely itt még van. Egy még másik nem. Is.
2: Mi a franc ez a kék zóna? A piros lámpás zónát, azt tudom, hogy
1: de figyelj, Okina, most mondtuk el. Az a kék zóna, ahol nagyobb a száma a 100 éveseknek, mint általában. Okinavában van még, és Kosztarikában. Na, hallgass oda. A Nikoya félsziget. Hát most figyelj, de Nikoyán, hát ott addig ész, amíg azt nem mondott hó.
2: De azt akarod mondani, hogy hallottál erről a Nikoyáról már ezelőtt? Tényleg?
1: Igen.
2: Nekem ez így. Mesélj, mit kell Nikoyáról tudni?
1: Van ott két madár, csak egyiknek sem tudom a nevét, amelyik csak ott őshonos. A lényeg az, hogy van egy, amely nagyon élvezem, olyan, mint egy bagoly, de nem bagoly, hanem olyan, mint egy csúszka, akik ismerik a csúszkát, de bagolyszerű, és a fáknak a hegyére száll le, de nem látod, hogy ott van. Úgy vadászik, képzeljétek el, hogy kinyitja a száját, és akkor a bogarak belerepülnek, tehát nem ő... Nagyon bírom, lusta madár.
0: Nikoya bagolyusz.
1: A Nikoyai bagoly.
2: Nikoyai csúszka bagoly.
1: De nézzétek meg ezt a Nikoyát.
2: Kitertükintőnket hallották Bészabó Zsolttal.
1: Igen. Na, de nézzétek meg ezt a Nikoyát, hogy hogy néz ki, és akkor utána gondolkozzatok bele, hogy el azon, hogy itt azért tényleg addig ész, amíg meg nem unod.
2: Figyelj, tehát az azurkék tenger, jú, fehér, van egy-két fosz, ami nagyjából minden skandináv nyelven vizesést jelent. Igen, jó, oké, rendben, tehát ott értem, ott értem. Még Szicíliában is ette fene, Okinawa az annyira nem jön be nekem.
0: Hát,
2: Okinawa, azt tudom, hogy a Shinkansen arra fele gyorsan megy, nagyon sok az ilyen régi épület, amit nagyjából rizspapírral szigetelnek, ugye szerintem télen egyszer
1: erősen hallottál?
2: És a
1: Nikoyai rumról?
2: A Nikoyai rumról nem, de...
1: Ha keresnénk a hosszú életitkát.
2: Otthon kosztarikai rumot fogyasztok én is. Azt találtam az üzletben, nem azért, mert ilyen gurmé vagyok.
1: Ja.
2: Na, de ja, amúgy... Lehet egyébként benne van.
1: Fiúk, nektek vannak ilyen vágyálmaitok, hogy meddig szeretnétek ezt a dolgot csinálni? Az élet dolgot?
0: Mármint, hogy az élet dolgot, igen. Ha?
2: 90 van. Körül.
1: Igen? Mhm.
0: Igen. Addig, ameddig tudok magamról, addig éljek, aztán utána már.
2: Én addig, amíg meg tudom, el tudom magam látni, azért a szempont. És a családi hagyományhoz híven egy ilyen vel szeretnék távozni. Mit mondott az öreg, akkor meghalt?
1: Nekem is van egy ilyen egyébként, nem szeretnék senki terhére lenni. Tényleg nagyon nem szeretnék senki terhére lenni.
2: Nem szeretném, hogy saját magam terhére legyek.
1: Hát én szeretnék egy ilyen számmisztikus dolgot. 86-ban születtem, 86-tan megelégszem.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Rádió Gaga. Slágerek és új zenék. Ugye,

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Minket az biztos, hogy csak a hal választ el egymástól. Itt ülünk.
1: Ez
2: hát van évesen is azt kimis, hogy fogunk vezetni a
3: gondolat. Úgyse fogunk tudni aludni.
1: Fogjuk mondani 70 évesen, hogy megalakult az új román kormány.
0: Breaking news van, hello, hello.
1: Igen.
3: Képzeljétek el, Nikusódnak kezdett szőrösödni a
1: melkosa. Felkapta vizet.
0: Azt kell mondjam, találkozott-e férfival?
3: Tükörben, ami újdonság volt. Kérlek szépen, azt mondta, ezt érdemes megfülelni, hogy pénteken feloszlatja a parlamentet, hogyha addig nem egyeznek meg az új miniszterelnökre. Szerintem ilyenkor az AUR oldalon úgy surolják a tenyerüket, de úgy.
0: Vagy nem. Jó, ez lett volna a breaking news, erről ennyit szerettünk volna mondani, mert hogy ott tartottunk, hogy ki meddig akar élni. Mert hogy Gábor talált egy kis szicíliai szigetet, meg egy kosztarikait is, ahol igencsak, hát

0: Egy közismert nevet felhozni, mert Isten éltesse, de 98 évet töltött idén Dávid Gyula bácsi, irodalomtörténész, és őről azt kell tudni, hogy ő minden nap sétál, ha jól tudom, akkor minimum 2 kilométert. De nem csak, én vele kapcsolatban rengeteget gondolkodtam ezen, hogy hogy lehet ennyire frissen tartani magad, de rájöttem, hogy mivel még mindig foglalkoztatja őt az irodalomtudománya, és folyamatosan előadásokat tart, meg interjúkat ad, ezért folyamatosan olyan tréningben tartja az elmét, hogy igen, igazából igen, ettől tud ilyen maradni, mert hogy azért egész elképesztő, hogy valaki 98 évesen az egyetemen még előadást tartson, de még az is, hogy egy ilyen hosszú, félórás interjút kibírjon.
1: Nézd, azt hiszem, hogy ez feltételez egy fajta, hát mondjuk azt, hogy olyan életet is, ahol aktív voltál, tehát azért nem leszel csak úgy véletlenségből 98 éves sem, meg 100 éves sem.
0: Na de meg vagyok győződve, hogy az emberek többsége ezekben a korokban azt keresi, mint hogy akkor milyen életmódot folytatott, azaz mit evett. Mert most erre vagyunk nagyon ráizgulva, hogy ki mit eszik. De
2: mit eszik, mit iszik, és esetleg dohányzik el, mert itt a Corriere della Sera több 100 vagy 100 évnél idősebb hölgyet is megkérdezett, és van egy Maddalena Falchi, aki 102 éves.
0: És még mindig dohányzik,
2: és azt mondta, azt nyilatkozta, hogy már esze ágában sincs leszokni.
0: Azt hiszem. Figyelj ide, képzeld el azt a könnyedséget, amikor 102 évesen mondod azt, hogy én már nem vagyom el.
1: Hát figyelj, tehát azért nem, egy kicsit azért az másképp néz.
2: 102 évesen.
1: Itt már tudod, hogy már nem ez fog megölni.
0: Tényleg, milyen kemény.
1: De, azon gondolkozom, hogy Kós Károly is hány éves volt, amikor meghalt, mert ő is azért benne volt.
0: Nem, de ennyire nem.
1: Nem, ennyire nem.
0: Nem.
1: De nála is az volt, hogy mit tudom én, 90-en már túl volt, és kérdezték, hogy...
0: 94 éves volt, amikor meghalt.
1: 94. Na de hát a lényeg, hogy kérdezték tőle, hogy nem akarna a dohányzást elhagyni. Egy-egy szívott, és azt de, tudja Málem. Kisasszony, valamiben mindenkinek meg kell halni, és vidáman dohányzott tovább.
2: Lóri ír nekünk az alkalmazásunkba, sziasztok vagányok, sokan szeretnének sokáig élni, a kérdés inkább az, hogy mit kezdenénk egy hosszú élettel? Még több időt tölthetnénk online görgetéssel, vagy játékokkal, juhú, vagy juhú.
0: Ez nem hülyeség, amit írsz.
1: Egyébként jogos.
0: Ez teljesen jogos. Azért jogos, mert hogy ezelőtt 100 évvel, ha kérdeztél valakit, ő valószínűleg természetközeli dolgokat sorolt volna. Na, még meddig szeretné élvezni a természetet maga körül. Most kíváncsi vagyok, hogy a GTA 7-est meg akarod-e érni, vagy ilyenek, ilyen válaszokat. 13-at, igen. Morgan Wallen énekel nekünk What I Want. Na, mit akarok? Meddig élni?

0: ezt akarom, ezt akarom.
1: Hallod-e Morgan Wallen?
2: Az a helyzet, ki az orrot, te majom.
1: Hogy a mullet nem segít azon, hogyha country manalista leszel, már nem másé. Jó.
0: Country manalista.
1: Country manalist.
0: Mi a lista?
1: Country van. Jó, Gábor kapott egy kék zónát, és azon gondolkodtunk, hogy akarunk
0: ezt. Az itt
1: nem
0: ilyen
1: zóna. Nem, továbbra se beszélünk arra, hogy oda menni.
0: Jó, oké.
1: Okay. Egy kék zónát okozók akarunk lenni.
3: Melinda írja nekem, nem célom a 100 év, ha 80 éves koromig egészséges vagyok, és addig megélhetem a fontos pillanatokat, akkor elégedett leszek. Szerintem nem az a kérdés, hogy hány gyertyát folyunk el, hanem az, hogy mennyi öröm volt közben az életünk. Ez is igaz.
0: Igen, még egy lépést azért hozzátennék. Gondoljatok arra, hogyha te maradsz meg egyedül a baráti körödből, rokonaidból, azt szerintem nagyon szomorú lehet, hogy elhullanak a jó barátaid, eltemetni őket egy
1: van nagyon fontos kitétel. Nekem van egy nagyon fontos kitétem az élethez. Ha kérhetek ilyet tőle, nem tudom, kitől kell amúgy. Nem akarom túlélni a gyerekeimet. Tehát ezt az egyet nem.
0: Ezt egyébként szerintem semmilyen szülő, és ahogy az idő telik, hogy minél kevesebb időt eltel, annál inkább fajsúlyos ez a kérdés.
1: És azért érdekes ez az üzenet, vagy szép ez az üzenet, meg a gondolatiság mögötte, mert benne van az, hogy a pillanatokat megélni. Mert őszintén, ha belegondolok, hogy még mit akarok életemben csinálni, már nagyon sok szép dolgot csináltam. Mert őszintén már bármilyen megelégszem. Viszont, hogyha belegondolok, akkor leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyenek lesznek majd a lányaim, ha felnőnek. És akarom látni. Arra azért kíváncsi lennék, hogy mikor kicsengetnek, amikor fér, azt nem akarom látni, amikor férhez mennek, de hogy de érted, tehát, hogy...
0: Figyelj, szerintem pedig jobb, ha igen.
1: Hát majd lehet, hogy belerázódok, de így egyelőre, ha belegondolok, akkor rázva. A bicska kinyílt, tényleg kinyílt vissza, kecsuk.
0: Mit tényleg kinyílt a Zsolt bicskája, mik vannak?
3: De azt láttátok, hogy eléggé sértődékenyek ezek a hölgyek a Szicíliában?
0: Hát figyelj, a év felettiek, a vén,
1: meg van engedve nekik, már 100 év fölött hisztizhetsz,
3: hallod? De arról van szó, hogy a Corriere-del lesz erre beszámolója szerint a kutatóknak arra kérdése, hogy ki főz rá, a 101 éves Giovannina Maras sértődötten, persze idézőjelesen sértődötten közölte, hogy ő tökéletesen képes egyedül ellátni magát, és ezután megvendégelte a tudós csapatot.
1: Hülye gyerek, ez a gyere egy
0: hát igen, még mindig a 102 éves nénin mosolygok, aki még dohányzik, az már 102 éves eszágában is lesz, hogy róla, az, teljesen megértem. Nem támogatom a dohányzást, kivéve ebben az esetben. És csak, a 102 éves vagy, gyújts rá.
1: És csak mondom, hogy hatalmas érték van ezekben az emberekben, olyan szempontból is, hogy most ha pont Olaszországra gondolunk, akkor pont, hogy az ilyen Giovanninákhoz hasonlóan van még vagy 20 néni, aki tudja, hogyan kell készíteni a hagyományos olasz tésztákat.
0: De figyelj, ez a néni 24-ben született. Ez
1: és nem sütem, mire gondoltam. Így van.
0: akkor sem volt már fiatal. Tenném
1: akkor
0: hozzá.
1: Is cigizett.
0: Vagy hogy mondjam, tehát 20 éves volt, jó fiatal volt.
3: De ott szokott rá a dohányzásra, amikor megláttam Mussolinit.
0: Nem biztos, hogy látta személyesen, de hogy tudott róla. Tehát az a néni, amit végignézem, szerintem őt már nehéz felidegesíteni. Tehát én mondjuk azt látom,
1: hogy ki tudja, nem? Olasz. Tehát, olasz.
3: Mert az olaszokat könnyű felidegesíteni.
0: Nem idegesek. És olyan szangvinikusak.
1: Hát lehetnek szangvinikusak. Hát abban benne van az idegesség is.
0: De ez az
1: olasz.
0: Ennyit tudunk, hogy
1: de figyelj, azért azt beláthatjuk, hogy ehhez nagyban hozzájárul, hogyha az ember pozitívan él. Tehát ha folyamatosan rágjuk magunkat, ez a sok megkeseredett ember körülöttünk komolyan. Tehát hogy akartok sokat élni, hogyha mindenen keseregtek? Nézzétek meg a Facebook kommenteket. Tehát, most őszintén.
0: Szerinted a német, az önnémet. A néni az mennyi Facebook kommentet olvas 102 éves? Szóval olyan szinten fütyör rá, hogy mit mondanak? Hát kit érdekel?
3: Nem olvassa a kommenteket, ő írja a kommenteket. És kész. Ez a hosszú élet titka, gondolom.
1: Hogy érted ezt?
3: Hát, hogy nem olvas el a kommenteket, hanem ő írja a kommenteket.
1: Én biztos, hogy benne, hogy nem.
3: Minden stressz kimond magából, vagy kiír magából.
1: Hát biztos, hogy nincs Facebookja.
4: Sínre tesszük a délutánokat. Vagy

0: Pletykálunk,
1: informálunk,
0: eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
1: Ez is a Rádió Gaga.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: reklám.
1: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
0: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
2: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat keresd. Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitelezéssel, tartós eredményekkel. Elikon Construct. Keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
3: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
5: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után
7: ismét lágerek és új zenék.
5: Rádió.

0: Gábor tette, most komolyan gondolod, hogy szerinted a 104 éves szicíliai néninek, vagy csak szardiniai néninek van Facebookja, vagy tud egyáltalán arról? Biztos nincs.
1: Figyelj, a cikkben szereplő nevekre rá fogok keresni Facebookon.
0: Kereshet, de én neked most mondom, a Max azon, a dénukonokája, aki valószínűleg már él, tehát valószínűleg ő csinált nekik valamilyen fajta felhasználót, de hogy ezek az emberek nem hallottak még a social médiáról, ebben biztos vagyok benne. Tehát így éled meg a 100 évet, ha nem is hallottál a social médiáról.
1: Akkor szerintem a Tinderen sincsenek már fenn. Vagy még fenn.
2: Nem, ez a carbon dating már az ő kategóriájuk.
0: Jobbra csúsztatnád.
2: Nézegetem, hogy miket esznek. Kérlek szépen, érdekes dolgok vannak. Vannak ilyen batyucskák, valami húsos batyú, nem tudom kimondani, illetve fregulák, ki tudom mondani, mégis kiderült. Van valami tarhonyás hús, amit esznek, van valami, hát én meg nem mondom nektek, ez miféle.
0: Halljátok, azok, akik úgy gondoljátok, igen, hogy az öcség visz el a 200 évig?
2: Hús. Van, esznek azt is. Van valamilyen palacsintaszerűjük, amit ropogósra sütnek, a szardiniai konyhát nézegetem, hogy nem ez a titka, mert Japánban ugye azt mondták, hogy
0: szárt.
2: A mi?
0: Szárt konyha.
1: Jó.
2: Szálltok rá. Kérlek szépen, nagyon tetszik nekem a katalán, ne kérdezd meg, hogy miért katalán csülöknek hívják, de van olyan is arra fele.
0: Hát a spanyolok az valamint, hogy ilyen nem tudom, csülökfétisesek komolyan, de ezzel együtt tudjátok, mennyit pazarolnak ezekkel a hülye csülkeikkel? Tehát elmegy egy család bevásárolni, úgy veszik meg a csülköt, mint mi a szalámit.
1: Nagyon.
0: És akkor kiérkeznek két ilyen, nem tudom, 12 kilós csülökkel, nyilván az egyiket el fogják dobni. De egyszerűen olvastam róla egy cikket, hogy csak Spanyolországban mennyi hús megy kárba. Figyelj, a csülkök által.
2: Én ezt a csülkömet egyszer rátettem én is egy ilyenre, és tudom, a végén már mindenki, aki jött látogatóban, mindig sonkával tettem. Még úgy is az volt, gyakorlatilag a kutyák azok elég sokat ettek abból.
0: Na, a dologból.
2: Hát a bőre már gyakorlatilag a csülöknek olyan volt, hogy a golyót megfogta volna.
1: Bálint írja, én nem sokat, csak éppen menjenek nyugdíjba a dédunokák, tudjam, hogy el vannak rendezve.
0: Ez a hozzáállás, ember. Így van, tudja egy dolgot, ember, hova izé sietünk. Igen, sziasztok, fiúk, hát...
2: Hát van, az a baj, hogy küldtél nekünk egy videót, amit most nem fogunk tudni megnézni, de nem olvasom Rockmalacot. Addig éljek, amíg még tudom élvezni és értékelni az életem. Utána megmeredve támasztanak a templom oldalának, vagy engedjenek leúszni a Marson. Onnantól Maroson. Is mindegy.
0: Maroson.
2: Nem mindegy, hogy a Marson vagy a Maroson, vagy ezzel így úgy érzem.
0: Látod, ez érdekes gondolat, hogy a hamvaimat az Oldba vagy a Marosba szórják. Jelenleg most
2: nekem a Marsra.
0: Marsra?
2: Marsra. Marsra, Marsra.
0: Jó van, na Mars haza. Nickelbacket hallgatunk. Trying not to love you. Megpróbáljuk nem szeretni Avril Lavigne-t, de hát van úgy, hogy nem jön össze.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Na, én a Szardíniáról nekem az jutott eszem, hogy én meg Szardíniát szeretnék enni. Nem tudom, hogy attól lehet-e sokáig élni, de izgalmas dolog. Van még üzenetünk is, következőket írja a hallgató.
1: Ali, srácok, én fodrászként mindig azt szoktam mondani, hogy addig szeretnék dolgozni, amíg a vendégeim nem elpártolnak tőlem, hanem szépen lassan kihalnak mellőlem. Köszönjük szépen az üzeneteiteket, megyünk tovább, mert hogy maradt még egy óránk.
2: Igen, és regisztráljatok még játékunkra, még egy pár napig játszunk a Gaga szülinapi játékában, 0735488888, jönnek a hírek.
3: Reklám.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon, a Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745-350-451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
10: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
11: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
12: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Még nem kapták meg kártérítéseiket az autópálya miatt kisajátított területek tulajdonosai. Augusztusban csökkent a nettó átlagbér Romániában. Ma még marad a borús idő, holnap ismét élvezhetjük a napsütést. A részletek következnek, én Hadnagy Íva vagyok. Jó napot kívánok! Románia földgáz tartalékai meghaladják az Európai Uniós átlagot, a tárolók többsége 80%-os uniós célértéknél is magasabb, jelentette ki Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a földgáz fórumon. Hangsúlyozta, a lakossági fogyasztók és a távfűtési rendszerek ellátása is biztosított. Arra figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a földgáz ára októberben több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. Még tavaly ilyenkor megavattóránként 30-35 eurós ajánlatok is voltak, jelenleg az ár eléri a 80 eurót. A drágulás fő oka a közel-keleti konfliktus, a hormúzi szoros lezárása, valamint a katari földgáztermelési kapacitások egy részének kiesése. Több mint 1000 terület tulajdonostól sajátította ki részben vagy egészben területeket az A8-as autópálya Gyergyói térséget érintő szakaszán, Gyergyóalfaluban, Gyergyószárhegyen és Gyergyóditróban. A tulajdonosok azonban még mindig nem kapták meg a területek utáni kártérítéseket, holott a munkálatok már javában zajlanak. A késés oka az, hogy a közbeszerzésen kiválasztott cég ellen, amely elvégezni a területek megosztását és megállapítaná a kisajátítások utánjára összeget, óvást nyújtottak be a pályáztatás során alulmaradt felek, így elhúzódik a folyamat. Amikor azonban megkezdik a kifizetéseket, elsőként azoknak a tulajdonosoknak érkezik a számlájukra a pénz, akiknek a teljes területét kisajátították, és nem kellett azt megosztani. Júliushoz képest augusztusban 132 lejjel 5688 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9400 lej volt, 212 lejjel kisebb, mint az előző hónapban. A legnagyobb nettó átlagbért 13000, illetve 11700 lejt a számítástechnika, valamint a kőolaj és a földgáz kitermelésének ágazatában jegyezték. A legkisebbet 2985 lejt pedig az egyéb szolgáltatások ágazatában, valamint a halászatban és az akvakultúrában.
3: Több mint 30 év kihagyás után visszatér Afrikába a Formula 1, erősítette meg ma a versenysorozat vezetősége. A bejelentett 10 éves megállapodás értelmében Ruanda a következő évtized elején csatlakozik a versenynaptárhoz. A fővárostól Kigalitól mintegy 40 kilométerre egy teljesen új állandó versenypályát építenek. A Formula 1 legutóbb 1993-ban rendezett futamot Afrikában a dél-afrikai Kialami pályán. Alexander Zverev még az idén átveszi a vezetést a férfi teniszezők világranglistáján, és a 30. játékos lesz, aki az ATP rangsor élére kerül. 29 éves német teniszező legkorábban november 2-án válhat világ elsővé, és már biztos, hogy az évet is az első helyen zárja. Zverev idén két Grand Slam tornát nyert, a Roland Garroson és a US Openen is diadalmaskodott. Boris Becker után ő lesz a második német teniszező, aki vezeti a férfi világranglistát.
14: A délután hátra lévő részében is borús, hűvös, túlnyomó rész szürke idő várható adás körzetünkben. A szakemberek szerint azonban holnap ismét élvezhetjük a napsütést, legtöbb 11-13 fokos maximumok várhatók.
1: Most pedig. A hetedik te magad légy, mondaná József Attila, de még csak a 6. órában vagyunk a délutánnak, úgyhogy maradt még egy egész óra a vagány-vágányból, gyertek, tartsatok velünk ebben is!
2: Ha minden igaz, akkor hárman vagyunk itt. Kis Bence, Bíszabó Zsolt és Horváth Gábor. Megyünk tovább, tehát a vagány-vagány.
0: Meg én, meg a Józsi, meg a Béla. Na mindegy, jó. Hallgatunk mindenfélét, már csak azért is, mert van nekünk magyar zenénk. Ebben is jók vagyunk. Karamellen, Nigel Tattoo-val indítjuk az órát. Ami fel fog most csendülni így az utolsó nekifutásunkhoz, az a szabad esés.
13: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
14: Vagány-vágány.
13: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Sepsiszent György attól van felháborodva, mert az emberek a bicikli útról nézik a fiaiknak, a gyermekeknek, a fiataloknak a futballmeccset. Van egy ilyen nyitott pálya ott a Sepsi Aréna, Duna Aréna, bocsánat, mellett. És az emberek kérlek szépen kiviszik oda a horgásszéküket, és a bicikli útra kiteszik.
1: Egy valaki volt.
2: Hát a bicikli útnak a szélére.
0: Most olvasom, hogy azért ez előfordul.
1: Igen?
0: Igen.
1: Na, mik vannak? Figyelj, de...
0: Ha egy valaki volt, akkor is téma. Most
2: Zsolt úgy döntött.
1: Várjál, tehát jogilag egy bicikli út az olyan, mint a, mit tudom, mint az autópálya.
0: Pontosan.
1: Az autópálya kerős közepére még nem rakja ki senki a széket. Mert általában aki kirakja, az nem sokat szokáig.
0: Elütnek, meghalsz.
1: És akkor mi van? Akkor a közönség azt mondta, hogy a biciklisek, általában az van, hogy
0: mindig a biciklisek az, a hülyék.
1: Mindig kiderül, hogy van két biciklis, aki egyszer forgalommal szembe ment, hogy valami hülyeséget csinál, csak azért mindenki hülye.
0: Így van.
1: Ez olyan, mint az összes taxis hülye, azért meg kettő hülye.
0: Ezt akartam én tőletek megkérdezni, hogy mikor lett public enemy number van a biciklis? Amióta a bicikli utakat építünk. Nem tudom, észrevettétek-e. Tehát sírtunk a bicikli... Nem sírtunk, tehát még pontosabban fogalmazok.
1: Sokan azt mondták, hogy nem mernek közlekedni, mert nincs bicikli.
0: Nem, hanem általánosan, akik nem is bicikliznek, mondták azt, hogy akkor lesz egy civilizáció, amikor legalább bicikli utakat tudunk a bicikliseknek csinálni. Ezt mondták azok is, akik életükben nem bicikliztek. Na most elkezdték a bicikli utakat építeni mindenfele Erdélyben. Ennek a következménye az lett, hogy a gyalogosok hisztiznek, mert hogy nekik nem maradt elég hely a járdán, mert hogy a biciklis ilyen olyan gyorsan, és az autósok hisztiznek, hogy a... És akkor most szegény biciklisek...
1: Megint vegyem elő azt, hogy mindenki ugyanazokon az nyomvat utakon olyan, amilyen közlekedik úgy, ahogy tud. Nem kell
2: hát
1: szerintem.
2: Hát jó, de hogyha most már épültek bicikli utak, akkor most miért public enemy a biciklis társadalom?
0: Ez mert elvették a bicikli utak mindenki mástól a helyet, Gábor. Az autósoktól az úton, a gyalogosoktól a gyalogúton.
1: Nyilván, de nem vagyunk Hollandia, hogy nekiálljunk és lebontsunk egy fél központot azért, hogy a bicikli utat vigyünk el. Ezt azért tegyük, hogy ott volt ilyen. Na ott azért gondold meg, amikor közölték veled, hogy te itt már nem fogsz többet lakni, mert itt egy bicikli út lesz a házad helyén.
0: Na, de azt akartam ebből az egészből mondani, hogy miért nem egyszerűsítjük le, és mondjuk azt, hogy figyeljetek emberek, tehát van a törvény, oké, nem mindig lehet betartani, van, hogy kivételt teszünk, próbáljunk figyelni egymásra elsősorban. Tehát ne azért ne ülj ki székkel a bicikli úton, mert nem szabad, hanem azért, mert jó fej vagy. Ne azért ne engedd el a kutyádat a bicikli úton szaladni, mert nem szabad, hanem azért, mert legyél jó fej, és ne engedd el.
2: De az a személy, akiről beszélünk, én láttam a fotót róla.
1: Igen.
2: És ki volt, tehát azért az látható, hogy nem a teljes bicikli utat foglalja el, hanem de a szélén.
0: Így van.
2: Úgyhogy a biciklis
0: el. Két sávból az egyiket, igen.
2: Igen.
0: Mondhatta azt, hogy ki tudsz kerülni.
1: Na, én azt is megértem, hogy kényelemben akar ülni, nem tudom. Én nem akarok ebből. Igaziból azon gondolkozom, hogy van itt egy olyan dolog, amit lehet az illető nem biciklizik. Nekem van azért egy-két biciklis haverom, akik komolyan szúrják. 50 kilométerre egy biciklis felgyorsul, mert fel tud gyorsulni, jól meghajtja, teljes erőből, nem fog tudni lefékezni. Ott vagy a sávon, előtt téged, rajta sisak van, téged előtt, nem tudom, de mind a ketten összetöritek magatokat, ezt ugyanazt tudom mondani, mint annak a bácsinak, akit a múltkor meg kellett győzzek, hogy legyen már oly kedves, hogy engedjen a biciklisávon engem közlekedni, nem ezen a helyen, egy másik helyen, és akkor gúnyosan elkezdett beszélgetni, mert nem próbáltam úgy magamon azt, hogy ne az legyen, hogy én vagyok, aki kötekedik, hanem mondtam, hogy de akkor beszéljük meg, hogy miért gúnyolódik velem azért, mert tényleg, és finom, tényleg udvariasan szóltam, hogy ne haragudjon biciklit, kérem engedjen el. Tehát ennyit mondtam, és szerintem ugyanezzel a hangnemmel. De hogyha ez most gúnyolódást váltott ki, akkor nem értem, hogy hova akarunk kiukadni. Még ott gúnyolod, most tényleg álljak neki, és verjek meg egy 70 éves bácsit, ez miért lenne?
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Szóval annyit, mint kerülgetjük és kavargatjuk ezeket a dolgokat, hogy autósok, meg motorosok, meg biciklisek, meg gyalogosok, meg mindenféle. És én nem tudom, tehát valószínűleg egy egyszerű empátia rendszer
1: hát az
0: megoldana mindent. Tehát azt kéne bevezetni az empátiát rendszerbe, rendszerszerűen. És én nekem erre megijelök a veszőpalipámat, tudom, mert mindenki unja, de a tudatosítás. Igen. Aha. Tehát, hogy ne haragudj meg. Tehát, hogy oké, és hogy csinálsz bicikliutakat, de akkor tegyél ki táblát mindenhová, gyalogosoknak, autósoknak, hogy itt biciklisek járnak, mint a vicceset, poénosat.
1: Hát Zsolt, figyelj, erről már beszéltünk sokszor. Itt Gyergyószent Miklóson is mondtam, hogy a biciklisávra, vagy a bicikliútra fel van festve, hogy az a bicikliseknek való szakasz, és így is a járókelők folyamatosan használják. Tehát
0: jó, te fogják is addig, amíg valaki el nem mondja
1: tehát
0: neki, hogy
1: magyarok idézőjelesen ki van táblázva, de úgyse tartják be.
2: Figyelj, én úgy gondolom, hogy egyébként ez az egész azért egy folyamat. Nem vagyunk az elején sem, de a végén sem. Gyergyószent Miklós rosszabbul áll, ott elején vannak ezek szerint. Marosvásárhely jobban áll, több a bicikliút.
0: Semminél nem áll jobban Marosvásárhely. Ez nagyon rosszul.
2: Székelyudvar

0: mellette van, de mivel gondolom ott akart ülni ő, mert hogy lehet, hogy fia játszott, vagy testvére, ki tudja, nem tudhatjuk.
1: Akárki.
0: Ott akart ő a kapu mögött lenni. De hogy, hogy az égben nem jut neked eszedbe, hogy az másokat zavarhat, és erre, hogyha eszedbe jut, miért az az első válaszod, hogy de rohadjanak meg? Na, valószínűleg ez kell legyen, hogyha te kiviszel egy széket, oda leülsz.
2: Itt azért hát nem gondolt bele, és úgy látta, hogy nem nagyon forgalmas az a szakasz, úgyhogy fogta magát is.
0: De Bencének igaza
2: van. Nem akarom megmagyarázni a tettét, persze.
0: Én őszintén, tehát nem támogatom azt, hogy edzünk a bicikli úton. Ha edzeni akarunk, menjünk az országútra. De van, aki fél, és ott van a bicikli út, és szíve joga ott délutánonként edzeni. Én anélkül, hogy edzek, hogyha mit tudom, sietek, mert én ott szoktam járni a telkemre, én ha sietek, akkor én is simán benne vagyok a 40-42-be. Tehát azzal, ha elcsapom, vagy pont máshova figyelek, mert nézem a tehenet.
1: Hadd mondjak egy példát erre. Ezt most tényleg mindenkinek, meg pláne, hogyha bicikli verseny van, nagyon vegyétek komolyan. Bukarestben volt ezelőtt jó pár évvel bicikli verseny, kordonnal elválasztva a mezőny is, ugye az érdeklődők, és egy bácsi áthajolt a kordonon, hogy ő nézze meg a bicikliseket. Jött, tánulasz volt a figura, sisakkal, de svungból neki a bácsinak, ő elvágódott, verseny nyilván elúszott, a bácsinak a koponyája elrepett, és a helyszínen meghalt. Tehát, hogy körülbelül ezt tudja jelenteni az, hogyha teljes svungból neked jön egy biciklis, aki mondjuk, mit tudom én, 70 plusz kilós.
0: Lehet és még mindig ott is. Van, hogyha nem is ezt veszik, még mindig ott van a jó hiszeműség, a jó érzés, hogy ezt azért ne. Tehát, hogy,
1: ha sebességből jön az ember, mi van, hogyha nem biciklizik jól, gyermek, nem tudja kikerülni, elesik, nem kell. Tényleg, én értem azt, hogy az ember kényelmesen akar ülni, én is biztos kényelmesen szeretnék ülni, de meg hát van egy ilyen közúti besorolás ismételten, tehát úton nem szabad széket kirakni. Ha a nemzeti útra nem tennéd ki, miért rakod ki a bicikli útra?
2: Hát jó, vagyok annyira jó, hiszen hogy azt gondolom, hogy ez a pasos, ez a férfi nem gondolt bele igazából, csak kiment egy meccset megnézni, de nem volt rossz szándékú az, hogy oda kitette a széket.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vagány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: helyzet az, hogy képzeljétek el, a Marosvásárhelyen van ugye a Kövesdomb lakónegyed. És egy játszótér melletti vendéglátóhelyen sörözött a napokban két kiskorú, és az arra járó helyi rendőrök igazoltatták őket, és kiderült, hogy még nem töltötték be a 18. életévüket, úgyhogy intézkedtek is a rendőrök. Az alkalmazottat, aki kiszolgálta a kiskorúakat, 5000 lei pénzbírsággal sújtották.
1: Szerintem nem volt és a két kiskorú,
0: és a két kiskorú szülei fejenként 100 lejes bírságot kaptak.
2: 100.
0: Igen.
1: Hát ezt a 100 lejt még kibírják, úgy érzem.
2: Jó. Most kérdés, hogy... Fú, igen, mert hogyha jól látom, akkor srácok azért már 16-ot megvannak. Ki van takarva a fejük, de azért így, nem tudom, fizikumból azt mondanám, hogy legalább 16 évesek. De 18 nyilván egyikük sincs. Ez nagyjából ez fölröppen ez a hír. Most kérdés, hogy ki hol csipi el, de hogy azért majdnem minden városban azért legalább szezononként egyszer megtörténik ez a dolog.
1: Így van. És akkor bezárnak általában egy kocsmát, utoljára ilyesmiért kocsmát zártak be, így nem van. Zárták be. Igen. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen értelemben akár szerencsésebb helyzet is volt.
2: De ez egy nagyon, ez egy olyan komoly dolog, egy olyan társadalomban, egy olyan országban, ahol az alkoholizmus mértéke rendkívül magas, világszinten, nem európai szinten, ez egy olyan nagyon súlyos probléma, hogy legalább felét el kéne írni annak a szigornak, amit Amerikában csinálnak. Tehát ott 21 év alatt nem ihatsz, de ott tényleg nem ihatsz.
1: Mondjuk azt, hogy meg kell erőltesd magad, hogy szeszes italhoz jussál.
2: Nagyon durván.
1: Hát úgy, mint nálunk, hogy kell egy 21 éves, akkor aki megveszi a sört.
2: Ott azt is felelősségre vonják.
1: Hát nálunk is. De figyelj, házi bulik, na jó, kattanjunk vissza. Akkor megint kérdem, hogy mindenki nyújtsa fel a kezét, aki nem fogyasztott alkoholt 18 éves kora alatt.
2: 17 éves koromban ittam meg az első sörömet.
0: Én is így vagyok. Az első boroskólámat pontosabban.
2: Nem voltam 17, 16. 16, ez a hivatalos. De még az még nem számít ivászatnak. Azt hiszem, akkor, mikor elkezdtem...
1: Várj, mi számít ivászatnak, amikor először berúgtál?
2: Hát úgy, nem tudom, legalább megcsicsentem. Mert ott, amikor megkóstoltam először a sört, utána ilyen egy sör, két sörök voltak, mit tudom én, elég hosszú időn keresztül. Talán 18 éves voltam, amikor először ültem úgy azt ahhoz, hogy akkor most íjunk.
1: Ja, jó van. Hát szép erény. Az mondjuk amúgy is jó, hogyha nem műveli az ember. Én nem tudom, szerintem 9-es koromban ittam először, berúgni nem tudom, mikor sikerült, biztos később. Azt hiszem 10-es voltam.
2: De nem leültünk a kocsmába, könyörgöm, akkor se.
1: Hát az mondjuk, amikor 16 éves voltam, igen, az Magyarországon volt egyébként, és egy kocsmának volt két polc a töményitala, és azt úgy végig ittuk.
2: De hogy ne? Hát én az első sörömet ott ittam kocsmában.
1: Na, tessék. Nem, fel sem merült a gondolat, hogy nem szolgálnak ki.
2: Sőt, ha már belegondolok, akkor ugye a sörözések úgy társasági szinten a tanárokkal közösen egyébként a kocsmában ment.
1: Nem mondjál ilyeneket.
0: De akkor még nem, ha jól emlékszem, akkor annak idején még nem volt törvényben az, hogy
1: 18 éven aluliakat ki lehet szolgálni.
2: Dehogy nem, de kit érdekel.
0: Akkor is törvényben? De ne, ez a 90-es években
1: ne arra, hogy az a hely, ahova jártunk, csak nem akarok tényleg problémát okozni nekik, de hát akinek van egy kicsi fantáziája, kitalálja.
2: Én 18, tehát hogy én értem, hogy ti vének vagytok, mint a föld, de...
0: Ja, várjál, tényleg.
1: Én 2000-ben lettem 18 kereken, úgyhogy ezzel nincsen semmi probléma, érvényben volt már akkor is. Életemben először a személyimet alkoholvásárlásnál, tudjátok, mikor kérték el? A 18. születésnapomon.
2: Tőlem tavaly tusványosan az üzletbe.
1: Ne, hogy
2: ne, úgy gyerekek.
1: Nézzétek, látom, csufalkodtak velem, hogy úgy nézek ki, mint a télapó, de tudjátok-e, mi az előnye? Nekem cigarettát is, alkoholt is bárhol adnak. A sógornőm, aki valamelyest idősebb, mint én, tőle elkérték a személyigazolványát, akkor átkacagta, csaj megnézte, hogy jaj, ne tessék haragudni, nem gondoltam.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet Borzon központjában, ahol a színes ruhák életre kelnek.
2: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
3: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
6: Félelmet.
7: Csodálatot.
8: Szeretetet.
5: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza, az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvat Copi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét sláger.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Szóval arról beszélgetünk, hogy Marosvásárhelyen két ifjút elkaptak, hogy alkoholt fogyasztottak egy játszótérben. Most a játszótér az meg nem fontosnak.
1: Hát a játszótér.
0: Tök mindegy.hu a dombon volt, az a lényeg. És itták a sört. Itták a sört. És pont arról beszélünk, hogy mi is annak idején ittuk a sört. És mondom, én is akarom, hogy...
1: Jó volt-e?
0: Hát jó volt.
1: Nem volt jó, na tisztázzuk. A sör, sör. Olyan mocskokat ittunk, könyörgöm, én csodálkozom, hogy itt vagyok.
0: Voltak ott jók is azért.
1: Mennyi volt a csiki barack, ami szerintem csiki sem volt, de barack az nem
0: én
1: az
0: biztos. Én nem is emlékszem.
1: Én is alig.
0: A lényeg az az, hogy emlékszem, hogy még tanárok is csatlakoztak hozzánk emlék annak idején.
2: Jaj, hát persze, igen. Lehetne szórizgatni erről. Számomra az a furcsa, hogy ugye azt említettük, aki kiszolgálta a srácokat, ő 5000 lejt kapott pénzbírságot, míg a szülők egy 100%-ért
0: meg. De a szülőknek te többet adnám?
2: Én nem tudom, hogy egyáltalán a szülők tudnak-e arról, hogy a két srác elment.
0: Hát nyilván ilyenkor ugye a törvény embere azt várná el a szülőtől, hogy legyen annyira igen. Felelősségteljes szülő, hogy a gyerekét úgy
2: de
0: neveli
2: nem fel. Lehet.
0: De öcsém, most már tényleg, tehát most már a fejeden az éppen át nem eshetsz. Tehát, hogyha a gyermek hülye. Tehát most...
2: Igen.
1: Na, figyelj, erre nyilván megkérdezték volna anno a szüleinket, hogy egyetérte ön azzal, hogy az ön kicsi fia, Zsoltika, Gabika, Bencike isznak, akkor nyilván azt mondták volna, hogy nem értünk egyet vele. Mert mégis mit mondtak volna? Nyilván azt se lehet csinálni, hogy hozzákötnek a nem fűtőtestet fogok mondani, hanem a kalorifert, a kaloriferhez, hogy ne menjél ki a házból.
0: Például én nagyon sokáig beszámoltam édesanyámnak pontosan arról, hogy mit fogyasztottam. Nem kérdezte, hanem valamiért én úgy gondoltam, hogy ezt el kell mondjam neki. És éppen ezért egy olyan fajta bizalom alakult ki irányomba, ilyen szempontból, hogy de ő például érdekes, mert hogy szülőként sem tartotta azt elvetendő, vagy sem, nem tudom.
1: Édesanyám pedagógus, tegyük azt is hozzá.
0: Igen, tehát hogy igen. Mit tudom, én nem voltam még 18, azt hiszem, vagy már voltam 18, de még sul is voltam, az a lényeg, mert 19 éves koromban végeztem az iskolával. De hogy... Nem tűnt akkor fel senkinek, hogy mi tanárokkal sörözünk.
1: Szerintem volt nekünk is arra példa. Azt biztos, hogy a banketten ott kocintottunk tanárokkal. Arra emlékszem határozottan. Volt, akivel tegeződő viszonyba váltottunk.
0: Én
1: akkor nem értette, az nem volt, meg egyébként már akkor már nagyjából mindenki 18 éves volt.
0: Na, én azt akartam ezzel mondani, hogy van az a normalitás, amikor minden a normalitás szintjén marad, nincsenek igen. Nagy részegségek, nem törünk össze semmit, nem csemerkedünk, hanem egyszerűen nem tudom, emberek maradunk. És visszatérve most egy picit visszacsatolnék a Puskás Tivadarra, ezért nem kell ilyen csúfságokat csinálni.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük napi ügyeinket. Vagány-vágány. Vagány-vágány.

0: Legutóbb azt mondtam, hogy ezért nem kell csúfságokat csinálni, én a sajtóra értettem, hogy nem kell csúfságokat csinálni, kell hagyni az embereket éljenek.
1: Úgyhogy búcsúzom most tőletek. Ennyi fért a mai vagányvágányba, holnap aztán is mi találkozunk. Habár holnap már csak ismét ketten leszünk.
2: Fokhíjasan leszünk. Zsoltika, remélem, hogy olyan helyre mész, ahol jó neked, hogyha már szabadságra mész.
0: Nagyon jó helyre megyek.
2: Jó, tehát akkor
0: mindenkinek jó lesz.
2: Négy a könnyecskéket így elrakom a tenyerembe, és akkor majd sűrűn gondolunk rá.
0: Jövő pénteken találkozunk.
2: Hello.
1: Plusz.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a www.pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Megérkezett az új őszi kollekció a Móda Butikba. Kényelmes kötött pulóverek, trendi farmerek, elegáns ruhák, meleg, puha darabok nőknek és férfiaknak egyaránt. Móda Butik. Hogy a hűvös napokon is stílusosan öltöz. Keresd Gyergyószent Miklóson a Szabadság tér egy szám alatt. Móda Butik.
5: Móda Butik.
9: Készülj a térre stílusosan.
10: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
1: Külső utca 12.
3: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
14: Slágerek és új zenék.
3: Ez a Rádió Gaga.

Van ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

ajánlatot. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Ha neted van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Szárazföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: küld magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.